Békesség Istentől szeretettel köszöntöm homokkora későjeli műsorunk hallgatóit a nap gondolatával, amelyet Thomas Mann, Nobel-díjas német írótól választottunk, aki 1827-ben ezen a napon hunyt el. Nem tehetek róla. Olyan a világfelfogásom, hogy az életet inkább a derűs és szeretetre méltó, mint a csúf és brutális oldaláról nézem. Ez a mai nap gondolata, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A következő 3 órában késői műsorunkat a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugározzuk. Nézzük, hogy mire számíthatnak. Adásunk első órájában klasszikus zenei válogatást hallhatnak. 4 óra után a nap áhítata csendül fel, kalendárium és névnap köszöntő követi, valamint múlt keddi keresztény életfelekezetközi műsorunk. A homokóra 3. órájában pedig múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk. Tamási Áron Ábel az országban című regényének az első fejezetét hallgatjuk újra. Ezzel várom a hajnalban önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Írhatnak is az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, és megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben tehát klasszikus zenei válogatást hallhatnak, többek között Tommaso Albinoni, Liszt Ferenc, George Gershwin, Chopin, Johann Sebastian Bach és Edward Elgar művei csendülnek fel.

Az elmúlt órában klasszikus zenei összeállításunkat hallhatták, többek között Tommaso Albino, Neil Liszt Ferenc, George Gershwin, Frédéric Chopin, Johann Sebastian Bach, Edward Elgar és Benjamin Britten dallamai csendültek fel.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra későjeli műsorunk hallgatóit a nap gondolatával, amelyet Thomas Mann, Nobel-díjas német írótól választottunk, aki 1827-ben ezen a napon hunyt el. Nem tehetek róla. Olyan a világfelfogásom, hogy az életet inkább a derűs és szeretetre méltó, mint a csúf és brutális oldaláról nézem. Ez a mai nap gondolata, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A következő 3 órában későjeli műsorunkat a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugározzuk. Nézzük, hogy mire számíthatnak. A következő percekben tolmácsolja majd a mai áhítatot Albert Mária, utána kalendáriumot lapozunk Szabó Anitával, és Deák Anita köszönti majd az ünnepelteket. Ezt követően pedig múlt keddi, augusztus 4-i keresztény élet felekezetközi rovatunkat ismételjük meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Mai áhítatunk címe a törhetetlen láncolat. Emlékezz az ősidőkre, gondold csak át az előző nemzedékek éveit. Kérdezd meg atyádat, ő majd elbeszéli a közötted élő véneket, ők majd igazolják. Mózes 5. könyve, 32. fejezet, 7. verse.

Ma Øystein Brink Oszlóban, Norvégiában élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egy nyáron a barátommal egy hetet Kirkwalleban töltöttünk, amely kikötő város Skóciától északkeletre az Orkney-szigeteken. Ami figyelemre méltó ebben a kisvárosban, az a csodálatos 12. századi Szent Magnus katedrális. A norvég Rögnvald gróf alapította. Vasárnap elmentünk az Isten tiszteletre. A hatalmas templom majdnem teljesen tele volt. Miközben vártuk, hogy az Isten tisztelet elkezdődjön, felnéztem a felettünk lévő középkori boltívekre, és arra gondoltam, hogy nemzedékek sora dicsőítette urunkat ebben a templomban, a vikingektől napjainkig. Emberek törhetetlen láncolata keresi az urat útmutatásért, támogatásért és vigasztalásért. Erre emlékeztetett a Szent Magnus katedrális, de ugyanez a helyzet a kis helyi gyülekezetemben is. Isten mindenhol ugyanaz, és együtt keressük az urat.

Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük kegyelmedet és szeretetedet, valamint a hívők nemzedékeit, akik megosztották az evangéliumot fele barátaikkal. Amen.

Része vagyok az Istent kereső és a jó hírt megosztó tanúk töretlen láncolatának. Vallja ezt Øystein Brink, Oszlóban, Norvégiában élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a keresztényekért, szerte a világon.

Augusztus 12-ét írunk, ez az év 224. szökőévben 225. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 141 nap van hátra. Tekintsük át, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1323. augusztus 12-én Svédország és a Novgorodi fejedelemség megkötötte a Nöteborgi békét. 1687-ben, ezen a napon a Nagyharsányi csatában a Savoyai Jenő vezette császári hadsereg vereséget mért a török haderőre. 1833. augusztus 12-én 350 telepes a Chicago folyó partján Chicago néven saját települést alapított. 1908-ban ezen a napon elkészült az első Ford T-modell. 1912. augusztus 12-én Kínában megalakult a Nemzeti Párt. 1914. augusztus 12-én Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzent Magyarországnak. 1977-ben ezen a napon az Enterprise űrrepülőgép első próbarepülése volt. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek augusztus 12-éhez kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a nap híres szülöttei.

1793-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Kis Károly katonatiszt, hadtörténész, költő, író, az MTA tagja, az 1848-as nemzetőrség egyik szervezője. 1883. augusztus 12-én született Ház Ferenc Rezső, erdély magyar etnográfus, pedagógus, Ház Sándor és Ház Ferenc néprajzkutatók apja. 1904-ben ezen a napon született Losonczy Tamás, kossuthdíjas magyar festőművész. 1912. augusztus 12-én látta meg a napvilágot Pálos Ádám László, orvos, belgyógyász, hematológus, az MTA tagja. 1913-ban ezen a napon született Tarján Róbert, orvos, az orvostudományok doktora. 1971. augusztus 12-én született Pete Sampras, amerikai teniszező. 1979. augusztus 12-én látta meg a napvilágot Ceglédi Zoltán, magyar politikai elemző. 1981-ben ezen a napon született Szabó Máté, magyar színész. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át, hogy mely híresebb történelmi személyiségek halálozási évfordulója kapcsolódik augusztus 12-éhez. 1827-ben ezen a napon hunyt el William Blake, angol költő, festő, grafikus és nyomdász. 1848. augusztus 12-én távozott az élők sorából George Stephenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója. 1854-ben ezen a napon hunyt el Antal János, erdélyi református püspök. Szegény sorsú földműves szülőktől származott, tanulását Marosvásárhelyen 1785-ben kezdte, ahonnan Teleki Sámuel kancellár támogatásával 1794-ben Bécsbe, 1795-ben pedig a jénai, s 1796-ban a Göttingeni Egyetemre ment. Hazatérte után 1797 őszén Sáromberki, azután 1798 elején marosvásárhelyi pap lett. Ez év november 25-től teológiai segédtanár, 1801-től 1836-ig a történelem és filológia tanára volt az ottani kollégiumban, amely hivatala mellé 1830-ban egyházi főjegyzővé, 1836-ban pedig püspökké választották. Nagyenyedre költözött, 1848. novemberében azonban a román szabadcsapatok közeledése elől Kolozsvárra menekült, sorsára hagyva a püspöki levéltárat, amely a város 1849. januári feldúlásakor elpusztult. Antal János utóbb visszaköltözött Marosvásárhelyre. 1873. augusztus 12-én halt meg Kardos János magyarországi szlovén költő, író, műfordító. 1924-ben ezen a napon távozott az élők sorából Bródi Sándor író. 1955-ben ezen a napon hunyt el Thomas Mann Nobel-díjas német író. 1982. augusztus 12-én hunyt el Bölöni Sándor, magyar újságíró, műfordító, irodalomszervező, Nagyváradon érettségizett, a Kolozsvári Egyetemen orosz-magyar szakot végzett, 1962-től 1977-ig az Előre belső munkatársa, majd a Nagyváradi Állami Színház magyar tagozatának irodalmi titkára, a Nagyváradi Irodalmi Kerekasztal vezetője, irodalomszervezői munkája a helyi irodalmi élet fellendüléséhez, az országos áramkörbe való bekapcsolódásához vezetett. 2014. augusztus 12-én hunyt el Halasi Erzsébet, erdélyi magyar színművész. Halasi Erzsébet Szegeden született, édesapja Halasi Gyula színművész, a nagyváradi magyar színjátszás meghatározó alakja volt. Halasi Erzsébet a marosvásárhelyi Szent Györgyi István színművészeti intézetben végzett 1961-ben. Ettől az évtől a Nagyváradi Színház tagja volt nyugalmazásáig. Sok lírai és karakterszerepet játszott, főként talpra esett lányokat, asszonyokat. 2011-ben megünnepelték Halasi Erzsébet pályafutásának 50. évfordulóját a Jutalomjáték című előadással. Ők voltak azok az ismertebb történelmi személyiségek, akiknek halálozási évfordulójuk augusztus 12-éhez kötődik.

Ma van a Fiatalok Világnapja, nem azonos a katolikus egyházban ünnepelt ifjúsági világnappal, amelyet minden évben virágvasárnapon tartanak. Zimbabwéban pedig a honvédő erők napja. Tájföldön anyák napja van és a jelenlegi királyné Sirikit születésnapja. Augusztus 12-ei kalendáriumunkat hallották.

Klára, Hilda és Larina névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Klára latin eredetű női név, a Clarus melléknév nőnemű alakjából származik. Jelentése világos, ragyogó és híres. A Hilda német eredetű

0: Az elmúlt percekben a nap kalendáriumát Szabó Anitával lapoztuk, utána pedig Deák Anita köszöntötte az ünnepelteket, Gerendás Peti dala szólt nekik, Isten éltesse őket. A következő percekben múlt keddi, augusztus 4-i keresztjén élet felekezetközi rovatunkat ajánlom figyelmükbe, Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Kegyesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. A 44. Zsoltár 9. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően pedig a Szacsvai Református Egyházközséggel ismerkedünk, ebben lesz segítségünkre Dezső László Levente, a gyülekezet lelkipásztora. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 44. Zsoltár 9. verséből. Dicsérjük Istent minden nap!

és mind örökké magasztaljuk nevedet. Szela. Az elégedetlenség a sátáni irány, amelyik eltávolít Istentől, abból a tökéletes közelségből, ami az Édenben volt. Az Éden az atya és embergyermek zavartalan együttlétét jelenti, ahol minden, mint egy terített asztalon készen volt. Ez a kert a korabeli embernek kissé mást jelentett, mint ma nekünk. A perzsa királyoknak volt gyönyörű gondozott kertjük, ahol csak ők és akiket oda beengedtek, azok léphettek be. Az a hely, ahova a kis ember kíváncsian vágyott, de tudta, hogy oda sohasem léphet be. A mindenség királya, mennyei atyánk minket, embergyermekeit ide, az ő legszebb és legféltettebb helyén kezdett nevelni. Ebből az állapotból, aminek koronája az volt, hogy együtt lehettünk az örökkévalóval, ebből lépett ki elégedetlensége miatt az ember. A lázadó, sohasem elég lelkület, ami gyakran gyökeret ver bennünk, ezért a téves, a félrevezető, az a bizonyos széles út, ami a veszedelemre vezet, ahogy Jézus mondta. Ehelyett most járjuk végig együtt Istennel eddigi életünket és környezetünket, ahol vagyunk. Vegyük észre boldog rácsodálkozással annak minden szép és jó részletét. Keressük meg, fedezzük fel tudatosan mindenben azt, ami szép és jó. Mert amit keres az ember, arra áll be a szeme, a gondolkodása, és azt veszi észre inkább, és természetesen abból is talál majd többet. Kötelező a hálás szemüveg felvevése. Különben az elégedetlenségünk kerül előtérbe. Az pedig rosszra vezet. Ezért a hálás sétát folyamatosan, rendszeresen kell gyakorolni naponta. Hozzátéve még azt, ami aki a legfontosabb, mennyei atyánkat, Istent, ahogy a Zsoltáros tanítja. Dicsérjük Istent minden nap, és mindörökké magasztaljuk nevedet. Mindenért, amiért hálásak vagyunk. Ebben benne vannak a nehéz tapasztalatok is, amelyel tanított minket Isten. Ezeket is mind kössük össze ő vele. Kezdhetjük a legkönnyebbel, például azzal, hogy de szép ez a virág. Ez már egy jó lépés, de ezzel még csak egy lábunk mozdult. A második lépéssel lesz teljes. Milyen szép virágot készített nekem mennyei atyám. Vagy milyen jó ízű gyümölcsöt teremtett nekem gondviselőm. Így érkezünk vissza és kötődünk hálásan újra mennyei atyánkhoz, minden nap és majd örökre. Mindörökké magasztaljuk nevedet, mondja a helyes útra visszatért Zsoltár író, mert a most megkezdett hálás leltározásunk majd az örökké valóságban folytatódik. Az olyan lesz, mint amikor a pusztából az ígéret tejjel és mézzel folyó földjére az édenkertbe visszatérhet a fáradt vándor. Ott boldogan néz körül, és nem győzi megköszönni mindazt, amit ott talál, amit ma el sem tud képzelni az ember. Olyan sok a jó, amiért hálás, hogy mindezt megköszönni és mindennek örvendeni, az örökké valóságra lesz szükség. Meg lehet ezt sugallja Zsoltárban az ezután következő szela szó, aminek a jelentését pontosan nem tudjuk. Meg lehet, hogy valamilyen zenei utalás ez. Sokan szünetnek, megállásnak, zenei közjátéknak sejtik. Itt találó lenne ez, mert azt üzenné, a hálaadásban, Isten dicséretében kell megállni, megpihenni. Ezt kell minél hosszabbra nyújtani, az
örökké valóságig. Mennyei atyám, sokat ismételt kérésem és panaszom helyett, ma csak köszönök neked mindent. Amen.

0: Isten üzenete Adó Jáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 44. Zsoltár 9. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Szacsvai Református Egyházközséggel ismerkedünk, ebben lesz segítségünkre a következőkben a gyülekezet lelkipásztora Dezső László Levente. Következzen a vele készített beszélgetés. Békesség Istentől szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ott kérjelek meg arra, hogy mutasd be nekünk a Szacsvai Református Egyházközséget. Hát először magát a falut, mit lehet tudni Szacsváról?
1: Szeretettel köszöntelek, és köszönjük a meghívását az Agnus Rádiónak, hogy Szacsváról beszélhetünk. Egy kicsi falu, a régi községnek a legkisebb települése, az öt faluból a legkisebb település, és egy 120 lelket számláló közösség, amiből a gyülekezethez 110-en tartoznak. A település az ősidők óta lakott, most már azt is tudjuk, hogy a bronzkorban is lakott volt a település, majd folyamatosan az itt élő nemzedékek azok kialakítottak egy civilizációt. A templom a 14. századba épült, ugyanakkor abban az időben vár is áll a falu fölött, és mondhatjuk azt, hogy számos nagyszülöttje van, akiknek az életét hamarosan feltárjuk, akiknek az életét most kutatjuk pontosabban.
0: Mit lehet tudni a templomról magáról? Tehát azon kívül, hogy ugye 14. századbeli, ha jól értettem.
1: A Szacsvai templom a 14. században épül, lényegében az első templom, amelyiket folyamatosan átépítenek, módosítanak a koroknak megfelelően, ez természetes dolog. Az első templomnak nincsen külön tornya, hanem magát a szentélyt bontják majd később le, az 1820-as években is annak a helyére építik fel a tornyot, és lényegében megfordítják akkor a templomot, és építenek egy sokszögzáródást, majd megmagasítják, majd az ajtók helyét változtatják, az ablakoknak a méretét változtatják, viszont mind a déli, mind az északi fal, ami megmaradt a középkori templomból is megvannak, azok a jelen pillanatban is festett vakolatot tartalmaznak, freskókat tartalmaznak, és amiről híres a Szacsvai templom, az nem más, mint a Szent László legendának az üldözés jelenete, ami megjelenik az északi falon. Továbbá megjelenik egy Árpádházi Erzsébet féle gyógyítási jelenet, megjelenik egy Jézus láb, amit most találtunk meg újonnan, vagy éppen egy szentelési pecsét lenyomat jelenik meg a falakon. Sajnos ugye az átépítésekkor az is közre játszik, hogy a bizony a freskóknak nagy része elveszik, hiszen azok a falak, amelyek elbontódnak, azok is freskókat tartalmaztak. És így a Szent László legendának csak az üldözés jelenete maradt meg számunkra. Továbbá a templomnak van egy 1761-ben készült kazettás mennyezete, amit egy barátosi mester, nevezetesen Kovács János készített. Ő az, aki elkészíti és a helyére rakja a kazettákat. Ami érdekes, hogy ennek a mesternek a legösszefüggőbb és legeredetibb állapotában megmaradt munkája található Szacsván, hiszen ehhez a kazettás mennyezethez soha nem nyúltak, nem volt átfestve, nem volt restaurálva. Egészen 3 évvel ezelőttig, ameddig lebontásra került a kazettás mennyezet, hogy restaurálás véget elszállításra kerüljön, és most már teljes pompájában láthatjuk újra a kazettás mennyezetet. A kazettás mennyezetről még annyit, hogy 64 kazetta alkotja, zömében két kazetta kivételével zömében, növénymintás kazettákról van szó, kettőn jelenik meg állati motivum, és valójában most már a restaurálás folyamán megbizonyosodtunk, hogy eredetileg egy élénk színben pompázó kazettás mennyezet volt, ami most persze már megmattult, mert hogy a természetes anyagokból kevert festékek, azok a közel 300 év alatt ugye azok egy színüket megváltoztatták, megmottultak, viszont egy gyönyörű szép míves munkáról beszélünk. Amit még most frissen fedeztünk fel a templomban, vagy a templomon kívül a külső falán az északi oldalon, és ezt fontos hangsúlyoznunk, hogy az északi oldalon, hiszen az északi oldalt általában nem festették a középkorban, egy fülkét tártunk fel, ahol gyönyörű szép freskók jelentek meg ebben a fülkében, és van egy olyan feltételezésünk, hogy a templom valamikor zarándokhely lehetett. Hogy miért, az még egyelőre rejtély előttünk is, viszont a freskók, ez a fülke az északi oldalon, és azokban való bekarcolások mindenre mutatnak.
0: Milyen más érdekességet rejt a templomot magában? Gondolok harangra, kehelyre, esetleg az orgonára?
1: A templomnak sajnos orgonája nincsen, a harmóniummal harmónium végzi a szolgálatot. A klenódiumok közül kiemelnék egy 1600-as évekbeli kelyhet és egy ugyanolyan úrasztali kenyeres tányért. Az úrasztala maga, ami újra restaurálva lett és visszakerült eredeti helyére, az 1791-ben készült az evangéliumi református anyaszentegyháznak, adományozza Szabó Ferenc felirattal 1791-ből. Ezek amik a templomnak a meghatározó részei, persze ott vannak a padók, a padvértek, amelyeket 1920 tájékán lefestenek mindent olajfestékkel, most pedig a restaurálás folyamán a vérteket próbáltuk visszahozni az eredeti tulipános, tehát hagyományos megfestéses mintájukra. Persze, hogy a régebbi lefestés ez rengeteget károsította az eredeti festést, de így is ez egy patinás hangulatot a templomnak.
0: Mi más lehet tudni a gyülekezeti életről? Hány gyülekezeti tag van? Vannak-e fiatalok, gyerekek?
1: A zacsai gyülekezet az jelen pillanatban 109 lelket számlál. A hosszú története során sajnos többször azzal nézett szembe a gyülekezet, hogy nincsen önálló lelkésze, és ez az 1950-es évektől sajnos be is következett végleg. Hiszen ez legenda, feljegyzés nem találunk hivatalosan, viszont a gyülekezet tudatában úgy maradt fent, hogy a volt rendszer vezetői felajánlották az akkor szolgáló lelkésznek, hogy vagy a templom, vagy a papilak valamelyik magtár lesz. Hát gondolhatjuk, hogy nem a templomot adta át az akkori kollektívnek, a TS-nek, és ezutántól végképp nem tudunk arról beszélni, hogy a gyülekezetnek önálló lelkésze van. Sajnos sok esetben kihatással volt a gyülekezeti életre is, és itt most nem a lelkészekre gondolok, hanem a gyülekezetben is volt egy sokszor élni ilyen szempontból, de ez meglátszódott. Maradjunk annyiba, hogy ez meglátszódott a gyülekezeti életen.
0: Hogyan zajlik a gyülekezeti élet ott Szacsván?
1: Jelen pillanatban a gyülekezeti életet azt sikerült megszervezzük, újra szervezzük, újra van nőszövetségi bibliaóra, presbiter bibliaóra. A hosszú évek után újra a vallásórákat tartunk, és egy nagyon szép, persze arányokhoz képest szép létszámú vallásórás csoport van. Viszont ezt ki kell emelnünk, hogy a minden gyülekezeti programot azt közösen tartunk az Egerpataki Egyházközség tagjaival, hiszen az idei évnek az az eredménye, hogy elindítottuk a társegyházközségi státusz kialakítását az Egerpataki és a Szacsvai gyülekezetek között, és ennek fényében mi már régebb közösen tartottuk a gyülekezeti alkalmainkat, de ugyanúgy a vakációs bibliahetet a gyermekeknek, még a nagyborosnyai gyülekezettel közösen társulva is így három gyülekezet gyermekeinek tartottuk meg az elmúlt időkben. Továbbá most már gondolkozunk, hiszen hatalmas felújítás után vagyunk, és hatalmas építkezések után, amik sajnos lefoglalták az ember és a lelkésznek is a teljes energiáját, viszont ebből ilyen kicsit energiafelszabadulás után már gondolkozunk azon, hogy milyen más csoportmunkákat, milyen közösségi rendezvényeket lehetne majd beindítani, hogy ezt a kis közösséget még jobban összetartsa, és minél jobban építse és erősítse.
0: Ugye most nemrégiben újult fel a templom, hogyan készültek erre az eseményre a gyülekezettel?
1: Hát a templomnak a felújítása az egy 9 éves hosszú munka, kemény, verítékes munkának az eredménye. Hiszen 9 évvel ezelőtt jelentkezett először a könnyezőházi gomba, utána majd az átépítés során rosszul összeszőtt falnak a hasadása, és persze ez azzal járt végig, hogy erőforrásokat, szakembereket kellett keresni, akik segítenek. Itt ki kell emelnünk Dombora Lajos polgármester urat, vagy éppen Peter József Henrik alpolgármester urat, akikkel kéz a kézbe jártunk, és Jánó Mihály művészettörténész vezetett mindvégig ezen az úton minket. 9 év ezelőtt még nem tudtuk azt, hogy miből fogjuk felújítani a templomot, hogyan, hiszen egy ilyen kis gyülekezetnek egy A-kategóriás műkincset felújítani, ez hatalmas anyagi teher. Ennek érdekében tehát 3 alkalommal is volt kirovás a gyülekezeten, vállalta a gyülekezet az anyagi hozzájárulást, elegészen addig, ameddig akár a Betlen Gábor alapkezelőtől kaptunk támogatást, de végül pedig megérkezett a nagy reménységünk és a nagy támogatási tér, ez az úgynevezett PNRR-ré, tehát az országos helyreállítási terv. Benne a Szent László útban nyertünk egy-két közel 2,5 millió eurós pályázatot, és ennek következtében végre sikerült nem csak statikailag megmenteni a templomot, hiszen az elsődleges célunk az volt, hogy statikailag mentsük a templomot, amennyire lehet, hanem sikerült a műkincseket is, tehát a freskókat, kazettás mennyezetet, és minden egyes műértéket a restaurálni a templomban. Ennek következtében a 9 év munka után, és ezt hangsúlyozom újra, kitélet, kemény 9 esztendő után sikerült a templomot újra felújítani, mellette pedig egy látogatóközpontot építeni, ami a 3 épületnek az együttese, külön elkülönítve van egy bemutatóterem, aminek lesz egy állandó kiállítása is, lesz időszakos kiállítások is, fognak helyet kapni a galériába. Van egy konferenciaterme, ami lényegében majd a gyülekezeti házat, a gyülekezeti hajlékot is téli időszakban fogja biztosítani, valamint egy 7 szobát magába foglaló vendégházat is sikerült ennek következtében építeni. A munka után, a munka elvégzésével sikerült a hálaadó Isten tiszteletet is megszervezni, ami június 14-én volt, a főtiszteletű püspök úr végezte az igei szolgálatot, majd a látogatóközpont avatásánál Kató Béla püspök úr mondott áldást. Egy gyönyörű szép ünnep volt, amelyik egy hatalmas erőt is adott a gyülekezetnek, mondhatom így, hiszen több héten keresztül volt olyan, hogy egy negyede közmunkázott az egész gyülekezetnek, és ezek csak férfiak voltak. Utolsó napokban pedig férfiak, nők összeszámolva, tehát ilyen napos leosztásban 30-35 személyes közmunkázott, amikor azt nézzük, hogy egy 109 lelkes gyülekezetről beszélünk, az bizony gyönyörű szép számnak számít, és a lelkésznek is megmelengeti a lelkét. A gyülekezet nagyon lelkesen készült erre az ünnepre, adományokat gyűjtöttek, próbáltak mindent úgy előkészíteni, hogy az az ünnepnek a teljes méltóságát megtartsa, és valójában örventek és örventünk annak, hogy a templomba újra vissza tudunk menni, hiszen hányattatott sorsa volt ilyen szempontból az Isten tiszteleti helyeknek, hiszen amikor 9 évvel ezelőtt ki kellett költözni a templomból, akkor a volt papilapot, amit, ahogy az előbb is említettem, a kommunizmus elvett, azt sajnos egy nagyon romos állapotba adták vissza, azt közmunkával hirtelen átalakítottuk egy imaházzá, hogy ott tudjunk tartani istentiszteleteket. Aztán jött a Covid, szabadtéren kellett istentiszteleteket tartani, és végül pedig a tavalyi esztendőben, amikor már a volt papilak épületét is el kellett bontani az új építkezés véget, akkor az iskolának a volt termében kapott helyet az istentisztelet, és folyamatosan kerestük azt, hogy hol van igazából a helyünk, és ez egy hatalmas dolog volt, hatalmas ünnep volt, hogy újra bemehettünk a templomba. istentiszteletet tartani, hiszen azért el kell mondani, hogy felnőtt egy olyan réteg, egy olyan vallásórás csapat, akik nem tudják azt, hogy mit jelent szacsván a templomba menni istentiszteletre. Most ők voltak azok, akik énekükkel, dalukkal a Bojtorján templom című énekével úgymond megnyitották az ünnepet, és azt elénekelték, viszont ők most tanulják meg azt, hogy mit jelent, hogy szacsván bemegyünk istentiszteletre a templomba.
0: Ezek szerint akkor most már van hely a közösségépítésre, lehet közösségépítő programokat szervezni, gondolom, hogy eddig is voltak.
1: Persze, eddig is megvolt a volt papilaknak az épülete, az egy ideiglenes imaház volt, és próbáltuk ott megszervezni a gyülekezeti életet. Viszont amikor az embernek van hozzá illő infrastruktúrája, van felszereltsége, és sorolhatnám az ilyen dolgokat, akkor persze, hogy könnyebben, pozitívabban és optimistábban áll ezekhez a kérdésekhez, és nagyobb lehetőséget lát a közösségépítő programokban. És mellette, ha nem beszélünk arról is, hogy amikor egy ilyen építkezés és restaurálás, javítás lezárul, akkor bizony energiák tudnak felszabadulni, mert hogy az elmúlt időszakban a papírmunka, az építkezés az volt, ami mindenek előtt volt, és mindent sajnos, de sok energiát felemésztett.
0: Mit jelent a gyülekezet számára? Tehát hogyan élik meg most a hétköznapokat a gyülekezet életben? Most, hogy a templom készen áll, ott van.
1: Tehát mindenek előtt öröm van, hogy a templom végre újra készen van, és végre használható. Az elkezdődött összetartozás, közösségi munkák, amelyek az ünnepséget előkészítették, azok már megadták a kezdést, a csíráját azoknak az összetartó programoknak, amelyek majd soron fognak következni. Hiszen a rákövetkező szombaton, a hálaadó Isten tiszteletet követő szombaton egy gyülekezeti napot tartottunk, ahol megköszöntük egymásnak a befektetett munkát, ahol egy kicsit közösen együtt voltunk, és az az igény fogalmazódott meg, hogy ilyen alkalmakat még szervezzünk, minél több alkalom legyen az, amikor találkozunk, együtt vagyunk, ha kell a templomban, ha kell a templom árnyékában, de mindenekelőtt az Úristennel és egymással közösségben lenni.
0: Voltak nehézségek, de milyen új nehézségekkel vagy kihívásokkal kell szembenézni a szacsvai gyülekezetnek?
1: Voltak nehézségek, de azokat hála Istennek, támogatóinknak és minden egyes segítő embernek köszönhetően, és ezeket sikerültek legyőzni. Viszont az új kihívások, azok új utakat fognak megmutatni. Mindenekelőtt az új komplexumot, az új központot azt szükséges fenntartani. Ehhez muszáj, kötelezően programokat kell működtetni, látogatókat kell hozni, vendégeket kell hozni, mert bármennyire is hangsúlyozom, hogy mindenek előtt a templom az templom, Istennek a háza, az imádságnak a háza, mindamellett egy turisztikai látványosság is, és sokan érkeznek látogatóba. Ezt a látogató réteget kell megszólítsuk az elkövetkezőkben, kell a nekünk is különböző programokat szervezzünk, készülünk arra, hogy az újonnan épült központot a következő nyártól már kihasználjuk gyerektáboroztatásra, vendégek fogadására, sorolhatnám az ilyen dolgokat.
0: Milyen eseményeket szerveztek az idén a gyülekezetben, mondjuk a gyerekek számára, a fiatalok számára, hiszen szó volt róla, hogy hát vannak gyerekek azért.
1: Persze, tehát gyerekek vannak, és az utánpótlás nevelés, vagy éppen az ifjú generációnak a közösségbe való bevezetése az elsődleges célunk és feladatunk. A lelkészként mindig azt fogalmaztam meg, hogy a gyermeket az soha ne vigyék ki a templomból, a gyermek nem zajos, hanem a gyermek az gyermek, a felnőttnek pedig az Isten tiszteletre kell, hogy figyeljen. A mindenek előtt és a legfontosabb tevékenységünk ezek a szombati vallásórák. Ezek nem maradhatnak el. Ha nem tud a lelkész menni vallásórát tartani, akkor a lelkész felesége fog barkácsolni velük. Ilyen szempontból hatalmas segítség feleségem számomra. És a gyermekek ezáltal rendszeresen kapcsolódnak hozzánk, kapcsolódnak a gyülekezethez, kapcsolódnak a közösségi élethez. A vakációs Biblia hét a következő, a soron következő programunk, amíg augusztusban lesz megszervezve. Itt az ifjabbak, a fiatalok, a frissen konfirmáltak besegítenek, közösen szervezzük velük, ők azok, akik a minden egyes programot lebonyolítanak. Én nekem a tanultási felület marad. De továbbá szervezünk az idén a Rétkközségi fiatalok számára a Betlen Gábor alapkezelő támogatásával szervezünk egy községi ifjúsági tábort, ez az őszi vakációban lesz megszervezve, hogy a fiataljaink még többet tudjanak együtt közösen minőségben eltölteni, akár az Úristennel, akár egymással.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor bevonjátok az ifjúságot is, az ifit is. Vajon a Válcs irányra is sikerül eljutni?
1: Hirdetem folyamatosan, reménykedünk benne, mindenek előtt azért a Válcs irányt is szem előtt tartjuk, viszont a Kézdi Orbai Református Egyházmegyének is számtalan ifjúsági és gyermekprogramja van, amin szeretnénk részt venni. Itt, ha megemlíthetem, hamarosan kezdődik a vallásórások számára a tábor, majd azt követi az ifjúsági tábor, és következik a konfirmandus tábor, amik az elmúlt esztendőkben gyönyörű szép létszámokkal működtek, és a Kézdi Orbai Egyházmegye elejtézik arra a hatalmas erőfeszítést tesz azért, hogy ezek a programok, ezek a táborok működhessenek, de nem csak a Lelkészi Kar, hanem az egész közösség, és ezeken is szeretnénk egyaránt részt venni. Nem csak kerületi, hanem helyi és egyházmegyei rendezvényeken is egyaránt.
0: Hát ha vannak gyermekek, akkor a táborok működnek, nem?
1: Persze, teljes mértékben. Tehát kezdjük onnan, hogy ha valaki szervezett már gyerekeknek, fiataloknak tábort, akkor azt tudja, hogy mit jelent, hogy a végén keresem az energiámat, a fizikai energiámat. Lelkileg nagyon fel vagyok töltődve, de fizikailag keresem azt, hogy hol vagyok. És amikor a szülők küldik vissza a videókat, mi még a táborozó helyen vagyunk, és a szülők küldik vissza a videókat, hogy hazafele az úton milyen énekszó volt, hogy azokból az énekekből, amiket velünk tanultak, vagy éppen milyen élménybeszámolók vannak. Na hát ott az ember elfelejti a fizikai fáradtságot, elfelejti mindent, hanem már a következő évi tábort szervezi, mert hogy ezért csináljuk, ezért munkálkodunk folyamatosan.
0: Hogyan írnád le a gyülekezet mai lelki és közösségi életét?
1: Ha egy szóba kellene leírnom, akkor összetartozás. Ha bővebben megyünk bele, akkor látja az ember azt, hogy van egyfajta lelkesedés, ami megerősít mindent. Van egyfajta segíteni akarás, egy önszerveződés is akár, hiszen a lelkipásztor ugye nem lakik a faluban, hanem lent lakok Egerpatakon, és amikor mire felmegyek sok alkalommal, hiszen nem telik nap el, vagy két nap nem telik el, hogy magamat a faluba meg ne járjam. Sokszor találkozok azzal, hogy kopogtatnak, jönnek, hogy ők már előre elképzelték, hogy most mit kellene elvégezzünk. Ők meg is szervezik, csak éppen én hirdessem, plakátoljam. Nagyon nagy a lelkesedés.
0: Ezt jó hallani, hát mit üzennél a mai kor emberének a hit és a közösség megtartó erejéről Szatyváról nézve?
1: Ha Szatyváról nézem, akkor hadd idézzem azt az igét, amivel köszöntöttem a hálad Isten tiszteletre érkezőket. A zárójelben hadd mondjam el azért, mert egy hitetlen Tamás jelenet van megfestve az újonnan felfedezett templom fülkében, a templom északi falán, amiről beszéltem. Boldog vagy te, Tamás, mert láttál és hittél, de boldogok, akik nem látnak és hisznek. A mai ember azt szereti hinni, amit tapinthat, amit érzékelhet, amit lát a két szemével, amit a kezével megfoghat. Viszont az elmúlt esztendőkben a szacsvai közösséggel számtalanszor megtapasztaltuk azt, hogy hinni, hit nélkül előre menni nem lehet. Hinni kell abban, hogy az Úristen folyamatosan mellettünk lesz, és a jó úton az élettel való munkálkodásban támogatni fog minket. Tamás egykoron csak akkor hitte el, hogy Krisztus feltámadott, amikor láthatta a Krisztus keresztván szerzett sebeit. Talán sokszor mi is akkor hisszük el az életünkben a különböző eseményeket, ha azokat megéltük és megtapasztaltuk. Viszont én hiszem azt, hogy igaz a kijelentés, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, mert hogy a Krisztusba vetett hittel, az Isten megtartó erejében való munkálkodással hiszem, hogy minden egyes munkának meg lesz a gyümölcse, és gyülekezeteinknek, közösségeinknek újra van és lesz jövője.
0: Az elmúlt percekben rovatunkban a Szacsvai Református Egyházközséggel ismerkedtünk. Ebben volt segítségünkre Dezső László Levente, a gyülekezet lelki pásztora. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben múlt keddi, augusztus 4-i keresztény élet rovatunkat hallgattuk meg, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. A keresztény élet rovat ma délben is jelentkezik 14:20.

0: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm homokkora későjeli műsorunk hallgatóit a nap gondolatával, amelyet Thomas Mann, Nobel-díjas német írótól választottunk, aki 1827-ben ezen a napon hunyt el. Nem tehetek róla. Olyan a világfelfogásom, hogy az életet inkább a derűs és szeretetre méltó, mint a csúf és brutális oldaláról nézem. Ez a mai nap gondolata, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A következő percekben múlt heti hangos könyvtárovatunkat sugározzuk, utána pedig jazzzenével várjuk hallgatóinkat. A következő percekben Tamási Áron Ábel az országban című regényének első fejezetének a második részét olvassa fel Fekete Ernő.
1: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, halható változata.

Szerettem volna felállni, hogy utána nézzek, mert egyszerre az jutott eszembe, hogy ezt az embert hátulról még nem is láttam. Meggondoltam azonban, és nem mozdultam a helyemről. Mégpedig először azért, hogy a kutyát valahogy meg ne lássa illetéktelen, másrészt pedig azért, hogy ha így is meglátná, akkor ne én legyek a hibás, hanem a sipkás. Ültem hát, és vártam. Nem mondom, egy kicsit dobogott a szívem, de az nem is csoda, mert két dolog is volt, amit akkor csináltam legelőször az életemben. Az egyik a vonatra ülés, a másik pedig a kutya eldugása. Így hát csak ültem a kutya fölött, miközben különböző gondolatok forogtak a fejemben. Az egyik percben az, hogy bár megérhette volna édesanyám ezt a percet is, amikor a fia vonatra szállott. A másik percben az, hogy vajon ennek a jelen világnak fia csak úgy lehet az ember, ha először vonaton ül, s másodszor csal, ha egyébben nem, hát a kutyával. Ilyen formán pilinkésztek a fejemben a percek, amikor megnyílt az ajtó, s azon bejött egy vénember, s egy egészen fiatal menyecske. A vénember otthon maradhatott volna, gondoltam magamban, s figyeltem, hogy lám mit csinálnak. A csomagjukat a magas polcra emelték, majd leültek velem szemben a padra. A gyermeknek enni adtál-e? Kérdezte az öreg. Ne féljen, nem károsodott meg, felelte a menyecske. Gondoltam, nyájas leszek, és belévegyülök a beszédjükbe. Én is voltam egyszer kicsi, mondtam. A bolha most is az, felelte a vénember. Igen, megijedtem, hogy bolhát említvén a kutyát találta meglátni, s önkéntelenül is lefelé néztem, mire a vénember nevetni kezdett, s így szólt. Tán egy meg is csípett. Most már a menyecske is nevetett. Édesapám, magának soha se jő meg az esze, mondta kedvesen. Hát az fölösleges is, szóltam, hiszen lám ész nélkül is milyen kedves leánya van. Az öreg töredelmesen nézett maga elé, majd így szólt. Azért mégsem ártana, ha megjőne. Ugyan miért? Kérdeztem. Azért, nehogy a kisebbik leányomat hozzád adjam. Jó, hogy abban a pillanatban elindult a vonat, mert már igen szorult helyzetben voltam. A mozgás azonban segített rajtam, mivel egyszerre a vonat lett a nagyobb személyiség. S ráadásul még egy csizmás uraság is bejött, s két katona. Mind a hárman a túlsó oldalon telepedtek meg, és nem valami barátságosan néztek felénk. Az uraság a táskáját is az ülésre tette, a katonák pedig a két puskát egymás mellé fektették a polcra. Hát ágyú nincs, szólt át az öreg a vitézekhez. Az egyik katona gorombán nézett rá. Mit beszéli maga? Kérdezte. Pedig itt az ablakon ki lehetne duvasztani, felelte az öreg. Féltem, hogy hirtelen megverik a vénembert, s emiatt békítőleg szóltam közbe. Gondoljunk inkább az anyósokra, s ne az ágyura. Jobb az ágyú, mondta az uraság. A szava darabosan hangzott, de mégis mindenki nevetett rajta. Én is vidultam a többivel, mert ez alkalommal is kiderülni látszott, hogy a sok baj között milyen hasznos találmány.

0: bárány az anyós. Azelőtt ugyanis mindenki ingerkedett a másikkal, de mihelyt az anyósokat felemlegettük, az egyetértés rögtön megszületett. Egy negyed óra múlva már olyan duruzsolás folyt, mint amikor az eső permetezik. Én a vénemberrel melegedtem beszédbe, de úgy annyira, hogy még a bolháról is egészen megfeledkeztem. De sőt, bolha is megfeledkezett magáról, ami nagy bajt okozott. Az történt ugyanis, hogy a kalauz bejött, s nagy hivatalossággal kihirdette, hogy fel kell mutatni a jegyeket. Hát erre én is elővettem az enyémet, az egész jegyet, de hogy még van egy fél, azt csak én tudtam. Először a túlsó oldalra ment a jegyvizsgálós, amikor onnét átjött, akkor is engem hagyott a legvégére. Végre elvette tőlem a jegyet, s hát amint nézte volna, egyszerre erősen kezdte fintorgatni az orrát. Miféle büdösség van itt? Kérdezte. Úgy nézett rám, mintha engemet vett volna gyanúba. Hát én honnét tudjam, amikor még azt sem tudja, aki érzi? Feleltem. Intett, hogy álljak fel. Én már tudtam, hogy mi lehet a baj, de azért felálltam, s ha külsőleg bátornak látszottam is, a bensőmben annál több volt a nyárfa levél. A kalauz megnézett a környékemen mindent, de a büdösség fészkét nem tudta felfedezni. Végre a többi utast is sorra vette a szemével, és megkérdezte. Hát maguk nem érzik? A vénember jó kedvel felelte. Nekünk tilos? Miért volna tilos? Kisebbségiek vagyunk azért. De már a csizmás odajött, és nagyokat szippantott. Én érzem, mondta. No, az jó, szólt belé az öreg, legalább ketten megosztoznak. Intettem az atyafinak, hogy ne hergelődjék, mert háborút fog előidézni, s nem is szólott többet. S abban a várakozó csendben a kalauz és az uraság kutatni kezdtek, én pedig már biztosan tudtam, hogy a Bibliában megvan írva a világ vége. Anyámra gondoltam, hogy az ő lelke engemet erősítsen meg, s vártam. Kis idő múlva az uraság elvette a hátizsákomat a helyéről, és benézett a pad alá, majd abból a helyből felállt, és paposan így szólt. Itt egy kutya van. Erre a kalauz hajolt le, megfogta bolhának a gyapját, és kihúzta a napvilágra. Ki ez a kutya? Kérdezte. Bolha engemet nézett, s én a kalauzt. A tiéd? Kérdezte megint. Úgy megvoltam rettenve, hogy szinte már az akasztófát láttam magam előtt, minek következtében gyalázatos módon így feleltem. Az enyém nem? Hát téged néz. Valakit neki is néznie kell? Szóval nem a tiéd? Gondoltam, hogy jó az Isten, s valami csodát talán tenni fog, s ennek reményében megint azt mondtam. Nem az enyém. Hanem ez újabb áruló szavam után a félelem egészen megforrósodott bennem, mert a kalauza beszéd után cselekedni kezdett. Vagyis a likasztó szerszámot a bőrtáskájába tette, a kutyát pedig a háti gyapjánál fogva két kézzel megragadta, s amúgy a földről felemelte, és elindult véle az ajtó felé. Úgy vitte, mint egy juhot. S amikor én ezt láttam, nekem bizony a nagy türelmes szentek jutottak az eszembe, ami nem is csoda, mert hiszen Bolha úgy nézett engem azzal a szép barna szelíd félszemével, hogy abban több jóság és hűség volt, mint sok emberi szemben együttvéve. Igen, csak nézett visszafelé reám, és nem harapott, s nem is vakkantott. Szelíd lett belőle. Abból a vitéz kutyából, aki végig küszködte velem a vadszagú hargitai telet, s aki nem félt soha puskás tolvajoktól, sem csendőröktől, sem pusztító hatalomtól. Csak nézett, mintha kérdezte volna. Hát bajban hagysz, gazdám. Egyszerre bíztató dobolásba kezdett a szívem, s olyan meleg fuvallattal telt meg a levegő, amilyenben énekelni szoktak a madarak. S ahogy a nap is oszlatja a ködöt, úgy kezdte a bolha szeme is oszlatni bennem a félelmet. Aztán csak azt vettem észre, hogy a lábaim paripásodnak, s a másik pillantásban már felkaptam a hátizsákot, és megindultam a kalauz után. Az ajtón túl, a vonat tornácán elejébe álltam, és felemelt fejjel megkérdeztem. Mit akar ezzel a kutyával? Ledobom, mint a fenét, mondta a kalauz, és letette Bolhát a földre. Csak hogy én is itt vagyok, feleltem neki, és szembe feszültem véle. Ekkor a többiek is kijöttek a fülkéből, hogy lássák, miképpen alakul a kutya körül a háborúság. A vasúti gerjedten nézett rám, majd amikor látta, hogy többen nézik őt várakozva, egyszerre rám kiáltott. Te is mars, büdös kutyáddal! S a kiáltás nem volt elég, hanem utána rögtön megragadott, hogy talán ledobjon a futó vonatról. Hanem ezt a megragadást elég rosszul tette, mert még mielőtt a lábát is megvethette volna, Bolha elmordulta magát, s ha a vasúti bénem ugrik hamar az ajtón, úgy rászökött volna, mint egy oroszlán. De jó volt ez így, s áldani lehetett a kalauz serénységét, mert különben a város helyett a tömlöcbe kerültem volna már az első napon. Így pedig a Bolha vitéssége folytán egyedül maradtam a tornácon, és büszke voltam állapotomra. Olyan büszke, hogy még a szégyenemet sem éreztem azért, amiért én kétszer is megtagadtam Bolhát, aki ilyen hősiességgel fizetett vissza nekem. Győztünk, Bolha! Mondtam, és simogatni kezdtem őt. Abban a percben azonban megdöngette valaki belülről az ajtót, s kiabálni kezdett. Nyisd ki!
1: Én nem zártam, Bé!
0: Feleltem.
1: Igen, de ott van a kutya!
0: Megismertem, hogy a kalauz, s így feleltem neki.
1: Itt nincsen semmiféle kutya.
0: Itt csak egy szelíd lyuk van, kit a gyapjánál fogva bátran vinni lehet. A vasúti így folytatta.
1: Majd megadom neked, gazember! Most már tudni lehet, hogy tiéd a kutya!
0: Most az enyém, feleltem vissza.
1: De az előbb a magáé lett volna, ha el nem fut vala.
0: Egy ideig csend lett, aztán megkérdeztem.
1: Hát, büdösség, még van-e oda bent?
0: A vénember szólt ki az ajtón, mondván.
1: A kutya itt felejtette a jegyét. Azt tudom, hogy nem, mert itt van a zsebemben.
0: Kiáltottam vissza. Erre jót nevettek, én pedig nem folytattam tovább a szót, hanem a legfelső lépcsőre leültem, és azon kezdtem gondolkozni, hogy a következőkben most már mitévő legyek. Sok minden járt a fejemben, de annyi eszem volt, hogy bélássam, a háborúságot folytatni nem lehet, mert rám gyűlnek az összes vasútiak, s valamelyik talán még agyon is találja lőni a kutyát. Legjobb lenne hát leszökni a vonatról, ha az egy kicsit lassabban menne. Nekem is, Bolhának is. És akkor, mintha a lassító angyalok beleláttak volna gondolataim közé, hát lassítani kezdett a vonat. Jobban és jobban. Felálltam a lépcsőről, s megragadva a vaskorlátot előre néztem. Egy házikót láttam, s előtte egy embert, aki feszesen állott, és piros zászlóval várta a vonatot. Végy búcsút, Bolha! Mondtam a kutyának, majd hamar a másik oldalra kerültem, s be sem várva, hogy a vonat egészen megálljon, hamar a hátizsákkal leszöktem, s le utánam, Bolha is. S mintha a kedvesem hívott volna, kezdtem sebesen a vonat mellett visszafelé szaladni. Bolha megelőzött engem, s úgy futottunk vígan. Hallottam, hogy valaki kiabál is utánunk, de az nem számított. Már jól elhagytuk volt a vonatot, amikor megálltam, hogy visszanézzek. Nem jött senki felénk. Így már félig megvoltunk szabadulva, s egészen is megmenekedtünk nem sokára, mert a vonat tovább ment, s véle tovább a kalauz is. Szép napfényes idő volt, s a mező szélén leültem egy dombra. Bolha is mellém kuporodott, s így ültünk ott ketten. Én néztem a virgonc madarakat és a mezők zsengéit, s Bolha is olyan bölcsen szemlélte a csecsemővilágot, mintha nem is kutya, hanem nagy tudós lett volna. Mivel a dolgunktól ráértünk, elég huzamosan nyugtattuk itt magunkat. Olyan huzamosan, hogy már szerettem volna, ha arra felé jött volna Surgyélán, vagy valami tapasztalt ember, akivel beszédet lehetett volna vegyíteni. Surgyélán azonban nem jött, sem másféle tapasztalt ember, hanem csak egy leányocska. Ha észbeli nyereségre nem is, beszédre azért jó lesz, gondoltam magamban, s amikor annyira közel ért volna a mezei ösvényen, megkérdeztem tőle.
1: Hova megy Zsuzsi? Zsuzsi maga,
0: felelte vissza.
1: De azért mégis megy valahova.
0: Igen, egy rendes fiút keresni.
1: Hát az én személyem nem lenne jó.
0: Erre jól megnézett engem, s azt mondta.
1: Nem hinném, mert én rendes fiút keresek, s nem úti csavargót.
0: Csúnya beszéd volt ez egy kislánytól, s hálát is adtam az Istennek, hogy nem tetszett meg fogékony szívemnek, mert úgy máskülönben jó formája volt. De ha én bal szerencsével kezdtem is, a sors szellője fordult egyet, vagyis bolhának küldött egy társat. Más szóval egy kutya jött oda hozzánk az őrház felől, nem is nagy, s nem is kicsi. A farka kurta volt és fürge, a színe fehér, de barna foltokkal, s a szőrzete nem gyapjas, hanem olyan, mint a szarvas marháé. Erősen szaglászva és szorgosan aprózott felénk, s én mindjárt elneveztem svájcer kutyának. Nem tudom, hogy bolha minek nevezte, mert ellenségesen nézte, majd morogni is kezdett. Az ő morgása azonban nem volt őszinte dolog, mert lomposan felállt, odament az idegen kutyához, és harapás helyett szimatolni kezdett. Valamit érzett, a fejét egy kicsit feltartotta utána, majd kifeszítette a derekát és a lábait, mintha nyújtózott volna, s a két hátulsó lábával vakarni kezdett. Aztán ismét megszagolta a másikat, mint aki kétszer is megtapasztal valamit, nehogy tévedésbe essék. Akkor a jobbik első lábat fölemelte, s a tarkának a nyakára tette. Én egy kicsit haragudtam bolhára, hogy komoly és vén kutya létére úgy viseli magát, mint egy piszli, de nem szóltam semmit. Inkább a szememet a messzi mezőre függesztettem, s arra gondoltam, hogy ő tudja, mi tetszik neki, s nem én. Aztán a fejemet a tenyerembe hajtottam, és ahogy úgy sötétbe borulva ültem, a kislány jutott eszembe, aki az imént előttem elment. Így gondolkoztam egy ideig, de aztán a fejemet felemeltem, és magam is felálltam. S hát a két kutya sehol sincs. Jobban körülnéztem, s akkor vettem észre, hogy jól elmentek az őrház felé. Elindultam magam is arra, nehogy bolha valami olyan bajba találjon keveredni, ami az utunkat ismét elárkolja esetleg. Csak az őrház kicsi udvarán értem utol őket.
1: Ügyelj magadra, bolha!
0: Szóltam is neki, de ő reám sem nézett, mintha sohasem ismert volna engem. Sok fájdalommal bólogatni kezdtem erre, s hát éppen akkor egy leányka jött ki a kicsi őrházból, okos szemű barna gyermek volt, úgy 9-10 éves.
1: Ki ez a csúf kutya?
0: Kérdezte tőlem.
1: Hát nem ide tartozik?
0: Mondtam.
1: Ez a nagy lompos, nem?
0: Azt tudom, hogy nem feleltem, de az a másik, az a csúf.
1: Az talán ide?
0: A leányka nehezen akart hinni a füleinek.
1: Maga mit mond?
0: Kérdezte.
1: Én azt, hogy ez a svájcer, a ti kutyátok-e? Svájcer, aki kérdi!
0: Sértődött meg a gyermek, s úgy fordult szembe velem, mint aki hősi bátorságot tanúsít. A tarka Eb azonban, akit ő védett, nem tanúsított hasonlót, mert bolha úgy a földre terítette, mintha lábai nem is lettek volna, s ott a földön ráncigálni kezdte, s hengergetni, mint egy kicsi párnát. Beszéd helyett én is, s a leányka is azt néztük, hogy miképpen játszadoznak a kutyák. Először csak gomolyogtak, s kacagva morogtak, de aztán harapni is kezdték egymást olyan düvel és marcangolással, hogy az játék immár nem lehetett. S a tarka mindig alól, s foszlott valósággal a hőcsatában, amely úgy feldagasztotta az én mellemet is, hogy nagy büszkeségemben így szóltam.
1: Bátor kutya ez a tarka kutya!
0: Erre a leányka futni kezdett a kicsi ház felé, s közben egyre kiáltotta.
1: Édesapám, egy csúnya nagy kutya eszi meg a zsemlét! Eszi meg a zsemlét!
0: Ebből megtudtam, hogy a tarka kutyát Zsemlének hívják, s meg azt is, hogy a gyermeknek édesapja is van, aki a házikóban rejtőzködik. S mindjárt utána

0: lett, mint az ibolya. Meg is állott jöttében mindjárt, mintha ott hajtott volna ki a földből. Hajadon fönn volt, törődött rossz szubbonyban és sáros csizmában. A fekete haja ciheresen állott a fején, s nagy bajuszának a szálai erősen kiállottak a rendből. Ebből az állapotából arra következtettem, hogy szundítással foglalkozott odabent a házban. – Mi a baj? – kérdezte, miközben sűrűn pislogott a napfényben. – Itt elég nagy baj van – mondtam, mert a kutyámat az udvarába vonzotta zsemle. Erre a bakter megnézte a kutyákat, akik időközben ismét szelídebbre vették a játékot, majd a bajuszát rendezgetve így szólt.
1: – Nem baj, nem kerül pénzbe.
0: – Pénzbe nem, de időbe igen. A bakter szavam ellenére is könnyen vette a dolgot, mert legyintett egyet, s leült egy korhadó padra.
1: – Ráérnek, nem járnak hivatalba – szólott ismét.
0: Úgy láttam, hogy jóféle természetes embert találtam benne, s közelebb húzottam hozzá. Én sem szeretem a kávét, mondtam neki, mire ő rám nézett, hogy én mit beszélek, hiszen kávéról semmi szó eddig elé nem esett.
1: Azt te miért mondod? Kérdezte.
0: Én azért, mert maga sem szereti.
1: Hát azt honnét tudod?
0: Én onnét, hogy ráöntötte a kutyára.
1: Milyen kutyára?
0: Hát erre a zsemlére. A bakter vizsgálódva nézett a kutyára, de fel is fedezte hamar a beszédem értelmét, mert így szólt.
1: Csak ugyan, olyanok azok a barna foltok rajta, mintha kávéval öntötte volna le valaki.
0: Nobolha! Kiáltottam oda.
1: A zsemle mellé kávé is van.
0: A bakter jót kacagott ezen a dolgon, s megkérdezte.
1: Hát a tiédet bolhának hívják.
0: Annak. Úgy látszik, azt határozta magában, hogy barátkozni fog velem, mert a leánykát ugyanis béküldte a házba, hogy lásson az ebéd után, engemet pedig azzal tisztelt meg, hogy helyet mutatott maga mellett a padon. Erre én a hátizsákot lesetettem, hanem azzal együtt odaléptem, s helyzetet vettem, hogy leereszkedjem a padra. De ahogy éppen leültem volna, megreccsent alattunk a pad, s hát a másik pillantásban már a földön ültünk. Mégpedig úgy, hogy a bakter alól, s én az öliben a hátizsákkal. Hirtelen helyzetünkben nem szóltunk semmit. Szó helyett én is felálltam inkább, és visszafordultam, hogy segítkezzem neki is. Amikor aztán ismét talpon voltunk, így szólt a bakter.
1: Tedd le a fenébe azt a hátizsákot!
0: Hát én le is fejtettem rögtön a hátamról, s ahogy a földre dobtam, szemrehányóan így szóltam hozzá.
1: Na, lehúzod-e még az embert?
0: Ezt azért mondtam, hogy a hibát magamról eltereljem, s hogy a bakternek kedvében járjak. Nemigen értem azonban célt, mert az ember nem rám figyelt, hanem a padot igyekezett visszatákolni ülhető állapotba. Készségesen mellé állottam, s úgy néztem az igyekezetet, amely azonban semmiképpen nem akarta meghozni az eredményt.
1: Nagyon korhat volt, mentegetőzött a bakter. Ha az enyém volna, jól megszidnám, mondtam neki.
0: Az ember úgy pillantott rám, mintha nagy eszmét adtam volna neki, majd hirtelen úgy felrúgta a rozog a tákolmányt, hogy még a kutyák is tovább futottak ilyettükben.
1: Erős lehet a tekintetes úr, szóltam dicsérettel. Én erős, mert szerettem ezen a padon ülni, felelte.
0: Abban a percben nagyon hasznos gondolatom támadt.
1: Deszkája, szerszámja van-e? Kérdeztem.
2: Van. Miért?
1: Azért, hogy csináljunk egy újat.
0: A bakter rám nézett, majd megfogta a kezemet, s így szólt.
1: Téged az Isten küldött ide.
2: Engem? Miért?
1: Azért, mert nálad nélkül ide új pad sohasem lett volna.
0: Ennek a fordulatnak én is nagyon megörvendettem, mert egyrészt szerettem építeni, másrészt pedig tudtam, hogy ennek a további utazás dolgában hasznát fogom venni. A munka előtt a jókedvünk is annyira tágra nyílott, hogy amikor a bakter elészette a deszkát és a szerszámokat, már énekelhettünk is volna. Mivel korábbi időmben faragással sokat mesterkedtem volt,

0: a padcsinálásnál én lettem a főszakértő. A bakter gyönyörködéssel nézte a készülő padot, de irigykedéssel a tudásomat. Ezért úgy végeztem a munkát, mintha én csak dolgoznám, ő pedig az ő nagyobb tudásával felügyelne reám. Ha például egy deszka véget levágtam, vagy egy szeget valahova belévertem, mindig megkérdeztem tőle, hogy így jól van-e. Közben a tavaszról beszélgettünk, majd pedig arról, hogy milyen nagy mester az élet, hogy ilyen jól összehozza az egymásnak való embereket. Egy óra sem telt belé, a pad már készen állott. Még a vasúti főnök is ülhetne rajta, mondtam.
1: Ő nem itt fog ülni,
0: szólt a bakter. Hát hol?
1: A tömlöcben.
0: Körülnéztem, hogy valaki nem hallotta-e meg a dolgot, mire az ember megkérdezte.
1: Tán félsz valamitől?
0: Igen, a vasúti hatalmaktól, mert ugyanis nekik köszönhetem, hogy most itt vagyok.
1: Hogy-hogy?
0: Kérdezte a bakter.
1: Majd elmondom azt is, feleltem neki, ha már ennek a padnak semmi hiányossága nem lesz.
0: Hát van még hiányossága?
1: Van.
0: Ugyan mi?
1: Az, hogy még nem ülünk rajta.
0: Rögtön tessékeltem is őt, hogy üljön rá, de éppen úgy, ahogy a másikon szokott volt ülni. Amikor ezt meg is cselekedte, én ismét felvettem a hátizsákot, és várakozással álltam.
1: Hát nem akarsz elmenni?
0: Kérdezte a bakter.
1: Én nem.
0: Hát, ha szívesen látna, én is leülnék, mondtam. Az ember megértette a játékot, s ahogy azelőtt intett volt, úgy intett most is, hogy foglaljak helyet. Én nem is kérettem magam, hanem leültem. Egy ideig szótlanul ültünk.
1: Nem akar leszakadni,
0: mondtam. Éppen abban a percben kijött a leányka, s jelentette, hogy az ebéd megvan. A bakter felállott, s azt mondta nekem, hogy tegyem le a hátizsákot, s menjek véle, mert ebédre szívesen lát. Bementünk a kicsi házba, s hát ott egy nagy porcelán tálban gőzölök valami az asztalon. Odaültünk melléje, s a gazda már bíztatott is.
1: Védj magadnak, jó paszújka leves.
0: Én vettem egy jó tányérral, s megkérdeztem. Miért mondja, hogy paszújka?
1: Azért, felelte a bakter, mert ami paszúj, az nagyszemű. Mi pedig a nagyszemüt már megettük a télen, és így csak paszújka maradt.
0: Minél kisebb, annál jobb, mondtam kedvet gyarapítva, mire a bakter odaszólt a leánykának.
1: Hát akkor mákot kellett volna főzni, sárika.
0: Én is tréfára vettem a dolgot, s azt mondtam a gyermeknek, bizony, s főzés előtt meghámozni. A gyermek úgy nézett minket, mint egy bajuszos bolondot és egy pejhedző bolondot. Gondoltam hát, elvezetem másfelé a beszéd fonalát, de azért a házban tartom.
1: Hát, asszony, nincs?
0: Kérdeztem tehát.
1: Nincs, jelenleg,
0: mondta a bakter. Ebből könnyen lehetett tudni, hogy ha asszony nincs is, de volt.
1: Hát nem halt meg,
0: tudakozódtam.
1: Amíg a kezem alatt voltak, addig nem, felelte az ember, s hogy aztán mi lett véllök, azt már nem tudom.
0: A szavak mögött sok tapasztalás lappangott, s mivel én nagyon szerettem az emberek háta mögé látni, így szóltam a bakterhez.
1: Magam is házasságot forgatok a fejemben, s így nagy jót tenne velem, ha a házasság szentségéről egyet-mást elbeszélne.
0: Láttam, hogy az ember arcán nyüzsögni kezdenek a gondolatok. A bajuszát megtörölte, a székben hátrább ült, s a hátát is jobban megvetette, mint aki egészen úr a maga dombján.
1: Sárika, menj ki, s nézd meg, hogy a kutyák mit csinálnak,
0: mondta a gyermeknek, s amikor Sárika kiment, a szemét összehúzta, hadhatósan reám nézett, és így szólt.
1: Ha megtalálsz házasodni, soha többet az én házamba be ne gyere.
0: Nem tudtam elgondolni, hogy ennyi szigorúság idáig hol rejtőzködött ebben a szelíd emberben. Gondoltam, egy kissé elhajtom a csípős legyeket róla, s így szóltam.
1: Jó, hogy kimondta ezt a tilalmat, mert most immár háromszor is meggondolom a házasságot. De aki háromszor meggondolja, az negyedszer mégis megteheti. Éppen ezért arra kérném, hogy mondjon még valamit a házasságról. A bakter legyintett, s abban az volt, hogy jobb, ha nem beszél. Hány felesége volt? Kérdeztem. Nekem három. És mennyi ideig tartotta őket? Az elsőt 2 esztendeig, s a másik 2-t is együtt véve addig. Az elsőt akkor vettem, amikor megnyertük a háborút. Megnyertük? Csodálkoztam. Hiszen nekem apám örökké azt mondta, hogy elvesztettük. Ti el, ha magyarok vagytok, de mi románokul megnyertük. S amikor benne voltunk a nagy diadalban, gondoltam, hogy én is meggyarapodom, s hódítottam magamnak egy magyar feleséget. Attól lett volt ez a Sárika. S aztán hová tűnt az a magyar asszony? Kérdeztem. Elkergettem, mint a madarat. S hát a másik 2-vel mi lett? Folytattam. A másik 2-vel az, hogy a második egy mozdonyvezetővel megszökött, a harmadikat pedig a tavaly ősszel kivezettem ide a rétre, s megmutattam neki, hogy merre vezet Szeben felé az út. Csodálattal néztem a baktert, aki a balfogásokat ennyire kimerítette. Hát a szerencsét újból nem próbálja meg? Kérdeztem. Én nem, mondta. Mert az én Bibliámba ez a három elég. Eme szavak után a paszújka mellé tettük a három asszonyt, s hallgattunk egy ideig. Aztán a bakter reám fordította a szót, s az iránt érdeklődött, hogy én honnét jövök, ki vagyok, s merre akarok menni. Én elmondtam neki mindent, s legfőképpen azt, hogy miképpen jöttem Mádé falvától idáig a vonaton. Amikor azt beszéltem el, hogy mi módon vették fel Bolhát féljeggyel a vonatra, úgy kezdett kacagni, hogy még a könnyei is megcsordultak. Akkor tudtam meg, hogy Mádé falván egy elhasznált jeggyel milyen mókát űzött velem a két vasuti, s a kutya cégére alatt kilopták a zsebemből a pénzt. Na, azok sem voltak jobbak, mint a maga három felesége, mondtam.
2: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek hallható változata.
3: Az elmúlt percekben múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, amelyben Tamási Áron Ábel az országban című regénye első fejezetének második részét mondta el Fekete Ernő. A következő percekben jazz válogatással várom hallgatóinkat, többek között Ella Fitzgerald, Patrick Leonard, Horváth Charlie és Jack Jones dalai szólnak.

the drinks and the laughs are on me. Pardon me, but I gotta run.

Benne jazz válogatással kedveskedtünk hallgatóinknak, többek között Ella Fitzgerald, Patrick Leonard, Horváth Charlie és Jack Jones dalai szóltak. Ezzel lassan homokóra későjeli műsorunk végéhez érkezünk, de ha tehetik, tartsanak velünk egészen 8 óráig, ugyanis néhány perc múlva kezdődik ébresztő reggel információs magazin műsorunk, ahol friss hírekkel, aktualitásokkal, természetesen krédó hitépítő rovatunkkal és egy újabb recepttel is jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és búcsúzom mindazoktól, akik nem tartanak velünk a következő 2 órában, mégpedig a nap gondolatával, amelyet Thomas Mann Nobel-díjas német írótól választottunk. Nem tehetek róla. Olyan a világfelfogásom, hogy az életet inkább a derűs és szeretetreméltó, mint a csúf és brutális oldaláról nézem. Ez a nap gondolata. A homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Békesség Istentől. Viszont hallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit augusztus 12-én szerda reggel ébresztő információs magazin műsorunkban, amelyet a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.hu honlapunkon sugárzunk. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A kolozsvár-béarpüspöki vasútvonalon dízelmozdonyokkal mentenék az uniós pénzt. Baka András szerint az ország nem építhet közös jövőt, ha polgárai egymásban ellenséget látnak. Közvetlen repülőjárat indul szeptembertől Bukarest és Peking között. Átadták a forgalomnak az Észak-Erdély autópálya Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti szakaszát. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek egyik legsúlyosabb következményének Baka András, akit tegnap választott köztársasági elnökké az országgyűlés. Első beszédében Baka András úgy fogalmazott, Magyarországnak szembe kell néznie azzal, hogyan jutott odáig, az új korszakot azonban nem lehet bosszúra építeni. Azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. Egy demokratikus intézmény tekintélyét nem az adja, hogy konfliktusmentesen működik, hanem az, hogy konfliktus helyzetekben is képes saját feladatához hű maradni, mondta Baka András köztársasági elnöké választása után tartott beszédében tegnap a parlamentben. A megválasztott államfő úgy fogalmazott, az országgyűlés határozata megválasztásáról nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom. Rádomir Ruca ügyvivő közlekedési miniszter tegnap a Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonal villamosítására és felújítására irányuló, az országos helyreállítási tervben finanszírozott beruházással kapcsolatban kijelentette, tárgyalások folynak az Európai Bizottság képviselőivel arról, hogy bizonyos szakaszokon egy ideig dízelmozdonyok közlekedjenek villamos mozdonyok helyett. Szilágy megyei sajtótájékoztatóján az ügyvivő minisztert a Kolozsvár kisebes Nagyvárad biharpüspöki vasútvonal felújítási és villamosítási beruházásának helyzetéről kérdezték. Miruca azt válaszolta, hogy a beruházás szerepel az országos helyreállítási tervben, amelynek a mérföldköveit augusztus 31-ig teljesíteni kell ahhoz, hogy az ország ne veszítsen a támogatásból. Újságírói felvetése, hogy a vasútvonal egyik szakasza sincs teljesen készen, a miniszter azt felelte, hogy a projekt szakaszokra van bontva. Ha a különböző szakaszokat időben teljesítik, Románia megkapja az azokért járó pénzösszeget. A román állampolgárok szeptember 4-től közvetlen repülőjárattal utazhatnak a Kínai Népköztársaságba a Peking és Bukarest közötti, az Air China által üzemeltetett járat elindításával. Erről Románia pekingi nagykövetsége számolt be tegnap, hangsúlyozva, hogy az új repülőgépjárat hozzá fog járulni a két ország közötti összeköttetés és együttműködés fejlődéséhez, valamint ahhoz, hogy Bukarest egyre szorosabb kapcsolatokat ápoljon Kína és Ázsia nagy gazdasági, kulturális és politikai központjaival. A nagykövetség közleménye szerint a Peking-Bukarest-Zágráb járat szeptembertől heti 3 alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken fog közlekedni, gyors és hatékony összeköttetés biztosítva a három ország között. Egy új 12 kilométer hosszú szakaszt adtak át tegnap a forgalomnak az A3-as Észak-Erdélyi autópályán Magyar-Zsombor és Vaskapu között. A beruházást a 2021-2027-es közlekedési programból finanszírozták. Krisztián Pisztola, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság vezérigazgatója, az esemény előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, az új 12 kilométeres szakasz forgalomba helyezésével gyakorlatilag 144 kilométeren lehet már közlekedni, közlekedni az Észak-Erdélyi autópályán. Országos szinten pedig a gyorsforgalmi úthálózat hossza 1418 kilométerről 1430 kilométerre bővül. Pisztoly szerint idén legalább 200 kilométer új gyorsforgalmi út megnyitása várható. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron a többnyire napos, meleg időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreink ez az Agerplusz hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőköz. Zsoltárok könyve 103. részének 13. verse.

0: Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
4: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
7: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
10: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
9: Házalófazék.
10: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Hírekkel legközelebb 6 óra 30 perckor várjuk hallgatóinkat, most azonban Szecsődi Árpád számít figyelmükre, kezdődik Krédó hitépítő rovatunk.
12: Krédó.
13: A megtartó hit műsora.
14: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Műsorunkban Kocsis Áronnak, a Hajdonánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítata hangzik el a Krónikák első könyve 12. fejezetének a 18. és 19. verse alapján. Ezt követően műsorunkat a Hálapercek című sorozatunkkal folytatjuk, amelyben Szegedi Csaba munkatársunk osztja meg gondolatait. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Kocsis Áron, hajdunánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai ige szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól, annak 12. fejezetének 18. és 19. verseiből. Dávid azonban kivonult eléjük, és így kezdett beszélni hozzájuk. A békés szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítségemre legyetek, szívesen leszek együtt veletek. De ha el akartok árulni ellenségeimnek, holott az én kezemhez nem tapad erőszak, látni fog és megbüntet atyáink istene. Ekkor Amászáj, a 30-ak vezére, lélekkel eltelve így szólt. Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia. Békesség, békesség neked, békesség segítőidnek, mert megsegít téged istened. Erre magához fogadta őket Dávid, és a csapatok vezetőivé tette őket. Szeretett testvérek, a bennünk körülvevő dolgok meghajtásával többé-kevésbé tisztába vagyunk. Lehet, hogy csak laikusan, mindennapi felhasználóként, lehet, hogy nagyon pontos szakismeretekkel rendelkezünk, hogy mi mivel működik, milyen meghajtással, milyen energiaforrással. Nagyjából így vagyunk, hogy használjuk a gépjárműveket, tudjuk azt, hogy az üzemanyag, vagy éppen az elektromos meghajtás segítségével tudunk eljutni egyik pontból a másikba. Aztán ott vannak azok az elektromos eszközeink, talán a mindennapi háztartási feladatoknak ellátásában, talán a kommunikációban segítenek bennünket. Tudjuk azt, hogy a bennük lévő akkumulátor, vagy éppen a hálózati csatlakozón keresztül nyert elektromos árammal tudnak működni. Tisztában vagyunk, így az eszközök meghajtásával, de tisztában vagyunk-e azzal, hogy bennünket mi hajt meg, bennünket mi képes mozdítani, bennünket mi az, ami erővel, energiával tud eltölteni. Testünk működéséről gondoskodik az étel, az, amit beviszünk, azok az energia, egységek és fajták, típusok, amelyekkel működik a szervezetünk. Szénhidrátok, cukrok, fehérjék, és sorolhatnánk még a számtalan nyomelemet, amely bennünket ez életben fenntart és megtart, de tudjuk azt, hogy megvan ennek a veszélye, ha túl sokat, vagy éppen túl keveset fogyasztunk belőlük. Értelmünk és szellemünk működése is nyilvánvaló számunkra. Hiszen akkor, amikor információt szerzünk, amikor tudást, ismeretet tudunk valamilyen módon magunkba építeni, azzal tudjuk a világot jobban megismerni, többet tudni róla, képességeinket ki tudjuk bontakoztatni, logikai és bölcsességi lehetőségeinket kihasználjuk. A szellemi tápanyagunk, az, amit beviszünk, azzal vagyunk képesek kritikusan is gondolkodni és felfogni mindazt, ami körülöttünk van. És ott van szívünknek, lelkünknek működése is, hiszen az élmények, a megélt pillanatok, az érzelmi feltöltődések tudnak bennünket tovább lendíteni. Talán már megvan az a lendítés, az a mozdítás, amely bennünket a nyári szabadság, a pihenés idején töltött el, vagy még éppen előttünk áll a feltöltődésnek alkalma. De tudjuk azt, hogy ennek hiányultsága, az élményeknek, érzelmeknek mélységei, azok milyen mély depresszióba és letargiába tudnak bennünket taszítani. Ez a fajta lendület, ez a fajta mozgásba lendülés tagadhatatlan jelekkel jár, és megtapasztalható bizonyságok és eredmények kísérik. A lélek, Isten mozdító ereje a fizikai valóságban is megmutatkozik, az érzelmi és szellemi dimenzióinkat is áthatja. Változásokat képes bennünk munkálni. Amikor Isten mozdít bennünket, amikor Isten energetizál bennünket, amikor a mennyei atya lelke lelkesít minket, akkor ott olyan dolgok történnek, amelyekre talán nem is számítottunk, amelyeket nem is reméltünk és nem is gondoltunk volna. Amászáj, aki itt a történetben szerepel, egy különleges megjegyzéssel van előttünk a Szentírás szövege szerint állítva. Ő a 30-ak egyik vezére, ő az egyik olyan hős vitéz katona, aki Dávid szolgálatába áll, aki megéli,
az Isten lelkének felöltözését. Nem sok mindenkiről olvasuk ezt a Szentírásba. A legnagyobb és legjobban ismert történet az a pünkösdi történet, ahol a lélek áthatja a tanítványokat. És amikor Amaszája így a lélek erejét megtapasztalja, amikor felöltözi a lelket, nem remélve, nem kérve, de mégis megélve, akkor ott valami csodálatos, olyan erővel szóló hitvallás és elköteleződés szólal meg, amely csak azoknak az embereknek, csak azoknak a kijelentéseknek lehet igazi jellemzője, akik valóban az Isten lelke által szólnak. Mert békességet kíván, mert dicsőíti a mennyei atyát, mert Dávidban látja a szabadítót, mert ráismer és rádöbben az Isten akaratának munkálására. A lélekkel telik el, és érdekes az a megfogalmazása és szóhasználata a Szentírásnak, amelyet itt találunk, hiszen ugyanaz a ruach főnév szerepel, mint amely szerepel Isten lelkeként a teremtés történetébe is. Ugyanaz az eredeti lélek jelenlét bizonyságát mutatja, mint a teremtéskor, amikor az ember már nem pusztán csak porhüvely, hanem az Isten lelkével eltelített, megerősített és lendületbe hozott élő lényé válik. Felöltözködik, felöltözi a lelket. És ez a fajta megfogalmazás pedig a proféciai történeteknek bizonyságaiként jelenik meg. Akkor, amikor a proféták megszólalnak, az Isten lelke által tolmácsolják az ő üzenetét, akkor jelennek meg. Érdekes, a rabbinikus irodalom értelmezése szerint az Isten szócsövévé válik ezáltal. Hűségét megmutatja Dávid irányt, megmutatja és kinyilvánítja ugyanakkor, hogy Dávid a kiválasztott és elhívott. Katonaként lesz, nem prófétai hivatás gyakorlóként, mégis az Isten lelkének áldott üzenetét közvetítővé. A lélek által Isten bárki lelkén keresztül szólíthat bennünket. Mi is lehetünk így az ő üzenetének közvetítői. Kellenek és szükségesek ezek a fajta megerősítések életünkbe, amit Amaszája is elmond. Mert elmondja azt, ami Dávidnak, az ő belső bizonytalanságai vívódásainak és a közösségnek is valamiféle reménytelenségbe való sodródásának mégis biztos pontot ad, és vezérlő elvük lesz. Eloszlatja a tévképzeteket, eloszlatja a gyanakvást, hiszen Dávid is valahogy furcsán fogalmazza meg, ha velem vagytok, ha ellenem vagytok, ha azért jöttök, hogy engem eláruljatok, vagy mellettem vagytok. Ezt bátran és az Isten lelke által kimondva üzeni meg. Nyitottak vagyunk-e, és készek, hogy Isten megmozdító, lendületbe hozó erejét megtapasztaljuk? Tudunk-e így ezáltal szólni az ő lelke által másokhoz is? Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, szükségünk van lelkedre. E mostani esti csendességünkben is arra vágyunk és azt reméljük, hogy pihenésünk idején te velünk vagy. Nem csak őrzöl bennünket, hanem kérdéseinkben és kétségeinkben, bizonytalanságainkban és félelmeinkben, te mindent megvilágosító, helyreállító és kegyelmesen utat mutató Istenünk vagy. Kérünk, mennyei Atyánk, így légy velünk, hallgass meg bennünket. Amen.

Az elmúlt percekben Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallhattuk, a Krónikák első könyve 12. fejezetének a 18. és 19. verse alapján. Most pedig Krédó hitépítő műsorunk Hálapercek című sorozatában hallgassuk meg Szegedi Csaba, rádiónk munkatársának gondolatait a háláról.

Én amúgy egy nagyon hálás ember vagyok, nagyon tudom értékelni az élet apró kis örömeit, és szoktam is ezt néha így leltározni magamban, amikor picit így elcsüggedek, hogy azért mennyi jó dolog történt aznap vagy abban az időszakban velem. Én ma azért vagyok nagyon hálás, hogy a délelőttömet a családommal tölthettem, kislányommal játszhattam egy keveset, és nagyon örülök ezeknek a pillanatoknak, mert olyan hamar felnőnek. Örülök, mikor a mindennapi teendők mellett sikerül néhány percet arra is szakítani, akár reggel, vagy

Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Az elmúlt percekben hallhattuk Kocsis Áron, a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát, a Krónikák első könyve 12. fejezetének 18. és 19. verse alapján. Ezt követően pedig majd Szegedi Csaba rádiónk munkatársának gondolatait követhették figyelemről, a háláról, amely emlékeztet minket arra, hogy a mindennapi hajszában is hatalmas erő van a megélt pillanatok számbavételében. Mert a hálás szív nem a gondok hiányát jelenti, hanem azt a belső bizonyosságot, hogy a legkisebb ajándék, egy családdal eltöltött perc, vagy a végzett munka öröme és Istentől kapott kegyelem, amelyből erőt meríthetünk. Ahogy kollégám, rádiós kollégám Csaba is megfogalmazta, én amúgy egy nagyon hálás ember vagyok, örvendek, mikor a mindennapi teendők mellett sikerül néhány percet arra is szakítani, hogy egymásra tudjunk hangolódni. Vigyük magunkkal ezt a lelki töltekezést ezen a napon is. Holnap pedig ugyanekkor tartsanak velünk újra. Addig is legyen áldásban gazdag szép napjuk, a viszonthallásra. Békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Krédó hitépítő rovatunkat sugároztuk, és meghallgathatják még a 7 órai híreket követően is, most pedig a Vallomások együttes zenél.

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban augusztus 12-én szerdán Thomas Mann Nobel-díjas német író gondolatával. Nem tehetek róla. Olyan a világfelfogásom, hogy az életet inkább a derűs és szeretetre méltó, mint a csúf és brutális oldaláról nézem. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírösszefoglalóval jelentkezünk, aztán a Republik énekel, majd kalendáriumot lapozunk. Kukta rovatunkban egy nyári receptet ajánlok figyelmükbe, és nem feledkezünk meg az ünnepeltekről sem. Ezzel várom hallgatóinkat a következő fél órában, ha tehetik, tartsanak velünk. 6 óra 30 perc van, rövid híreink következnek. Hírek. Hírösszefoglalónkat hallják. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek egyik legsúlyosabb következményének Baka András, akit tegnap választott köztársasági elnöki az országgyűlés. Első beszédében Baka András úgy fogalmazott, Magyarországnak szembe kell néznie azzal, hogyan jutott idáig, az új korszakot azonban nem lehet bosszúra építeni. Rádomir utca ügyvivő közlekedési miniszter tegnap a Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonal villamosítására és felújítására irányuló, az országos helyreállítási tervben finanszírozott beruházással kapcsolatban kijelentette. Tárgyalások folynak az Európai Bizottság képviselőivel arról, hogy bizonyos szakaszokon egy ideig dízelmozdonyok közlekedjenek villamos mozdonyok helyett. A román állampolgárok szeptember 4-től közvetlen repülőjárattal utazhatnak a Kínai Népköztársaságba a Peking és Bukarest közötti, az Air China által üzemeltetett járat elindításával. Erről Románia pekingi nagykövetsége számolt be tegnap. A Peking-Bukarest-Zágráb járat szeptembertől heti 3 alkalommal. Hétfőn, szerdán és pénteken fog közlekedni, gyors és hatékony összeköttetést biztosítva a három ország között. Egy új 12 kilométer hosszú szakaszt adtak át tegnap a forgalomnak az A3-as Észak-Erdélyi autópályán Magyar-Zsombor és Vaskapu között. A beruházást a 2021-2027-es közlekedési programból finanszírozták. Krisztián Pisztola, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója szerint idén legalább 200 kilométer új gyorsforgalmi út megnyitása várható. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos, meleg időre kell számítani, a nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a Republik együttes Gyerek vagyok című dalát hallgatjuk, utána pedig a nap kalendáriumát Szabó Anitával lapozzuk.

Lányok szépek, ez a város gyönyörű. Fáj, hogy részekben élek, gyerek vagyok, és korlátokon repülök. Gyerek vagyok, és szobák mélyre vágyom.

0: Gyerek vagyok, és a hallgatásba is. Finom zöld fűben hemperegnénk a réten. Ez a város gyönyörű, ezek a lányok szépek. Ez a város gyönyörű, fáj, hogy részekben élek.
1: Ön az Ágnus Rádiót hallgatja.

Augusztus 12-ét írunk, ez az év 224. szökőévben 225. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 141 nap van hátra. Tekintsük át, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1323. augusztus 12-én Svédország és a Novgorodi fejedelemség megkötötte a Nöteburgi békét. 1687-ben, ezen a napon a Nagyharsányi csatában a Savoyai Jenő vezette császári hadsereg vereséget mért a török haderőre. 1833. augusztus 12-én 350 telepes a Chicago folyó partján Chicago néven saját települést alapított. 1908-ban ezen a napon elkészült az első Ford T-modell. 1912. augusztus 12-én Kínában megalakult a Nemzeti Párt. 1914. augusztus 12-én Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzent Magyarországnak. 1977-ben ezen a napon az Enterprise űrrepülőgép első próbarepülése volt. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek augusztus 12-éhez kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a nap híres szülöttei.

1793-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Kis Károly katonatiszt, hadtörténész, költő, író, az MTA tagja, az 1848-as nemzetőrség egyik szervezője. 1883. augusztus 12-én született Ász Ferenc Rezső, erdélymagyar etnográfus, pedagógus, Ász Sándor és Ász Ferenc néprajzkutatók apja. 1904-ben ezen a napon született Losonczy Tamás, kossuthdíjas magyar festőművész. 1912. augusztus 12-én látta meg a napvilágot Pálos Ádám László, orvos, belgyógyász, hematológus, az MTA tagja. 1913-ban ezen a napon született Tarján Róbert, orvos, az orvostudományok doktora. 1971. augusztus 12-én született Pete Sampras, amerikai teniszező. 1979. augusztus 12-én látta meg a napvilágot Ceglédi Zoltán, magyar politikai elemző. 1981-ben ezen a napon született Szabó Máté, magyar színész. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át, hogy mely híresebb történelmi személyiségek halálozási évfordulója kapcsolódik augusztus 12-éhez. 1827-ben ezen a napon hunyt el William Blake, angol költő, festő, grafikus és nyomdász. 1848. augusztus 12-én távozott az élők sorából George Stephenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója. 1854-ben ezen a napon hunyt el Antal János, erdélyi református püspök. Szegény sorsú földműves szülőktől származott, tanulását Marosvásárhelyen 1785-ben kezdte, ahonnan Teleki Sámuel kancellár támogatásával 1794-ben Bécsbe, 1795-ben pedig a jénai, s 1796-ban a Göttingeni Egyetemre ment. Hazatérte után 1797 őszén Sáromberki, azután 1798 elején marosvásárhelyi pap lett. Ez év november 25-től teológiai segédtanár, 1801-től 1836-ig a történelem és filológia tanára volt az ottani kollégiumban, amely hivatala mellé 1830-ban egyházi főjegyzővé, 1836-ban pedig püspökké választották. Nagyenyedre költözött, 1848. novemberében azonban a román szabadcsapatok közeledése elől Kolozsvárra menekült, sorsára hagyva a püspöki levéltárat, amely a város 1849. januári feldúlásakor elpusztult. Antal János utóbb visszaköltözött Marosvásárhelyre. 1873. augusztus 12-én halt meg Kardos János magyarországi szlovén költő, író, műfordító. 1924-ben ezen a napon távozott az élők sorából Bródi Sándor író. 1955-ben ezen a napon hunyt el Thomas Mann Nobel-díjas német író. 1982. augusztus 12-én hunyt el Bölöni Sándor, magyar újságíró, műfordító, irodalomszervező, Nagyváradon érettségizett, a Kolozsvári Egyetemen orosz-magyar szakot végzett, 1962-től 1977-ig az Előre belső munkatársa, majd a Nagyváradi Állami Színház magyar tagozatának irodalmi titkára, a Nagyváradi Irodalmi Kerekasztal vezetője, irodalomszervezői munkája a helyi irodalmi élet fellendüléséhez, az országos áramkörbe való bekapcsolódásához vezetett. 2014. augusztus 12-én hunyt el Halasi Erzsébet, erdélyi magyar színművész. Halasi Erzsébet Szegeden született, édesapja Halasi Gyula színművész, a nagyváradi magyar színjátszás meghatározó alakja volt. Halasi Erzsébet a marosvásárhelyi Szent Györgyi István színművészeti intézetben végzett 1961-ben. Ettől az évtől a nagyváradi színház tagja volt nyugalmazásáig. Sok lírai és karakterszerepet játszott, főként talpra esett lányokat, asszonyokat. 2011-ben megünnepelték Halasi Erzsébet pályafutásának 50. évfordulóját a Jutalomjáték című előadással. Ők voltak azok az ismertebb történelmi személyiségek, akiknek halálozási évfordulójuk augusztus 12-éhez kötődik. Ma van a Fiatalok Világnapja, nem azonos a katolikus egyházban ünnepelt ifjúsági világnappal, amelyet minden évben virágvasárnapon tartanak. Zimbabwéban pedig a honvédő erők napja. Tájföldön anyák napja van és a jelenlegi királyné Sirikit születésnapja. Augusztus 12-i kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a nap kalendáriumát Szabó Anitával lapoztuk, most pedig Kukta rovatunkkal folytatjuk reggeli műsorunkat.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit. Ma reggel egy olyan receptet választottam, ami illik a kánikulához, nem kell hozzá bekapcsolni a sütőt, mégis egy egyszerű kis finomságot készíthetünk. Ez pedig a barackos pohárkrém babapiskótával a sóbors.hu oldalról. Nézzük először is a hozzávalókat, hogyha négy személy részére készítenénk el ezt a nyári finomságot. 40 deka barack konzerv, vagy friss barack, 2,5 deci habtejszín, 5 evőkanál porcukor, 1 evőkanál vanília kivonat, 20 deka görög joghurt és 14 darab babapiskóta.

És most nézzük az elkészítését is. Elsőként a barackpürével kezdjük. A barackkonzerv tartalmát lével együtt turmixoljuk le. Ha friss barackkal dolgozunk, akkor a gyümölcsöt hámozzuk meg, és egy-két kanál vízzel és pár csepp citromlével turmixoljuk le. Ha szeretnénk, akkor cukrot is adhatunk hozzá ízlés szerint. A habtejszínt a cukorral verjük kemény habbá, majd adjuk hozzá a vaníliát és a joghurtot. Ezután következik a rétegezést. Ezt érdemes tetszés szerint alakítani. A pohár aljára tegyünk babapiskótát, majd kanalazzunk rá a barackpüréből, ezután jöhet a habtejszínes krém, majd zárjuk barackpürével a pohár desszertet. Az elkészült desszertet 2-3 órára tegyük hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek, és hogy a babapiskóta megpuhuljon.

Most pedig ismételjük át újra a hozzávalókat négy fő részére. 40 dek a barackkonzerv vagy friss barack, 2,5 deci habtejszín, 5 evőkanál porcukor, 1 evőkanál vanília kivonat, 20 dek a görög joghurt és 14 darab babapiskóta.

Ma reggel a Baba Piskótával készült barackos pohár krém receptjét ajánlottam a sóbors.hu oldalról, itt megtalálják a pontos adagokat, hogy miből mennyire lesz szükségünk, illetve az elkészítést is. Én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó főzést és jó étvágyat a mai napra.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Igen, valóban az sem gond, hogyha a fakanál is kopog, vagy mi is akár kopogtathatunk a mai nap ünnepeltjeihez. Ebben lesz segítségünkre Deák Anita. No, nem a kopogtatásban, hanem abban, hogy megtudjuk, hogy kiket köszönhetünk a mai napon.
3: Augusztus 12-én Klára, Hilda és Larina névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Klára latin eredetű női név, a Clarus melléknév nőnemű alakjából származik, jelentése világos, ragyogó és híres. A Hilda német eredetű név, a Hild elemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, jelentése harc, harcos nő. A Larina szláv eredetű név, feltehetőleg a Hilária származéka, amelynek jelentése jókedvű. A Larina jelentése azonban ismeretlen. Köszöntünk tehát augusztus 12-én minden Klára, Hilda és Larina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

A Piramis Együttes dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket, és megragadom az alkalmat, hogy névnapi alkalmából férjem édesanyját is szeretettel köszöntsem, őt is Isten éltesse sokáig. A következő percekben pedig a Pont Együttes zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Vékesség Istentől szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Thomas Mann Nobel-díjas német író gondolatával, aki 1827-ben ezen a napon, augusztus 12-én hunyt el. Nem tehetek róla, olyan a világfelfogásom, hogy az életet inkább a derűs és szeretetre méltó, mint a csúf és a brutális oldaláról nézem. Ez a nap gondolata ma reggel, szerdán is egész nap igazából. A mikrofonnál pedig Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan hírekkel várjuk hallgatóinkat, aztán krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk. 7:30 után hír összefoglalóval jelentkezünk, utána pedig egy izgalmas kezdeményezésről hallhatnak, mégpedig a SUFNI Egyesületről, amiben megtudhatjuk majd, hogy kiket várnak, kik lesznek ott, és milyen kezdeményezés tulajdonképpen ez a SUFNI, és természetesen meghallgatjuk a nap áhítatát is. Én ezzel várom hallgatóinkat a következő órában, ha tehetik, akkor tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. 1 milliárd eurónyi ingatlan ügylet került veszélybe a földhivatali rendszert ért támadás miatt. Románia áramfogyasztása tegnap este meghaladta a 8000 megawattot. Baka András szerint az ország nem építhet közös jövőt, ha polgárai egymásban ellenséget látnak. Átadták a forgalomnak az Északerdi autópálya Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti szakaszát. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaroló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági... Elnézést hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy algériábor támadhatott. A támadás következtében nem csak az étérrák kataszteri és telekönyvi platform vált hozzáférhetetlenni, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint a kataszteri hivatal intézményi levelező rendszere is leállt. A helyreállítás azért vett igénybe több hetet, mert a román hatóságok nem egyszerűen újraindították a megtámadott rendszereket, hanem az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökség alkalmazásait a kormányzati felhő alapú rendszerbe helyezték át. Az új rendszer üzembe helyezése előtt biztonsági, működési és terhelési próbákat végeztek annak érdekében, hogy az étérre ismételt elindítása ne járjon újabb fennakadással vagy biztonsági kockázattal. A rendszert végül tegnap 15 órakor részben újra is indították, de a zavartalan, teljes körű használatra még várni kell. Románia áramfogyasztása tegnap este 19 óra 25 perckor meghaladta a 8000 megawattot, miközben a termelés 5873 megawattot tett ki, derül ki a Transelektrika adataiból. Az import mennyisége 2151 megawattot tett ki. A termelés mintegy 30%-át a vízerőművek biztosították. Szénhidrogének felhasználásával a termelt energia 27,5%-át, szén felhasználásával 17,26%-át biztosították. Az energia 13,74%-át termelte meg az atomerőmű, 7,5%-át pedig a fotovoltaikus rendszerek. Az energiatározók 1,91%-kal, a szélerőművek 1,12%-kal járulták hozzá a termeléshez, biomassa felhasználásával szintén 1,12% áram termelődött. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek egyik legsúlyosabb következményének Baka András, akit tegnap választott köztársasági elnökké az országgyűlés. Első beszédében Baka András úgy fogalmazott, Magyarországnak szembe kell néznie azzal, hogyan jutott idáig. Az új korszakot azonban nem lehet bosszúra építeni. Azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. Egy demokratikus intézmény tekintélyét nem az adja, hogy konfliktusmentesen működik, hanem az, hogy konfliktus helyzetekben is képes saját feladatához hű maradni, mondta a Baka András köztársasági elnökké választása után tartott beszédében tegnap a parlamentben. A választott államfő úgy fogalmazott, az országgyűlés határozata a megválasztásáról nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom. Egy új 12 kilométer hosszú szakaszt adtak át tegnap a forgalomnak az A3-as Északerdélyi autópályán Magyarzsombor és Vaskapu között. A beruházást a 2021-2027-es közlekedési programból finanszírozták. Krisztián Pisztol, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság vezérigazgatója az esemény előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, az új 12 kilométeres szakasz forgalomba helyezésével gyakorlatilag 144 kilométeren lehet már közlekedni az Északerdélyi autópályán, országos szinten pedig a gyorsforgalmi úthálózat hossza 1418 kilométerről 1430 kilométerre bővül. Pisztol szerint idén legalább 200 kilométer új gyorsforgalmi út megnyitása várható. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos, meleg időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 20 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Zsoltárok könyve 103. részének 13. verse.

0: Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 7:30-kor várjuk hallgatóinkat, most azonban inkább a lelkiekkel foglalkozzunk. Krédó hitépítő rovatunk kezdődik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Műsorunkban Kocsis Áronnak, a Hajdonánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítata hangzik el, a Krónikák első könyve 12. fejezetének a 18. és 19. verse alapján. Ezt követően műsorunkat a Hálapercek című sorozatunkkal folytatjuk, amelyben Szegedi Csaba munkatársunk osztja meg gondolatait. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Kocsis Áron, hajdunánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai ige szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól, annak 12. fejezetének 18. és 19. verseiből. Dávid azonban kivonult eléjük, és így kezdett beszélni hozzájuk. A békés szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítségemre legyetek, szívesen leszek együtt veletek. De ha el akartok árulni ellenségeimnek, holott az én kezemhez nem tapad erőszak, látni fog és megbüntet atyáink istene. Ekkor Amászáj, a 30-ak vezére, lélekkel eltelve így szólt. Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia. Békesség, békesség neked, békesség segítőidnek, mert megsegít téged Istened. Erre magához fogadta őket Dávid, és a csapatok vezetőivé tette őket. Szeretett testvérek, a bennünk körülvevő dolgok meghajtásával többé-kevésbé tisztában vagyunk. Lehet, hogy csak laikusan mindennapi felhasználóként, lehet, hogy nagyon pontos szakismeretekkel rendelkezünk, hogy mi mivel működik, milyen meghajtással, milyen energiaforrással. Nagyjából így vagyunk, hogy használjuk a gépjárműveket, tudjuk azt, hogy az üzemanyag, vagy éppen az elektromos meghajtás segítségével tudunk eljutni egyik pontból a másikba. Aztán ott vannak azok az elektromos eszközeink, talán a mindennapi háztartási feladatoknak ellátásában, talán a kommunikációban segítenek bennünket. Tudjuk azt, hogy a bennük lévő akkumulátor, vagy éppen a hálózati csatlakozón keresztül nyert elektromos árammal tudnak működni. Tisztában vagyunk, így az eszközök meghajtásával, de tisztában vagyunk-e azzal, hogy bennünket mi hajt meg? Bennünket mi képes mozdítani? Bennünket mi az, ami erővel, energiával tud eltölteni? Testünk működéséről gondoskodik az étel, az, amit beviszünk, azok az energia, egységek és fajták, típusok, amelyekkel működik a szervezetünk. Szénhidrátok, cukrok, fehérjék, és sorolhatnánk még a számtalan nyomelemet, amely bennünket ez életben fenntart és megtart, de tudjuk azt, hogy megvan ennek a veszélye, ha túl sokat vagy éppen túl keveset fogyasztunk belőlük. Értelmünk és szellemünk működése is nyilvánvaló számunkra. Hiszen akkor, amikor információt szerzünk, amikor tudást, ismeretet tudunk valamilyen módon magunkba építeni, azzal tudjuk a világot jobban megismerni, többet tudni róla, képességeinket ki tudjuk bontakoztatni, logikai és bölcsességi lehetőségeinket kihasználjuk. A szellemi tápanyagunk, az, amit beviszünk, azzal vagyunk képesek kritikusan is gondolkodni és felfogni mindazt, ami körülöttünk van. És ott van szívünknek, lelkünknek működése is, hiszen az élmények, a megélt pillanatok, az érzelmi feltöltődések tudnak bennünket tovább lendíteni. Talán már megvan az a lendítés, az a mozdítás, amely bennünket a nyári szabadság a pihenés idején töltött el, vagy még éppen előttünk áll a feltöltődésnek alkalma. De tudjuk azt, hogy ennek hiányultsága, az élményeknek, érzelmeknek mélységei, azok milyen mély depresszióba és letargiába tudnak bennünket taszítani. Ez a fajta lendület, ez a fajta mozgásba lendülés tagadhatatlan jelekkel jár, és megtapasztalható bizonyságok és eredmények kísérik. A lélek, Isten mozdító ereje a fizikai valóságban is megmutatkozik, az érzelmi és szellemi dimenzióinkat is áthatja. Változásokat képes bennünk munkálni. Amikor Isten mozdít bennünket, amikor Isten energetizál bennünket, amikor a mennyei atya lelke lelkesít minket, akkor ott olyan dolgok történnek, amelyekre talán nem is számítottunk, amelyeket nem is reméltünk és nem is gondoltunk volna. Amászáj, aki itt a történetben szerepel, egy különleges megjegyzéssel van előttünk a Szentírás szövege szerint állítva. Ő a 30-ak egyik vezére, ő az egyik olyan hős vitéz katona, aki Dávid szolgálatába áll, aki megéli,
az Isten lelkének felöltözését. Nem sok mindenkiről olvasuk ezt a Szentírásba. A legnagyobb és legjobban ismert történet az a pünkösdi történet, ahol a lélek áthatja a tanítványokat. És amikor Amaszája így a lélek erejét megtapasztalja, amikor felöltözi a lelket, nem remélve, nem kérve, de mégis megélve, akkor ott valami csodálatos, olyan erővel szóló hitvallás és elköteleződés szólal meg, amely csak azoknak az embereknek, csak azoknak a kijelentéseknek lehet igazi jellemzője, akik valóban az Isten lelke által szólnak. Mert békességet kíván, mert dicsőíti a mennyei atyát, mert Dávidban látja a szabadítót, mert ráismer és rádöbben az Isten akaratának munkálására. A lélekkel telik el, és érdekes az a megfogalmazása és szóhasználata a Szentírásnak, amelyet itt találunk, hiszen olyan az a ruach főnév szerepel, mint amely szerepel Isten lelkeként a teremtés történetébe is. Ugyanaz az eredeti lélek jelenlét bizonyságát mutatja, mint a teremtéskor, amikor az ember már nem pusztán csak porhüvely, hanem az Isten lelkével eltelített, megerősített és lendületbe hozott élő lényé válik. Felöltözködik, felöltözi a lelket. És ez a fajta megfogalmazás pedig a proféciai történeteknek bizonyságaiként jelenik meg. Akkor, amikor a proféták megszólalnak, az Isten lelke által tolmácsolják az ő üzenetét, akkor jelennek meg. Érdekes, a rabbinikus irodalom értelmezése szerint az Isten szócsövévé válik ezáltal. Hűségét megmutatja Dávid irányt, megmutatja és kinyilvánítja ugyanakkor, hogy Dávid a kiválasztott és elhívott. Katonaként lesz, nem prófétai hivatás gyakorlóként, mégis az Isten lelkének áldott üzenetét közvetítővé. A lélek által Isten bárki lelkén keresztül szólíthat bennünket. Mi is lehetünk így az ő üzenetének közvetítői. Kellenek és szükségesek ezek a fajta megerősítések életünkbe, amit Amaszája is elmond. Mert elmondja azt, ami Dávidnak, az ő belső bizonytalanságai vívódásainak és a közösségnek is valamiféle reménytelenségbe való sodródásának mégis biztos pontot ad, és vezérlő elvük lesz. Eloszlatja a tévképzeteket, eloszlatja a gyanakvást, hiszen Dávid is valahogy furcsán fogalmazza meg, ha velem vagytok, ha ellenem vagytok, ha azért jöttök, hogy engem eláruljatok, vagy mellettem vagytok. Ezt bátran és az Isten lelke által kimondva üzeni meg. Nyitottak vagyunk-e, és készek, hogy Isten megmozdító, lendületbe hozó erejét megtapasztaljuk? Tudunk-e így ezáltal szólni az ő lelke által másokhoz is? Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, szükségünk van lelkedre. E mostani esti csendességünkben is arra vágyunk és azt reméljük, hogy pihenésünk idején te velünk vagy. Nem csak őrzöl bennünket, hanem kérdéseinkben és kétségeinkben, bizonytalanságainkban és félelmeinkben. Te mindent megvilágosító, helyreállító és kegyelmesen utat mutató Istenünk vagy. Kérünk, mennyei atyánk, így légy velünk, hallgass meg bennünket. Amen.

Az elmúlt percekben Kocsis Áron, a magyarországi Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallhattuk, a Krónikák első könyve 12. fejezetének a 18. és 19. verse alapján. Most pedig Krédó hitépítő műsorunk Hálapercek című sorozatában hallgassuk meg Szegedi Csaba, rádiónk munkatársának gondolatait a háláról.

Én amúgy egy nagyon hálás ember vagyok, nagyon tudom értékelni az élet apró kis örömeit, és szoktam is ezt néha így leltározni magamban, amikor picit így elcsüggedek, hogy azért mennyi jó dolog történt aznap, vagy abban az időszakban velem. Én ma azért vagyok nagyon hálás, hogy a délelőttömet a családommal tölthettem, kislányommal játszhattam egy keveset, és nagyon örülök ezeknek a pillanatoknak, mert olyan hamar felnőnek. Örülök, mikor a mindennapi teendők mellett sikerül néhány percet arra is szakítani, akár reggel, vagy

Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Az elmúlt percekben hallhattuk Kocsis Áron, a Hajdunanási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát, a Krónikák első könyve 12. fejezetének 18. és 19. verse alapján. Ezt követően pedig majd Szegedi Csaba rádiónk munkatársának gondolatait követhették figyelemről a háláról, amely emlékeztet minket arra, hogy a mindennapi hajszában is hatalmas erő van a megélt pillanatok számbavételében. Mert a hálás szív nem a gondok hiányát jelenti, hanem azt a belső bizonyosságot, hogy a legkisebb ajándék, egy családdal eltöltött perc, vagy a végzett munka öröme is Istentől kapott kegyelem, amelyből erőt meríthetünk. Ahogy kollégám, rádiós kollégám Csaba is megfogalmazta, én amúgy egy nagyon hálás ember vagyok, örvendek, mikor a mindennapi teendők mellett sikerül néhány percet arra is szakítani, hogy egymásra tudjunk hangolódni. Vigyük magunkkal ezt a lelki töltekezést ezen a napon is. Holnap pedig ugyanekkor tartsanak velünk újra. Addig is legyen áldásban gazdag szép napjuk, a viszonthallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Hitépítő rovatunkat Szecsődi Árpád szerkesztette, és meghallgathatják online műsorunkban is 19 óra 15 perctől, illetve weboldalunkon is visszakereshetik. A következő percekben Komlósi Riff Szilvia énekel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit. Augusztus 12-én szerda reggel ébresztő információs magazin műsorunkban Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan rövid hírekkel jelentkezünk, aztán a kávészünet zenél, majd megtudhatjuk, hogy mi is ez a sufni, és kik hozták létre, valamint meghallgatjuk a nap áhítatát is. Ezzel várom hallgatóinkat a következő fél órában. Ha tehetik, tartsanak velünk egészen 8 óráig. Most 7:30 van, rövid híreink következnek.

Hírösszefoglalónkat hallják. Florin Manolé, a szociáldemokrata párt volt munkaügyi minisztere szerint a tegnapi kotrocsényi egyeztetések legfőbb következtetése az volt, hogy a munkaügyi, az egészségügyi és az oktatási minisztériumnak a következő napokban meg kell állapodni az új közalkalmazotti bértörvény javított változatáról. A politikus a Facebook oldalán közölte, hogy a pénzügyminisztériumnak is ellenőriznie kell, hogy a tervezet új változatára lesz-e költségvetési fedezet, azután pedig újra a politikai döntéshozók elé kerül. Manolé szerint alaptalanul hibáztatják a nyilvánosságban a szakszervezeteket a kialakult patthelyzetért. Hírek. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaroló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A helyreállítás azért vett igénybe több hetet, mert a román hatóságok nem egyszerűen újraindították a megtámadott rendszereket, hanem az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökség alkalmazásait a kormányzati felhő alapú rendszerbe helyezték át. A rendszert végül tegnap 15 órakor részben újra is indították, de a zavartalan, teljes körű használatra még várni kell. Románia áramfogyasztása tegnap este 19 óra 25 perckor meghaladta a 8000 megawattot, miközben a termelés 5873 megawattot tett ki. Derül ki a Transelektrika adataiból. Az import mennyisége 2151 megawatt volt. A termelés mintegy 30%-át a vízerőművek biztosították. Szénhidrogének felhasználásával a termelt energia 27,5%-át, szén felhasználásával mintegy 17%-át biztosították. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek egyik legsúlyosabb következményének Baka András, akit tegnap választott köztársasági elnökké az országgyűlés. Első beszédében Baka András úgy fogalmazott, Magyarországnak szembe kell néznie azzal, hogyan jutott idáig, az új korszakot azonban nem lehet bosszúra építeni. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire napos, meleg időre kell számítani, a nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 20 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a kávészünet együttes e-mail című dalát hallgatjuk.

0: Varró Dani versét a kávészünet együttes megzenésítésében hallgattuk az elmúlt percekben. Most pedig a Sufni Egyesületről hallhatunk, ami egy új kolozsvári kezdeményezés, amely fiatal alkotóknak és művészeknek szeretne teret, lehetőséget és közösséget biztosítani. Az egyesület neve is ezt a szándékot tükrözi. Egy olyan helyet képzelnek el, ahol különböző ötletek, műfajok és emberek találkozhatnak, és ahol a pályakezdő alkotók is nagyobb láthatóságot kaphatnak. Július 25-én tartották első rendezvényüket, amely egyben a Sufni bemutatkozása is volt. A kezdeményezésről, a mögött álló elképzelésekről és a jövőbeli tervekről Polacsek Zsófiával, Orbán Orsolyával és Újvárosi Dániellel, a Sufni Egyesület három szervezőjével és ötletgazdájával beszélgetett Ungvári Szende.
1: Üdvözlöm a stúdióban Újvárosi Dánielt, Polacsek Zsófit és Orbán Orsolyát. Kérlek, egy kicsit mutatkozzatok be, mivel foglalkoztok, milyen egyetemi képzésetek van.
2: Sziasztok, köszöntök mindenkit. Polacsek Zsófi vagyok, én nemrég végeztem a filmrendezés mesterszakot Bukarestben, azelőtt Kolozsváron is alap- és mesterszakot végeztem, úgyhogy filmkészítő vagyok, emellett pedig tanítervezéssel is foglalkozom.
3: Szervusztok! Üdvözlök mindenkit! Én Orbán Orsolya vagyok, a Sapientia MT-n végeztem az alapképzést filmművészet, fotóművészet és média szakon, rendezői szakosodáson, és aztán ugyanott a filmtudomány szakon végeztem a mesterit is. Jelenleg a Krónikánál vagyok sajtófotós és sajtóvideós.
4: Sziasztok! Én Újvárosi Dániel vagyok, a végzettségem szerint színész és kulturális menedzser, és jelenleg a kolozsvári független kulturális szférában tevékenykedem.
1: Hogyan született meg a Sufni gondolata?
4: Igazából egymástól függetlenül megszületett bennünk az a gondolat, hogy szeretnénk egy kulturális egyesületet, és egy szerencsés véletlenen múlt igazából az, hogy egyszer csak így elkezdtünk beszélgetni ilyesmikről, és kiderült, hogy mind a hárman ezt szeretnénk, és igazából aztán meg tényleg leültünk céltudatosan beszélgetni, hogy lássuk, hogy igazából ugyanarra gondoltunk-e, vagy ugyanolyan céljaink és elképzeléseink vannak erről.
3: Az egyesület létrehozásának az ötlete visszanyúlik egészen 2024-be. Mi már Zsófival meg néhány barátunkkal beszéltünk korábban arról, de hogy filmes oldalról főleg szeretnénk létrehozni valamit, egy közösséget, egy alapot annak, amit mi amúgy is szeretnénk csinálni. Tehát, hogy most tudtuk, hogy nem lesz az egyetem folyamatosan a hátunk mögött, és valahogy mindig csak beszédtéma maradt. Aztán meg megtudtuk, hogy Daninak is ilyen tervei voltak, és úgy döntöttünk, hogy akkor bele kell vágnunk.
2: Daninak is igazából, hogy neki meg színházi oldalról, és akkor innen jött a gondolat, hogy igazából akkor ne csak film, ne csak színház, hanem nagyon sok más művészet is történik ebben a városban, ezért döntöttünk, hogy legyen egy összművészeti közeg.
1: Ez volt az első lépés akkor, hogy kigondoltátok, és mi volt a második lépés a megbeszélés után?
4: Hát a megbeszélés után ugye ennek el kellett indulni így a jogi útján. Egy egyesület megalapítását a bíróság hagyja jóvá, és ehhez kellett felkeressünk egy ügyvédet, és ezeket a papírokat, meg ilyen a formalitásokat kellett megcsináljuk. Ez egy elég hosszú folyamat volt amúgy.
2: Hosszú-hosszú időn keresztül.
4: Igen. Azt mondják, nagyon gyorsak, hogy ezt ilyen fél év alatt meg lehet csinálni. Hát nem úgy sikerült, hogy közel egy év volt. Mert az első találkozásunktól oda jutottunk, hogy akkor a kezünkben tartottuk azt, hogy létrejött a Sufni Egyesület.
3: Összeültünk, mikor már megvoltak a papírok, és akkor azt mondtuk, hogy most akkor csinálunk valamit. Összegyűjtöttünk néhány ötletet, és nyilván ezt el kellett kezdeni egy bemutatkozó eseménnyel, úgy, tehát nagyon gyorsan kezdtük el ezt szervezni, miután már minden papír megvolt.
1: Mit jelent számotokra pontosan a Sufni fogalma, és miért ezt a nevet választottátok? És igazából, ha jól láttam, akkor a Sufni az igazából románul is van leírva, tehát így van bejegyezve, akkor hivatalosan is az egyesület.
2: Igen, tehát hogy a Sufni nevet választottuk, az S betű a román süvel.
4: Arra próbáltunk utalni, vagy jelezni azt, hogy ez nem egy nyelvhez kötött, nem egyetlen egy közegnek szóló egyesület szeretne lenni, hanem azt szeretnénk hosszú távon, hogy nyelvtől és etnikumtól függetlenül Romániában tevékenykedő alkotók, ha akarnak, vagy csatlakozhassanak mondjuk ehhez a közösséghez, vagy egy közösséget tudjanak valamilyen módon alkotni.
2: Hogy miért választottuk ezt a nevet, az onnan indult, hogy ugye a Sufni az általában a kert végében egy ilyen kicsi kunyhóházikó, amiben mindenféle évek alatt összegyűjtött limlomot, meg igazából olyan kincset tartunk, amit nem tudunk, nem akarunk eldobni, nem akarunk továbbadni, de tartjuk, mert tudjuk, hogy valamiért fontos számunkra. És konkrétan pedig onnan jött, hogy nekem a nagyszüleim kertjében van egy ilyen hely, ahova én évek során gyűjtöttem mindent, és végül nekem adták, és fel is van írva rá, hogy sufni, és közös projektekben nagyon gyakran használjuk, akár a filmekben, látványtervekben, ide gyűjtöm a mindenféle kelléket, és szeretjük ezt a helyet, ezért úgy döntöttünk, hogy az egyesületet is erről nevezzük el.
1: Az egyesületnek jelenleg van egy székhelye?
4: Hivatalos székhelyünk nincs, ahol mondjuk mindennapi tevékenységünket végeznénk. Ez most még igazából kávézókban, meg ahol össze tudunk ülni, szervezünk, vagy ott beszéljük meg a dolgokat. Azt hiszem, hogy egy állandó székhely az egy ilyen következő lépés, amikor már sokkal stabilabb, vagy sokkal tapasztaltabb egy csapat.
3: Tehát, hogy igen, ez a hosszú távú céljaink közé tartozik, de egyelőre nekem tetszik, hogy vannak ilyen törzsheink, kávézó, mozi, vagy egymásnál otthon, és ott is tudnak jó ötletek születni. Egyelőre rendben vagyok én ezzel, de hosszú távú céljaink közé tartozik egy hely is.
1: Milyen szempontok alapján válogatjátok ki a programokat, ami a közeljövőben fognak megszületni, illetve az alkotókat, vagy a független fiatal alkotók jelentkezhetnek nálatok, és akkor segítetek nekik?
4: Igen. Talán annyit szeretnék igazából pontosítani, nem csak a független alkotókat szeretnénk várni, hanem igazából bármilyen fiatal alkotó, aki mondjuk dolgozik már valahol, de van egy ötlete, amit mondjuk ott nem tud megvalósítani, akkor felkereshet minket, és megpróbálhatjuk azt kitalálni, hogy ezt hogyan tudnak megvalósítani. Ez az egyik oldal, hogy igen, szeretnénk, hogy jöjjenek majd ötletekkel az emberek, és akkor ezt valahogy sufnissá tenni, akár, hogyha ezt így lehet mondani.
3: Amikor létrehoztuk a social media oldalunkat, mind a hárman megfogalmaztuk, hogy miért csináljuk ezt az egészet, és akkor már biztosan meg tudtunk egyezni abban, hogy a legfőbb problémánk az, hogy itt vagyunk Kolozsváron, itt dolgozunk Erdélyben, itt próbáljuk gyakorolni a különböző művészeteket, és nincsenek nagyon lehetőségek. Szeretnénk, hogyha lenne itt is egy olyan közeg, amin keresztül lehetőségeket kaphatnak az emberek, ne kelljen elmenniük, és máshol keresni, tudják itt is bemutatni magukat. Szóval, hogy mi nyitva tartjuk a kapuinkat, nem csak feltétlenül válogatjuk az alkotókat, hanem várjuk az érdeklődőket. Ezért is csináltuk így a bemutatkozó eseményt, hogy aki nem mutatott be valamit, az is lássa, hogy majd hogy tud később kollaborálni velünk.
2: Tehát, hogy ami pedig a programunkat illeti, azt igazából keressük azokat a dolgokat, amik jelenleg itt még nincsenek, vagy nem történnek, és szeretnénk olyan programokat létrehozni, akár legyen ez workshop, vagy valamilyen típusú esemény. Nagyon-nagyon sok tervünk van a következő évre, és rövid és hosszú távon is, és igazából folyamatosan csak keressük azt, hogy mi az, ami számunkra izgalmas, és gondoljuk, hogy akkor mások számára is izgalmas lehet.
1: Július 25-én rendeztétek meg, nevezhetjük így, a debütáló eseményeteket. Milyen programok voltak, milyen művészek, illetve utána milyen visszajelzéseket kaptatok, ha kaptatok?
3: Összesen 33 művésznek a munkáját mutattuk be, vagy ott volt jelen is, és mutatott be ő valamit. Különböző művészeti kategóriákban, ami fotókiállítás is volt, mixed media kiállítás, fotó alapú mixed media kiállítás, képzőművészet kiállítás, illusztráció, szobrászat, audiovizuális installáció, film. Tehát, hogy 11 filmesnek a munkáját mutattuk be, összesen 20 filmet. Ja, és zene, alternatív jam.
4: Igen, meg helyet kapott az irodalom is, meg az irodalmon keresztül egy ilyen minimális színészeti oldal is, mert két Kolozsváron tevékenykedő irodalmár beválogattak a Kolozsvárhoz köthető költőktől 9 verset, amit fiatal színészek felmondtak, és egy hangsét a formájában meg lehetett hallgatni ezt az esemény folyamát.
2: És azon kívül még egy alternatív bábszínház előadás is.
3: Lambe-lambe előadás.
2: Igen, lambe-lambe előadás is teret kapott az eseményen.
3: És persze workshopok. És szerettük volna, hogy a különböző kiállításaink is interaktívak lehessenek. Tehát a képzőművészeti kiállításon is úgy igyekeztünk, hogy kitettünk középre egy illusztrációt, amit az emberek festegethetnek.
2: Hát meg a workshopok is egy részük olyan jellegű volt. Azt szerettük volna, hogy az emberek bevonódjanak, tehát hogy jöjjenek el, és alkossanak ők is, vagy hagyjanak nekünk, vagy menjenek el egy alkotással az eseményről. Mindenképp mindenki valamilyen szinten aktívan részt vegyen az eseményen, ne csak egy látogatója legyen.
1: Akkor az egyesület ugye nem csak magyar művészeket, hanem román és külföldi személyeket is vár.
4: Ugye főként román és magyar alkotók vannak Erdélyben, de nem csak, mi is ismerünk személyesen más nemzetiségű, de itt tanult, vagy ide keveredett valahogy, így idehozta az élet fiatalokat, és persze ők is szerintem minél színesebb egy közeg, minél több nyelvet beszélünk, minél többféle tapasztalattal érkezünk, annál izgalmasabb folyamatokat és ötleteket lehet megvalósítani azzal, hogyha sokkal különbözőbbek vagyunk, vagy nagyon másképp látunk dolgokat akár. Különböző oktatásban részesülünk, mert az oktatási rendszereink különböznek, bár mondjuk ugyanúgy filmrendezésnek nevezik románul és magyarul is azt a szakirányt, amit mondjuk elvégeztetek ti például, de nagyon másképp tanítanak ott, vagy nagyon más dolgokra teszik a hangsúlyt, amikre mondjuk másik annyira nem, és ez fordítva is igaz. És igazából pont ez, hogy mindenki egy kicsit másképp tanulta, és ezek ilyen nagyon-nagyon szép pillanatokká tudnak válni, amikor mondjuk így valaki elmondja, hogy de amúgy mit szólnál, ha, és akkor így, miért ne?
2: Igen, ehhez hozzátenném még, hogy amint Orsolya is mondta, hogy az lenne a cél, hogy itt teremjen meg egy közeg, amiben lehet együtt dolgozni és alkotni, ehhez pedig ugye szükség van egy közösségre. Na már most van magyar alkotóközösség, és van román alkotóközösség, és igazából mindkettő egészen pici, és mindkettőben folyamatosan egy hiányt érzünk, vagy azt a hiányt, hogy kevesen vagyunk, mindenki inkább megy külföldre, viszont így született ez a gondolat, meg hogy saját tapasztalatból is tudjuk már filmes és színházi szempontból is, hogy történtek már ilyenek, hogy akár vegyes tábbal dolgoztunk, vegyes csapatokban, és mindig nagyon-nagyon jó volt, és a tapasztalat az mindig sikeres volt. Ezért szeretnénk így összevonni ezt a két közösséget, hogy ne érezzük magunkat egyedül igazából.
3: Kérdésen kívüli dolog, csak meg szeretném szólítani egy kicsit a hallgatókat, főleg a fiatalabb művészeket, hogyha vannak olyanok, akik ettől félnek, nyelvtudás hiányában úgy érzik, hogy akadályozva vannak ilyen közegekben részt venni, akkor szeretném mondani, hogy én is voltam ebben a cipőben, és vagyok ebben a cipőben, csak az utóbbi években azt tapasztaltam, hogy a hatalmas a nyitottság mindkét fél részéről, és tulajdonképpen a cél érdekében kézzel lábbal bármit bárhogy el lehet mondani, és meg fog történni. Ezt most szeretném, hogyha szívéssük a fejünkben, mert fontos.
1: Ha egy mondatban össze kellene foglaljátok, hogy mi a SUFNI küldetése, mit mondanátok?
3: Teret, közösséget és lehetőséget adni a Romániában dolgozó művészeknek.
1: Hogyha a hallgatók közül valaki művészként fel szeretne titeket keresni, hol teheti meg?
2: Megkereshet minket az Instagram oldalunkon, SUFNI a nevünk ott is, ugyancsak azon kívül Facebookon is felkereshetnek, és a városban megtalálnak személyesen egyenként minket.
0: A SUFNI Egyesület egy új kolozsvári kezdeményezés, amely fiatalalkotóknak és művészeknek szeretne teret, lehetőséget és közösséget biztosítani. A kezdeményezésről, a mögött álló elképzelésekről és a jövőbeli tervekről Polacek Zsófiával, Orbán Orsolyával és Újvárosi Dániellel, a SUFNI Egyesület három szervezőjével és ötletgazdájával beszélgetett az elmúlt percekben Ungvári Szende. Most pedig hallgassuk meg a mai áhítatot, amelyet Albert Mária tolmácsol.

Mai áhítatunk címe a törhetetlen láncolat. Emlékezz az ősidőkre, gondold csak át az előző nemzedékek éveit. Kérdezd meg atyádat, ő majd elbeszéli a közötted élő véneket, ők majd igazolják. Mózes 5. könyve, 32. fejezet, 7. verse.

Ma Øystein Brink Oszlóban, Norvégiában élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egy nyáron a barátommal egy hetet Kirkwallban töltöttünk, amely kikötő város Skóciától északkeletre az Orkney-szigeteken. Ami figyelemre méltó ebben a kisvárosban, az a csodálatos 12. századi Szent Magnus katedrális. A norvég Rögnvald gróf alapította. Vasárnap elmentünk az Isten tiszteletre. A hatalmas templom majdnem teljesen tele volt. Miközben vártuk, hogy az Isten tisztelet elkezdődjön, felnéztem a felettünk lévő középkori boltívekre, és arra gondoltam, hogy nemzedékek sora dicsőítette urunkat ebben a templomban, a vikingektől napjainkig. Emberek törhetetlen láncolata keresi az urat útmutatásért, támogatásért és vigasztalásért. Erre emlékeztetett a Szent Magnus katedrális, de ugyanez a helyzet a kis helyi gyülekezetemben is. Isten mindenhol ugyanaz, és együtt keressük az urat.

Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük kegyelmedet és szeretetedet, valamint a hívők nemzedékeit, akik megosztották az evangéliumot fele barátaikkal. Amen.

Része vagyok az Istent kereső és a jó hírt megosztó tanúk töretlen láncolatának. Vallja ezt Øystein Brink, Oszlóban, Norvégiában élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a keresztényekért, szerte a világon.

Áldjuk Isten, szent neved énekelt az imént a Talentum együttes, előtte pedig a nap áhítatát Albert Mária tolmácsolta. És ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk, adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Palkó Hanna számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon, óránként hírekre számíthatnak, illetve meghallgathatják a Határtalant, a hangos könyvtár és a keresztény élet rovatunkat is, a tegnap déli rovataink ismétlését. Mai déli műsorunkban pedig zenélő köntös és keresztény élet rovatunkkal is várjuk hallgatóinkat. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Thomas Mann Nobel-díjas német írótól választottunk, aki 1827-ben ezen a napon hunyt el. Nem tehetek róla. Olyan a világfelfogásom, hogy az életet inkább a derűs és szeretetre méltó, mint a csúf és a brutális oldaláról nézem. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címünkre, és megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihálynő Émit hallották, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és áldott szép napot kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A Kolozsvár-Biharpüspöki vasútvonalon dízelmozdonyokkal mentenék az uniós pénzt. Baka András szerint az ország nem építhet közös jövőt, ha polgárai egymásban ellenséget látnak. Közvetlen repülőjárat indul szeptembertől Bukarest és Peking között. Átadták a forgalomnak az Észak-Erdély autópálya Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti szakaszát. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek egyik legsúlyosabb következményének Baka András, akit tegnap választott köztársasági elnökké az országgyűlés. Első beszédében Baka András úgy fogalmazott, Magyarországnak szembe kell néznie azzal, hogyan jutott odáig, az új korszakot azonban nem lehet bosszúra építeni. Azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. Egy demokratikus intézmény tekintélyét nem az adja, hogy konfliktusmentesen működik, hanem az, hogy konfliktus helyzetekben is képes saját feladatához hű maradni, mondta Baka András köztársasági elnöké választása után tartott beszédében tegnap a parlamentben. A megválasztott államfő úgy fogalmazott, az országgyűlés határozata a megválasztásáról nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom. Rádo Miruca ügyvivő közlekedési miniszter tegnap a Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonal villamosítására és felújítására irányuló, az országos helyreállítási tervben finanszírozott beruházással kapcsolatban kijelentette, tárgyalások folynak az Európai Bizottság képviselőivel arról, hogy bizonyos szakaszokon egy ideig dízelmozdonyok közlekedjenek villamos mozdonyok helyett. Szilágy megyei sajtótájékoztatóján az ügyvivő minisztert a Kolozsvár kisebes Nagyvárad Biharpüspöki vasútvonal felújítási és villamosítási beruházásának helyzetéről kérdezték. Miruca azt válaszolta, hogy a beruházás szerepel az országos helyreállítási tervben, amelynek a mérföldköveit augusztus 31-ig teljesíteni kell ahhoz, hogy az ország ne veszítsen a támogatásból. Újságírói felvetése, hogy a vasútvonal egyik szakasza sincs teljesen készen, a miniszter azt felelte, hogy a projekt szakaszokra van bontva. Ha a különböző szakaszokat időben teljesítik, Románia megkapja az azokért járó pénzösszeget. A román állampolgárok szeptember 4-től közvetlen repülőjárattal utazhatnak a Kínai Népköztársaságba a Peking és Bukarest közötti, az Air China által üzemeltetett járat elindításával. Erről Románia pekingi nagykövetsége számolt be tegnap, hangsúlyozva, hogy az új repülőgépjárat hozzá fog járulni a két ország közötti összeköttetés és együttműködés fejlődéséhez, valamint ahhoz, hogy Bukarest egyre szorosabb kapcsolatokat ápoljon Kína és Ázsia nagy gazdasági, kulturális és politikai központjaival. A nagykövetség közleménye szerint a Peking-Bukarest-Zágráb járat szeptembertől heti 3 alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken fog közlekedni, gyors és hatékony összeköttetés biztosítva a három ország között. Egy új 12 kilométer hosszú szakaszt adtak át tegnap a forgalomnak az A3-as Észak-Erdély autópályán Magyar-Zsombor és Vaskapu között. A beruházást a 2021-2027-es közlekedési programból finanszírozták. Krisztián Pisztol, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság vezérigazgatója, az esemény előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, az új 12 kilométeres szakasz forgalomba helyezésével gyakorlatilag 144 kilométeren lehet már közlekedni az Észak-Erdélyi autópályán, országos szinten pedig a gyorsforgalmi úthálózat hossza 1418 kilométerről 1430 kilométerre bővül. Pisztol szerint idén legalább 200 kilométer új gyorsforgalmi út megnyitása várható. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron a többnyire napos, meleg időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Ezserpressz hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!

amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Zsoltárok könyve 103. részének 13. verse.

0: Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
3: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
3: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
6: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 10 éves a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány.
11: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezettjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek.
10: A Kisteleki Református Gyülekezet
12: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, Széchenyi utca 15 szám alatti kapuajba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol az a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy Isten tiszteletnek.
10: Asszisztens képző a Kolozsvári Református Kollégiumban.
13: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett, intézményesített asszisztensképző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána Az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak.
10: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. 10 éves fennállását ünnepli a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány. A jubileum alkalmából konferenciával készülnek, amelyen az elmúlt évtized szolgálatait, tapasztalatait és jövőbeli terveit is bemutatják. A kezdeményezésről Huszár Andrea, az alapítvány projektmenedzsere beszél.
4: Ebben az esztendőben 10 éves jubileumát ünnepli a közösségeteket a szolgálatotok, és ami fontos, hogy gyakorlatilag egy jubileumi konferencia zajlik majd néhány napon belül augusztus derekán, és kimondottan az elmúlt 10 évnek a munkájáról szeretnénk beszélgetni. És ha már itt vagyunk, akkor érdekes sajátossága van, hogy azért a 10 év nagyon-nagyon lépcsőzetesen hoztál a mai eredményét, azt a munkát, amit ma azért nagyon sokan Kárpátalján idősek élvezhetnek és segítésként tapasztaltak nap mint nap.
11: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezettjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek. A konferenciánk az augusztus 14-én kerül majd megrendezésre, ahol egy hálaadó istentiszteletet követően készültünk egy olyan kis filmecskével, ami az elmúlt 10 évet 2016-tól 2026-ig öleli majd fel fotókkal és kis videóanyagokkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz majd nekünk is, illetve a kollégáknak, munkatársaknak is végignézni majd ezt a 10 évet. A 10 év alatt igazából nagyon sok minden történt. 5 munkatársal és 35 gondozottal kezdtem meg 2016-ban, Beregszászban egy munkaponton az alapítvány a működését. Az Úrnak hála, folyamatosan jöttek az új munkapontok 2017-ben Mezőváriban, 18-ban Csongoron és Ungváron, majd 2019-ben Beregrákoson és Szőlősgyulán csatlakoztak hozzánk, és 2021-ben a Csonkapapi munkapont is megnyílott, és így már 7 munkaponton, jelenleg 21 munkatársal és több mint 350 gondozottal dolgozunk, és szerintem ez a szám nagyon beszédes, hiszen 35-ről több mint 350 gondozottal foglalkozunk most már az alapítvány az elmúlt 10 év alatt, és egy munkaponttal helyett már 7 településen tudunk biztosítani szolgálatot az időseknek és betegeknek.
6: Sikeresen sikerült meg sokszorozni az erőtöket.
11: Majd már a statisztikáknál maradjunk, de nem akarom túlságosan a számadatba belevinni a kedves hallgatókat, de összesen a munkapontokon már több mint 860 kedvezményezetnek segítettünk az elmúlt 10 év alatt, és több mint 300 főnek segítettünk eszközkölcsönzési szolgáltatással. Tehát az elmúlt 10 év alatt elmondhatjuk, hogy több mint 1000 embertársunkat, testvérünket érintette a szolgálatunk, úgy, hogy tudtuk jobb életminőséget biztosítani számukra.
6: Az otthoni beteg gondozás, hogyha ezt a fogalmat hallja valaki, mi az, ami az alapítvány számáról, a munkatársak által, mint szolgáltatás, mint segítségnyújtás a mindennapokban megvalósításra kerül?
11: 74 féle szolgáltatása van az alapítványnak, és itt benne van a mindennapi élettevékenységnek a segítésétől kezdve, tehát az alapvető tisztálkodástól kezdve az étkezés segítésén keresztül a bevásárlás, azon keresztül minden szolgáltatás. Ezen kívül nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatási része, hiszen az alapítványnál szakképzett egészségügyi ápolók is dolgoznak, akik a sebkezeléssel is, vagy akár injekciódással is tudnak segíteni. Tehát mind ápolói szolgáltatásokat, mind pedig a mindennap élettevékenységet segítő szociális gondozói szolgáltatásokat tud nyújtani az alapítvány a kedvezményezettek részére.
4: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mindenkinek van egy útvonal, egy térképe, illetve egy gondozott listája, aztán neki indul
11: a mindenkinek is. Van egy gondozotti köre. Ezt igyekeztünk Beregszászon belül jobban le van fedve, meg van beszélve, hogy melyik körzet kihez tartozik, mert itt nagyobb területet kell lefedni, és Ungváron ugyanez a helyzet. Kisebb településeken persze egyszerűbb egy picit a történet a gondozók számára, és megvan egy beosztása, az szerint, hogy melyik napokon mely gondozottakat látogatja meg. Természetesen nem tud minden nap 21 embert meglátogatni, ez általában ez érthető, de egy átlagos 6-6 gondozotthoz tud eljutni minden nap a gondozó, és megvan neki, hogy melyik napokon melyik gondozottat látogatja meg, milyen rendszerességgel, attól függően, hogy a gondozottnak, a kedvezményezettnek mi az igénye. Ez mindig egy megelőző szociális egészségügyi felmérés során dönti el az alapítvány, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket annak az adott gondozottnak nyújtani fogunk, és ennek készül el a gondozónak az a terve, hogy mikor is látogatja őt meg.
6: Az idős gondozás kérdése 2026-ban nem egy egyszerű dolog, hiszen látva a demográfiai adatokat egyre inkább szükség lehet.
11: Igen.
6: A gondozásra, illetve egyre többen lehetnek azok, akik igénybe veszik. Jelenleg hogy álltok kapacitással, mennyire tudtok még embert befogadni, mennyire tudjátok kielégíteni a már meglévő igényeket?
11: A jelenlegi munkatársi kapacitással és jelenlegi munkapontok számával nem tudunk több kedvezményezetnek az igényét kielégíteni. Beregszázban jelenleg várólistát vezetünk. Azt jelenti, hogy csak amikor van hely egy-egy gondozónknál, akkor tudunk új gondozottat felvenni. Amikor nagyon sürgős eset van, és tényleg nagyon nagy szükség van a segítségre, és gyorsan időben van szükség a segítségre, akkor természetesen azt figyelembe vesszük, és igyekszünk úgy is segíteni, hogyha pont nincs rá kapacitás. A gondozónk így is nagyon nagy leterheltséggel dolgoznak, 21 gondozottat látnak el, és az azért elég jelentős szám. És ez pont a megnövekedett igények miatt van, és ezen felül, amikor olyan településről fordulnak hozzánk, hogy szolgáltatásunkra, segítségünkre lenne szükség, ahol nem rendelkezünk munkaponttal, abban az esetben pedig sajnos nem tudunk segíteni, esetleg eszközkölcsönzési szolgáltatással csak, de házi beteggondozással sajnos nem.
4: Milyen szintű gondozottok vannak az alapítványnál? Mert feltetőleg azért az életkörülmények, illetve az egészségügyi alapszintje is eltérő minden egyes gondozottnak.
11: Többnyire krónikus betegek, idősebb korosztály, de vannak sajnos olyanok is, akik fiatalabb korosztály, de betegségükből kifolyólag folyamatos ápolásra, gondozásra van szükségük. Szoktak olyan gondozottjaink lenni, akik kórházi ellátást követően egy időszakra veszik igénybe a szolgáltatásainkat, például egy felépülési időszakra. Kedvezményezetteink többsége azonban időskorú, akik általában egyre nehezebb egészségügyi állapotba kerülnek, tehát egyre több figyelmet igényelnek.
6: A konferencia, ami megrendezésre kerül, az 10 évnek a lezárása, de gondolom egy újabb nyitánynak a kezdete.
11: Igen, 10 évnek a lezárása is hálaadás a 10 évért, és egy következő lendületvétel a következő időszakra, és bízunk benne, hogy az Úr kegyelme majd elő segít minket abban, hogy további bővüléssel is tudunk majd folytatni a szolgáltatásunkat, a szolgálatunkat.
4: Beszéljünk erről a jövőképről. Azt már látjuk, hogy az igények hatalmasak, és a hálózattiasodásnak a fontos célja ott lebeg, mert egyre több településen van gond, pláne a kialakult kül helyzet sem segíti ennek a problémakörnek a megoldását. Mi lenne az igazi cél, a hosszú távú terv?
11: Nagyon hosszú távon, és az eredeti terve is az alapítványnak az volt, hogy a lehető legtöbb településen Kárpátalján tudjunk otthoni beteggondozói szolgálatást nyújtani a kedvezményezetteknek, időseknek, betegeknek a számára. Én bízom benne, hogy erre lesz lehetőségünk, lesznek olyan támogatóink, akik ugyanúgy, mint ahogy eddig is, jó szívvel, adakozóan mellénk állnak és segítik a szolgálatunkat, hogy több településen is minél több idősnek, betegnek tudjunk segíteni. Mert a szükség az nagyon nagy, és ahogy telik az idő, annál nagyobb.
6: Kik azok, akik által megvalósulhat ez a projekt, kik azok, akik lehetővé tették, hogy 10 éven keresztül Kárpátalján idősek, krónikus betegeknek az ellátása megvalósuljon?
11: A legnagyobb támogatóink svájci és németországi támogatók. Ezen kívül, amikor a háború elkezdődött, akkor az Erdélyi Református Egyházkerület is mellénk állt, és felnőtt pelenkákkal, inkontinencia betétekkel segíti a szolgálatunkat, mert azt tudni kell, hogy az alapítvány nem csak az otthoni beteggondozói szolgálatásokat nyújtja, hanem minden hozzá szükséges eszközt is biztosít a kedvezményezetteknek a számára. Segítettek minket, ezen kívül magyarországi támogatóink is vannak, és igyekszünk nagyon jó partneri kapcsolatokat is kialakítani. Bízunk benne, hogy jövőn pedig még több támogatót tudunk majd magunk mellé állítani.
4: Segítési szándék van, illetve az igény is nagy, de nagyon fontos, hogy a támogatói oldal is meglegyen. Kik milyen formában támogathatják az alapítvány munkáját?
11: Gyakorlatilag az alapítvány munkáját bárki támogathatja, akár magánszemélyek is. Az elmúlt időszakban készítettünk egy kis videóanyagot, ami a Facebook oldalunkon megtekinthető, ami bemutatta azt, hogy hogyan is indultak a munkapontok, munkapontokról, munkapontra, időrendi sorrendben egy-egy kis videóanyag is felkerült a Facebook oldalunkra, és az is célja ennek, hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét a szolgálatunkra, annak a fontosságára és annak a hiánypótló szerepére. Ezért igazából a bankszámlaszámon keresztül, aki szeretne minket támogatni, ezt bárki megteheti.
4: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, elfogadott felkérésünket, és beszélgethetünk a dologról, és sok erőt és áldást sem a következő 10 évhez, és próbáljuk nyomon követni mindenképpen az alapítványnak.
11: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hálával tartozunk az elmúlt 10 évért mind a támogatóinknak, mind a kuratóriumi tagjainknak, mind pedig a munkatársainknak, akik kiálltak mellettünk, és a nehéz körülmények között is becsülettel és hűséggel, odaadással, szeretettel végzik ezt a nagyon fontos szolgálatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és áldott szép napot kívánok mindenkinek, az Úr áldja Önöket.
10: Az elmúlt percekben Huszár Andreával, a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány projektmenedzserével beszélgettünk.

0: Mi az első emlék a kisteleki református közösségről? Mikor voltatok itt először istentiszteleten vagy valamilyen alkalmon, még független attól, hogy akkor Török Zsolt nem volt főgondnok, és Szabó János Bence nem volt kisteleki lelkipásztor. Török Zsolt főgondnok.
1: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, és Széchenyi utca 15 szám alatti kapuajba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy istentiszteletnek székekkel, egy fő részen álló asztallal, és itt így jutottunk ide orgonával, és így jutottunk ide. Újra istentiszteleten lehettünk.
0: Akkor ezen az első istentiszteleten, ott a diófa alatt gondoltad volna, hogy 5 évvel később, vagy még hamarabb tulajdonképpen egy csodaszép új templomban fogsz majd istentiszteletre járni, és nem a Széchenyi utcai kapuajban keresed a csengőt?
1: Hát így gyors válaszként azt mondom, hogy nem gondoltam volna, viszont én nem sokkal előtte, ugye nyilván az Úr felkarolt, és elindultam egy újabb úton. És ez az újabb út, ez rengeteg új dolgot jelentett, új családot, egy örökbefogadott gyermeket, új otthont, amire itt találtunk rá Kisteleken, amit azt se tudtuk, hogy hol van, mert Szegedről indultunk kifele, és toltuk kifele a határainkat, és nem volt olyan ingatlan, amiben belemertünk volna vágni. Így bővült a kör családdal, gyermekkel, otthonnal, és egy lelki közösséggel, és az Úrban való megerősödéssel, és ez a megerősödés hozta azt, hogy természetesen én felajánlottam a szolgálatomat, felajánlottam a segítségemet, hogy amiben, Uram, Te úgy gondolod, meg amiben én tudok segíteni, akkor azt itt helyben természetesen minden erőmmel.
0: Mindjárt innen folytatjuk, akkor meghallgatjuk Szabó János Bencét, hogy neki mi az első emléke, mert biztos, hogy nem az első ige hirdetésére érkezett ide, úgy gondolom, hanem járt már itt korábban.
2: Ez így van, jártam itt korábban, az évet én nem tudom pontosan megmondani, valamikor 2012-3 környékén én már biztos, hogy voltam itt Kisteleken, az újszegedi ifi tagjaként, mert hogy minden évben volt több olyan alkalom, amikor kilátogattunk ide, a Református Egység napján, vagy karácsony előtt egy ilyen adventi programon részt vettünk énekarral. Újszegeden van egy ilyen csengő, vagy most már harangzenekar, azzal is jártunk itt, vagy verseket mondtak többiek, tehát én itt voltam kint. Hát akkor nem csak azt nem gondoltam volna, hogy én itt fogok valaha szolgálni, hanem 2012-3 környékén én még azt se gondoltam, hogy lelkipásztor leszek, de az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Utána kezdtem a teológiát 2014-ben és 2020-ban. Kerültünk ide a családommal.
0: Beszéljünk a templomról, ahol most ülünk, mert hogy ez néhány évvel ezelőtt készült el, hogyan született meg ez a templom. Zsoltnak a történetéből tudjuk, hogy azért a diófa volt először a reláció, de mégiscsak itt egy templom. Török Zsolt főgondnokot halljuk a templom rövid történetéről.
1: Egy utcában, egy magánház kertjében diófa alatt voltak az istentiszteletek jó időben. Rossz időben azért én úgy hallottam, hogy voltak alkalmak ugye idősek otthonában, illetve művelődési központ kisebb termeiben is voltunk utána is még, amikor ugye 21 őszén már azért rosszabb időre fordult az időjárás vagy a hőmérséklet. De már akkor mi már nem találkoztunk itt, az idősebb testvérek meséltek helyben, itt gyakorlatilag a régi templomnak a helyén volt egy gyülekezeti terem, ami aztán eléggé leromosodott, valószínűleg ugyanúgy a belvíz által, és lebontásra került, és éveken át máshol tartottak meg az alkalmak. De akkor már, amikor mi ide kerültünk, akkor már folyamatában volt az, hogy igenis az újszegedi irányítással dolgoztak azon,

0: hogy itt templom épül. Gyakorlatilag el tudtunk jönni már az alapkőletételre, és abban a nagyon szerencsés helyzetben lehettem, vagy lehettünk ide költöző családként, hogy ennek a templomnak a létrejöttét, a születését, mert azért szerintem a mai világban ez sem olyan hétköznapi dolog, hogy akkor a mai hétköznapi vagy hívő ember egy-egy templom épülésénél ott lehet és nyomon követheti. Úgyhogy gyakorlatilag hitünk épülésével, gyülekezeti betagozódásunkkal, ismerekedésünkkel együtt aztán épült a templom.
1: 22. januárjában, februárjában kezdődtek a munkálatok itt konkrétan a helyszínen. Február végén volt az alapkőletétel, és 2022. október végén, pont a reformáció ünnepének a környékén, akkor volt az első istentisztelet itt a templomban már.
2: Azért ez se általános, hogy egy építkezés egy naptáréven belül még egy családi házat se sokszor sikerül egy év alatt felépíteni.
0: És úgy, hogy közben azt is meg kell említenünk, hogy nagyon-nagyon sokszor volt az, hogy ugye közben volt a mindenféle Covid vagy válság vagy bármi, és gyakorlatilag duplájára, triplájára mentek fel az építő anyagárak, és többször volt egy olyan fordulópont, vagy olyan kicsúcsosodás, amikor gyakorlatilag az egész templom építése tervezett büdzsé már nem volt elég a folytatáshoz sem. Tehát, hogy gyakorlatilag kétszer-háromszor újra kellett kalibrálni, kérvényezni, támogatást kérni a templomnak az építéséhez és a folytatásához, mert annyira megdrágult ugye minden, hogy egyszerűen nem lehetett volna folytatni. És az Úr az mindig támogatott bennünket, és gyorsan kész lett az Úr támogatásából, illetve az újszegedi gyülekezet és Zolivá támogatásával, meg az egyházközösség támogatásával a templomunk.
2: Az említett Zoltán ősiposető Zoltán az újszegedi gyülekezet lelkipásztora, és Újszegedet azért emlegetik a beszélgető társaim, ezt az elején nem hangsúlyoztuk, hogy az újszegedi gyülekezet szormánya volt Kistelek, és az újszegedi gyülekezet lelkésze járt ki. Tiszteltes úr által említett ifjúsági alkalom is egy ilyen volt, amikor újszegedi fiatalként jött Kistelekre. Ami tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója az most érünk el, mert hogy ez lehet, hogy apróságnak tűnik a hallgatóknak, de a közösség életében mindenképpen meghatározó, hogy jogilag önállósodott a kisteleki református közösség, az előbb említett újszegedi gyülekezetről úgymond leválva, most már önállóan működhet, megalakult a kisteleki református missziói egyházközség, és ezzel együtt ugye presbitériumot is kellett választani. Mit jelentett ez a gyülekezet életében, és először talán kezdjük a lelkésszel, akinek már hamarabb kellett dolgozni, akkor tök mindegy, hogy hívták a gyülekezetet, prédikálni kellett, lelki gondozni kellett, az, hogy ez most milyen jogi formulában történt, azt kérdezem, hogy mennyire számít, de hogy élted meg, neked mit jelentett az, hogy akkor önállósodtok, és megválasztott segítőid is lettek?
1: A lelki munka azzal kezdődött minden, illetve én is abban már becsatlakoztam. Tehát azért szeretném kiemelni, hogy 20 pár éven keresztül, sajnos nem tudom, hogy pontosan mennyi, de több mint 20 éven keresztül Siposete Zoltán kijárt ide, és megtartotta az alkalmakat, az istentiszteleteket, az egyéb alkalmakra is sor került, és nem hagyta magára ezt a pár embert, nem volt nagy közösség itt, de nem anyátlanodtak el, vagy atyátlanodtak el lelkész nélkül, és én ebbe csatlakozhattam be, tehát ehhez képest történhetett talán egy kis előrelépés azzal, hogy én, mint aki helyben lakok, talán még közelebbről meg tudtam ismerni az itteni embereket. Volt arra időm, kapacitásom, hogy még sűrűbben legyenek ugye ilyen jellegű alkalmak, tehát ahogy lehetőségünk nyílt rá, minden vasárnapra rendszeresítettük az istentiszteleteket, lett hétközben bibliaóra, ami szintén, én úgy tudom, hogy volt hasonló korábban is, de az talán havonta egy alkalommal volt, inkább ilyen ami beszélgetős alkalom lehetett. Tehát ezekkel indult, illetve hitoktatás elindult, ez volt az első része, és annak a jelentőségét, hogy most jogilag önállóak lehetünk, azt abban látjuk, hogy Isten tényleg ad növekedést itt a gyülekezetnek is, tehát szám szerint is növekedtünk. Az, hogy van utánpótlás, vagy van felépülőbe egy generáció, vagy kettő, attól függ, honnan nézzük. Ez egy ilyen biztató dolog az ő számukra is.
2: Szeretném a közös munkátokat egy kicsit megkapargatni, tehát mindkettőtöknek szól a kérdés, hogy milyen a másikkal együtt dolgozni. A lelkésznek a főgondnokkal, a főgondnoknak a lelkipásztorral, és most azért fordulok előbb Szabó János Bencéhez, mert ő beszélt már régebb óta. Tehát milyen már egy hivatalosan megválasztott gondnokkal, és konkrétan a veled szemben ülő Török Zsolttal dolgozni? Kiküldjük el, amíg válaszolsz, vagy maradhat Zsolt?
1: Maradhat. Az volt az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy szörnyű. Lehet, de nem nekem vele, hanem neki velem. Egyébként most a viccet félretéve, azok, amik nehézséget okozhatnának, vagy okozhatnak is adott esetben, azok mégis szerintem jól kiegészítik egymást így a részünkről. Ahogy jöttünk idefele, megjegyeztet, hogy milyen pontos a főgondnok úr, ő valóban nagyon pontos és precíz. Én nekem meg sokszor a sok teendő között így el vannak dolgok, amik így eltűnnek, vagy felejtésbe merülnek, és emiatt nagyon hálás vagyok, hogy tényleg őt jelölte a gyülekezet, és meg hát hiszem, hogy maga az Úristen is erre a feladatra, mert tényleg segítség tud lenni, a hiányosságaimat is tudja esetleg pótolni, vagy felügyelni, hogy nehogy azok problémát okozzanak, de egyébként nincs semmi konfliktusunk, vagy bármi ilyesmi, én nagyon értékelem a Zsoltnak a meglátásait, hozzáállását. Azt gondolom, hogy ő is viszont így van, tehát tényleg egy közeli, baráti kapcsolatot ápolunk, tehát így a családdal is, meg minden téren, úgyhogy nem gondolom, hogy az, hogy most főgondnok lett, én meg hivatalosan is missziói lelkipásztor, ezen bármit így módosított volna. Tényleg a szemléletmódunk azért azonos, ragaszkodunk az igéhez, ahhoz, amit Isten kijelentett, azon keresztül igyekszünk mindig megközelíteni a dolgokat, megvizsgálni, hogy mi a helyes, mi az, amit követni kéne, mi az, amit esetleg tartózkodni kell, úgyhogy ilyen szempontból mondhatom, hogy szerintem egy egyetértésben vagyunk.
2: És akkor meghallgatjuk Török Zsolt főgondnokot, hogy neki milyen együtt dolgozni Szabó János Bencével. Kihangosítom az előző mondatot, szörnyű vele együtt dolgozni?
0: Nem, ilyenről szó sincs. Nem. Nyilván különbségek vannak köztünk, akár életkorból, akár élettapasztalatból adódóan, de ezeket a különbségeket én úgy érzem, hogy nyilván emberileg toleráljuk egymásnak, és próbáljuk kiegészíteni egymást. De legfőképpen most is szinte az jutott az eszembe, hogy az Úr ezzel is munkálkodik és támogat, mert amikor én hitre jutottam, és Szegeden a Kálvin térre igyekeztem eljárni, akkor én egy kicsit megrettentem attól, hogy mert nekem sem volt gyermekként gyülekezeti előélet, életem, vagy bármi ismi, hogy milyen egy ilyen gyülekezetben részt venni, megérezni magunkat, és egy kicsit megrettentem attól, hogy tudok én megnyílni egy idős, nagy és rendezett gyülekezetben, vagy akár a lelkésszel is kommunikálni és együtt dolgozni. Tehát nekem egy pici visszatartásom volt pontosan emiatt. És az Úr elintézte nekem azt, hogy minél kevesebb félelmem maradjon meg azzal, hogy a lelkész felé tudjak nyitni, hogy egy kicsit magabiztosabb legyek, hogy egy kicsit tájékozódjak, akár az illemről is, meg stb. Tehát az Úr elintézte nekem azt, hogy kezdőhívőként, nyitó emberként minél hamarabb tudjak egy kicsit nyitni és betagozódni, nem egy nagy és idős gyülekezetbe, hanem adott nekem egy alakuló gyülekezetet, adott nekem egy fiatal lelkészt, és adott nekem feladatot gyakorlatilag. Nyilván ebbe is van nehézség, de most egy picit a könnyedséget is próbáltam volna hangsúlyozni. De nyilván ott van a nehézség is, hogy fiatal lelkésszel, új gyülekezettel nekem sincs oly rutinom ezekben a dolgokban, nyilván vannak nehézségek. De az Úr elé visszük, meg összefogunk, és akkor kérünk segítséget. Én úgy gondolom, hogy azért, hogyha néha elakadással is, de azért szépen működünk, és az Úr igazgatja az útjainkat.
3: Az elmúlt percekben Szabó János Bence lelkésszel és Török Zsolt főgondnokkal beszélgettünk.

0: Erdély. Az egészségügyben mindig szükség van jól képzett, elhivatott szakemberekre, akik nem csak a betegek testi, hanem lelki szükségleteire is odafigyelnek. A kolozsvári református kollégiumban működő asszisztens képző 3 éves, nappali tagozatos képzés keretében készíti fel a hallgatókat az egészségügyi pályára. A 2026-27-es tanévre is meghirdette felvételijét, egy 30 férőhelyes államilag támogatott, tandíjmentes és akkreditált osztályba várják a jelentkezőket augusztus 29. A képzés kezdetéről, jelenéről és a beiratkozásról dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
1: Az asszisztens képzés már ugye több évtizede működik a kolozsvári református kollégiumban. Annak idején hogyan indult el, kinek volt igazából az ötlete, és milyen célt szerettek volna ezzel szolgálni?
2: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak. Jött a 1947, amikor az akkori hatalom ezt teljesen egyik pillanatról a másikra megszüntette. A megszüntetés abban állt, hogy egy részét beolvasztotta az állami hálózatba, másik részét viszont megszüntette egy az egybe. És akkor jöttek utána azok az évtizedek, amelyek eltartottak 1990-ig. 1990 után, nagyon az elején, tehát 90 után úgy, hogy már rögtön az évváltás után, megkezdődött a szellemi újratervezés. A szellemi újratervezés egyik lépcsőfoka volt a Református Kollégium újraindítása. És 1992-ben újraindították a posztliciális osztályokként az asszisztens képzőt. Tehát 1992 volt az indulás, 95 volt az első évfolyam, amely végzett, és azóta minden évben van végzős évfolyam, és minden évben van kezdő évfolyamunk. Megemlíteném már itt, hogy ne legyen konfúzió abban, hogy ugye egyházban működik, és vajon milyen diplomát kapnak. Az oktatás az akkreditált forma, tehát államilag elismert, mondjuk diplomával honosított oktatási forma, és az anyag, ami szerint tanítunk, az EU-komfort. Tehát volt már 2-3-szor, amikor cserélni kellett, tehát ez EU-komfort anyag. Ez azt jelenti, hogyha valaki külföldre megy dolgozni, és ott olyan munkakört töltene be, ahol nagyon számít nem csak a diploma, hanem az, hogy mi van mögötte, akkor az elvégzett tananyagot, ha lekérik, akkor ez EU-komfort anyag.
1: Idén 30 helyet hirdettek meg az általános orvosi asszisztens képzésre. Milyen jelentkezőket várnak, és mi alapján választják ki a hallgatókat?
2: Mondjuk a beiskolázási szám az körülbelül minden évben ugyanaz, mert magyar oktatásban egy osztály ennyit bírhat meg. Az, hogy mi alapján választunk, az egy kicsit nehéz feladat, mert az, hogy motivációs beszélgetést tartunk, az tényleg azt jelenti, hogy lássam azt a motivációt, ami miatt egy ilyen különleges szakmát, hivatást választ valaki. És úgy megoszlanak, hogy kik jönnek. Jönnek olyanok, akiknek az élete során, akár gyerekkorában, vagy később, valami olyan élménye volt, ami az egészségügyhöz kötött. Vagy neki volt élménye, vagy a családtagjainak. Ez az élmény lehetett rossz, vagy jó. Ha jó élmény volt, lehet, hogy folytatni akarja. Tehát egy nagy lelkesedés van benne, hogy igen, én is fehérköpenyes. Ezt most lassan idézőjelbe tesszük, mert a fehérköpeny egyre inkább kimegy divatból, és színes köpenyek vannak, de ez a tiszteleti megnevezése ennek a szakmának. Vagy akinek nagyon negatív élménye volt, azok azért jönnek, hogy hát, ha lehet valamit változtatni az emberi komponensen az egészségügyben. Jönnek olyanok is, akik valamilyen fordulóponthoz érkeztek az életükben. És nem feltétlenül 10 évesek vagy 20 évesek, mert nálunk is voltak olyan diákok, 30-40 évesek, akik tényleg 180 fokot fordult velük az életük. Lehet, hogy pont akkor jöttek rá, hogy segítő szakmában szeretnének dolgozni, elvégezték nálunk az asszisztens képzőt, és megbecsült szakemberek Kolozsváron vagy bárhol.
1: A képzés ugye 3 éves, és nappali tagozatos oktatás. Hogyan épül fel a három év? Igazából milyen arányban van jelen az elméleti és a gyakorlati tanítás?
2: Ha jól belegondolunk, hogy a medicinán az orvosképzés 6 év. Ez 3 év. Tehát nem azt jelenti, hogy felét kell megtanulni annak, amit a medikusok tanulnak, hanem olyan módon kell elsajátítani a gyakorlatot és az elméletet, hogy a rájuk eső feladatban a beteg mellett ne tévedjenek. Na most ez úgy néz ki ebből a 3 évből, hogy 6 fél év, de ez nem olyan fél év, mint az egyetemeken, hogy kreditet kapunk, visszük magunkkal. Ezek modulrendszerek. Első éven több az elméleti oktatás, több az elméleti óra. Tehát az első év az egy ilyen előkészítő év, ezt szaknyelven úgy hívjuk, hogy preklinikum, tehát minden olyat megtanulnak a diákok, ami ahhoz szükséges, hogy a beteg állapotát felmérjék, megértsék a kezelést, tanácsot tudjanak a betegeknek adni. Másodév és harmadév már klinika. Tehát ott nagyon sok klinikai tantárgyat. Mondhatnám azt, hogy mindenből kapnak egy kis ízelítőt. De azért megjegyzem, hogy ez általános asszisztens képzés, tehát nem kardiológus rendelőbe szóló asszisztenseket képezünk, hanem általános ismereteket kapnak, amivel helyileg, hogyha bekerülnek egy ellátóintézetbe, ami lehet ágyas intézet, tehát kórház, vagy lehet klinika, vagy lehet alapellátás, tehát a házi orvosi rendelők, vagy lehetnek szakrendelők, ott fel tudják venni azt a tudást, ami a speciális ellátáshoz ott szükséges. A másik nagyon fontos a beosztás szempontjából, hogy kétnyelvű az oktatás. Tehát románul és magyarul is tanulunk. Most már előrevetítem azt, hogy értelme ennek az is, hogy minden szaknyelvi területen, tehát ha román környezetben dolgoznak, azt a nyelvet megértsék és beszéljék, illetve a magyar környezetben azt a szaknyelvet megértsék és beszéljék. És ez úgy működik, hogy az elméleti oktatás az magyar nyelven történik. A gyakorlati oktatás, ami végigmegy 3 éven keresztül, tehát ez a bizonyos nursing, ami az ápolás tudományt jelenti, ez román nyelven történik. Tehát mikor ők végeznek, 3. év végén, tökéletesen tudják a román szaknyelvet és a magyar szaknyelvet is.
1: A gyakorlati órákat hol szokták tartani? Például van, amikor kórházakba is elmennek, és úgymond orvosok mellett kipróbálják magukat.
2: Ez jó, hogy így említette meg, hogy kipróbálják magukat, nem engedjük orvos mellé és beteg közelbe addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy az alapismereteket elsajátították. Erre van egy gyakorlótermünk, ez fent van a Betlenkatában, egy gyakorlóterem, ahol van egy manöken, amin megtanulják ezeket a fogásokat. Tehát az injekció adástól elkezdve nem élő emberen tanulják ezt meg. Első éven több az elméleti oktatás, és vannak blokkok, amiben gyakorlatra mennek. A gyakorlat az felügyelet alatt történik, tehát ott vannak kirendelt nursing tanárok, vannak kirendelt asszisztensek, akik mellett ők dolgoznak, és minden manőver, amit ők megcsinálnak, felügyelet alatt történik. Tehát soha egy beteg mellé sem engedjük őket úgy, hogy na most ezen megpróbálom. Tehát orvos mellé ott is kerülhet, és ez mindig nagyon nagy mértékben a diáktól is függ. Mert azt mindig elmondom, hogyha a diák nem érdeklődik, az orvosnak a szó jó értelmében nincs ideje arra, hogy megkérdezze, hogy kedves, te most mit szeretnél, hanem ezt a mesterséget és hivatást is, de főleg a mesterség részét minden pillanatban el kell lesni, és nagyon sok mindent el kell lopni jó értelembe. Tehát így működik ez. Az iskolának a gyakorló kórháza, ahol vagyunk, az a katonakórház. Na most a katonakórházban különleges rend van, különleges szabályok működnek, és különleges felügyelet alatt vannak. Tehát évek óta már oda tartozunk, vagy ott gyakorlatozunk, és az idő alatt, amíg ők ott gyakorlatoznak, vagy annak az időszaknak a végén, történik egy felmérés és egy véleményezés, hogy ki milyen irányban kell akár az elméleti tudását, vagy a gyakorlati tudását elmélyítse.
1: Volt olyan diák esetleg, aki valamelyik osztályt jobban megszerette, és diploma után mindenképpen, tegyük fel, már ha a kardiológiáról volt szó, hogy ő ott képzelte el, hogy ott asszisztenskedjen?
2: Igen, voltak ilyen diákok, akik akár a nyelv ismeretük miatt is, a beteg szempontjából is rendkívül fontos az, hogy magyarul és románul beszél. Mert a beteg hogyha anyanyelvén tud szólni ahhoz, aki ápolja, aztán egy kicsi túlzással félgyógyulás, hogy el tudja mondani anyanyelvén a problémáját. Az jut eszembe, hogy örülni és szenvedni igazán anyanyelvén tud az ember, tehát ez rendkívül fontos. Most vannak olyan diákok, akiket vagy megszeretnek a klinikai gyakorlat idején az ott dolgozó orvos, vagy akár az asszisztens, és akár önkéntesként még nyári szünetben ott dolgozik, és utána oda megy vissza. Vannak ilyenek, igen.
1: A képzés egyik sajátossága, hogy a szakmai tudás mellett a betegek lelki gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás terén. Mit jelent ez a gyakorlatban, és miben lehet más egy református kollégiumban végzett asszisztens szemlélete?
2: Akkor kezdjünk azzal, hogy nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent az egészség. Az Egészségügyi Világszervezetnek, a WHO-nak van egy megközelítőleg elfogadott, nem meghatározás, hanem szemlélet, hogy az egészség az nem a betegség hiánya, hanem az egyén teljes testi, lelki és szellemi jóléte. Na most ebben a jóllétben ez az egység, hogyha megbomlik, akkor azt mondjuk, hogy beteg lett az illető. Lehet ez bármelyik részen. Vissza kell adni neki az egészséget. Az egészséget visszaadni két részben képzeljük mi el, és oktatjuk, mióta az iskola így működik. Van a tudás alapú szakmai gyógyítás, és van az ápolás. Az ápolásban van az a hozzáállás, ami az empátiát jelenti a kezelések alatt, illetve a gyógyulás folyamatában. Tehát kísérni a beteget abban, hogy meggyógyuljon, visszanyerje az önbizalmát, visszanyerje a bizalmát, kinek mi a fontos abban a pillanatban. Ehhez viszont szükséget láttunk arra, hogy többet tudjanak az emberi lélekről, többet tudjanak a lelki gondozásról bármilyen helyzetben, illetve többet tudjanak arról a, mondjam így, hogy felsőbb hatalomról, amit már a nyugati medicina is elismer időnként, hogy nem tudjuk megmagyarázni, és mégis bekövetkezik. Tehát van egy hatalom. Na erre törekedtünk, hogy a diákokat ilyen szellemben neveljük. Erre van a vallási tantárgyakkal alátámasztott oktatás, illetve a lelki gondozásra való oktatás.
1: Térjünk át a beiratkozáshoz. Pontosan milyen papírokra van szükség?
2: Tehát a beiratkozáshoz szükséges egy típuskérvény, ezt le lehet tölteni a honlapról, vagy bemenve az iskolába, ott ki tudja tölteni. Kell az érettségi diploma. Na most erről azért vannak vélemények, mert van, akinek nem sikerül most az érettségie, de azért jöhet felvételizni, és a meghagyás az, hogy 3 év alatt, amíg nálunk elvégzi az iskolát, az érettségit leteszi. Na most, hogyha tényleg valakinek nem sikerült az érettségie, akkor hoznia kell egy olyan igazoló papír az iskolából, ami igazolja azt, hogy ő elvégezte a 12 osztályt, illetve hoznia kell a 9-12. Osztályból az úgynevezett románul, mert ezt így kell az iskolában kikérni, falja matricola, tehát egy anyakönyvi kivonat az iskolából, amiben ez benne van. Kell egy olyan, hogy általános orvosi igazolás a házi orvostól, hogy nem szenved olyan betegségben, ami akár ezt a szakmát, vagy akár olyan szakmát, ami emberközelséget jelent, nem szenved ebben. Tehát ezt hoznia kell. Kell egy lelkészi ajánlólevél. Ez nem feltétlenül református lelkésztől, bármelyik felekezetnek helye van nálunk, csak az illető felekezet mondjuk ajánlja erre az iskolára, vagy ebbe az iskolába, erre a hivatásra, tehát ez a lelkészi oklevél, ez szükséges. Kell a születési bizonyítvány és személyazonossági igazolvány, erről majd az iskolába készítenek egy másolatot.
1: Meddig lehet pontosan beiratkozni?
2: Pontosan, ami ki van írva a honlapra, augusztus 29, azt hiszem ez egy szombati nap. De ha valaki, mert még volt ilyen. Éppen nem számított arra, hogy esetleg felvételizni fog, és el van utazva, akkor egy telefonhívással ezt el lehet intézni, nyilvántartásba vesszük, és másnap, harmadnap behozhatja a papírokat.
1: Ha valaki most gondolkodik azon, hogy jelentkezzen az asszisztens képzésre, mit ajánlana neki, hogy miért válassza?
2: Tehát azt mondanám, hogyha elég erőt érez magában arra, hogy segítsen az embertársain egészségükben vagy betegségükben, felkarolja az embertársait, akkor jöjjön, helye van egy ilyen nemes hivatásban. Csak az első lépést nehéz megtenni, de hogyha megtette, akkor olyan kalandban lesz része, és olyan munkahelyben lesz része, ami mindenféle várakozását felülmúl, és olyan megelégedést ad időnként, hogy más szakmában ezt nem kaphatja meg. Nem akarok más szakmát megbántani, de az egyik legszebb szakma és hivatás ez a miénk.
0: Az elmúlt percekben dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. 1 milliárd eurónyi ingatlan ügylet került veszélybe a földhivatali rendszert ért támadás miatt. Románia áramfogyasztása tegnap este meghaladta a 8000 megawattot. Baka András szerint az ország nem építhet közös jövőt, ha polgárai egymásban ellenséget látnak. Átadták a forgalomnak az Északerdélyi autópálya Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti szakaszát. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaroló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A támadás következtében nem csak az étérrel kataszteri és telekönyvi platform vált hozzáférhetetlenni, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint a kataszteri hivatal intézményi levelező rendszere is leállt. A helyreállítás azért vett igénybe több hetet, mert a román hatóságok nem egyszerűen újraindították a megtámadott rendszereket, hanem az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökség alkalmazásait a kormányzati felhő alapú rendszerbe helyezték át. Az új rendszer üzembe helyezése előtt biztonsági, működési és terhelési próbákat végeztek annak érdekében, hogy az étérre ismételt elindítása ne járjon újabb fennakadással vagy biztonsági kockázattal. A rendszert végül tegnap 15 órakor részben újra is indították, de a zavartalan, teljes körű használatra még várni kell. Románia áramfogyasztása tegnap este 19 óra 25 perckor meghaladta a 8000 megawattot, miközben a termelés 5873 megawattot tett ki, derül ki a Transelektrika adataiból. Az import mennyisége 2151 megawattot tett ki. A termelés mintegy 30%-át a vízerőművek biztosították. Szénhidrogének felhasználásával a termelt energia 27,5%-át, szén felhasználásával 17,26%-át biztosították. Az energia 13,74%-át termelte meg az atomerőmű, 7,5%-át pedig a fotovoltaikus rendszerek. Az energiatározók 1,91%-kal, a szélerőművek 1,12%-kal járulták hozzá a termeléshez, biomassa felhasználásával szintén 1,12% áram termelődött. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek egyik legsúlyosabb következményének Baka András, akit tegnap választott köztársasági elnökké az országgyűlés. Első beszédében Baka András úgy fogalmazott, Magyarországnak szembe kell néznie azzal, hogyan jutott idáig. Az új korszakot azonban nem lehet bosszúra építeni. Azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. Egy demokratikus intézmény tekintélyét nem az adja, hogy konfliktusmentesen működik, hanem az, hogy konfliktus helyzetekben is képes saját feladatához hű maradni, mondta a Baka András köztársasági elnökké választása után tartott beszédében tegnap a parlamentben. A választott államfő úgy fogalmazott, az országgyűlés határozata a megválasztásáról nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom. Egy új 12 kilométer hosszú szakaszt adtak át tegnap a forgalomnak az A3-as Északerdélyi autópályán Magyar-Zsombor és Vaskapu között. A beruházást a 2021-2027-es közlekedési programból finanszírozták. Krisztián Pisztol, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság vezérigazgatója az esemény előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, az új 12 kilométeres szakasz forgalomba helyezésével gyakorlatilag 144 kilométeren lehet már közlekedni az Észak-Erdélyi autópályán, országos szinten pedig a gyorsforgalmi úthálózat hossza 1418 kilométerről 1430 kilométerre bővül. Pisztol szerint idén legalább 200 kilométer új gyorsforgalmi út megnyitása várható. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos, meleg időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Zsoltárok könyve 103. részének 13. verse.

0: Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

0: Ennek utánas folytatólag arra terelődött a beszéd, hogy én miképpen tudnék úgy utazni tovább a vonaton, hogy Bolhát is magammal vihessem. A bakternek játszik kedve volt nyilván, mert azt mondta, hogy az olyan nagy kutyák, mint az enyém, külön kocsiban szoktak utazni. Ha tehát én sem akarok rangban lemaradni, utazzam a saját kutyám titkárja gyanánt. Ellenben, ha tovább is falusi fiú és falusi kutya gyanánt akarnánk menni, akkor ő majd gondolkozni fog, hogy mit évők lehessünk. Furcsa és bolygató beszéde miatt engem titkos félelem kezdett szorongatni, mert egy csicsói öreg csizmadia jutott eszembe, aki azt szokta mondani, hogy a falaknak is füle van. De én minden félelem ellenére mégis vágyódtam arra, hogy még sok ilyen félét beszéljen, mert szerettem volna megbátorodni magammal is. Ha egy kicsit ihatnám, gondoltam magamban, akkor tán tudnék is vitézségben a Bolha titkárja lenni. Nagy óvatossággal oldalba kerültem tehát a beszéddel, s így szóltam a bakterhez.
1: Sokfélék az emberek.
2: Sokfélék bizony, felelte.
0: Mert vannak, akik bekapják a forrókását, s megint vannak, akik csak kerülgetik. Megértettem, hogy ezt rám célozta, de én védekezés helyett mégis kitartottam az előbbi tervem mellett, s éppen azért így folytattam.
2: Beszélni a kásás emberekről is lehet, de a gondolkozókról még inkább. Én pedig ezekről az utóbbiakról állítottam, hogy sokfélék.
0: Mert ne menjünk messze, hanem vegyük csak a kettőnk közül magát, aki az előbb azt állította, hogy majd gondolkozni fog, vajon én s a kutya miképpen tudhatnánk a vonaton tovább utazni. S tételezzük fel, hogy a tekintetes úr mellett még két másik okos ember is ezen gondolkozik. Már most vannak akkor hárman. Igen, de amikor csak ugyan törni kezdik a fejüket, akkor az egyik úgy tud legjobban gondolkozni, hogy egyedül van. A másik úgy, hogy közben valami jó italt élvez, s a harmadik pedig úgy, mint a tekintetes úr, vagyis ha másod magával van.
2: Hát te most tévedsz, mondta büszkén a bakter.
1: Lehet, de kérdés, hogy miben?
0: Feleltem.
2: Abban, fiam, hogy én nem úgy tudok legjobban gondolkozni, ha másod magammal vagyok, hanem úgy, ha közben valami jó italt élvezek.
1: Hát akkor én kimegyek,
0: ajánlottam neki.
1: Meg nem mozdulj!
2: Hát akkor?
1: Ha nem megmozdulok én.
0: Azzal felállott, s valami rejtek helyről egy szépen metszett nagy üveget vett elő, amely majdnem teli volt pirosló itallal.
2: Szirupe?
0: Kérdeztem.
2: Szirup a nagyanyád, de ez megypálinka, mondta kevélyen.
1: Akkor erős?
2: Erős, de jó.
1: Hát akkor csak szopogatni szabad.
0: Erre a bakter két poharat vett elő, az egyiket elém tette, s a másikat maga elé. Az enyémbe csak egy újnyit töltött, s a magáét teli.
2: Szopogatni azt te fogod, ellenben én inni fogom,
0: jelentette ki, aztán kocintott velem, és bekapta az egészet. Én azonban csak megnyalintottam az enyémet, pedig jó volt. Erre ő ismét teli töltötte a maga poharát, kocintott, és így bíztatott.
2: Na, hajtsd fel te is!
0: Kihajtottam én is, de utána így szóltam.
2: Ha sokat iszunk, a vonatok félre mennek.
0: Felelet helyett a bakter egy órát vett elő a nadrágja zsebéből. Acélszínű óra volt, s akkora, mint egy rétes.
1: 13:43,
0: mondta.
1: Elég olcsó volt egy ekkora szép óra,
0: feleltem. Úgy kezdett nevetni, hogy hadonászott belé az órával a markában.
2: Nem az ára volt annyi, te, tök tulajdonos,
0: mondta,
2: hanem az idő ennyi, vagyis 1:43, illetőleg 2:42, más szóval 17:02.
1: Hát most már mennyi?
0: Kérdeztem.
2: Ejnye a buta szentedet,
0: kiáltott fel.
2: Hát nem megmondtam, hogy 2:42.
0: Hát az nem jár. Ilyetten a fülihöz tette az órát, s diadallal mondta.
2: Hát ez hogy ne járna?
0: Furcsa, feleltem.
1: Miért furcsa?
0: Azért, mert az előbb is annyi volt. Erre a hirtelen fordulatra megnézett engem a bakter, majd az órát szó nélkül a zsebibe tette.
1: Jobb is, ha elteszi, mondtam, mert még megigézem.
0: Nem felelt erre sem, hanem megtöltötte ismét mind a két poharat. Gondoltam, hogy kihajtom ez alkalommal az egészet, hadd lám, ahhoz mit szól.
1: Tán nem ezt hívják nálatok nyalogatásnak,
0: kérdezte.
1: Nálunk biza ezt? Mondtam.
2: Hát amikor isztok, akkor mit csináltok?
1: Költjük a pénzt.
0: Tetszett neki, ha sérelem nélkül ilyeneket mondtam, s tovább már egyformán ittunk. Nekem a fejem meleggel telt meg, s úgy megjött a bátorságom is, hogy már olyan formákat kezdtem beszélni, mint ő mondott volt a nagykutyákkal kapcsolatosan. Egy ideig csodálkozva hallgatott engem, mint a szegény s bátor emberek képviselőjét, de aztán egyszerre s egészen hirtelenül haragra gyulladt, ráütött az asztalra, s villogó szemekkel így szólt.
2: Kus, minoritár!
0: Nem értettem, hogy katonai vagy vasúti vezényszót vágott-e hozzám, mert akkor nem tudtam még, hogy román nyelven az a minoritár, aki számban és jogban alul van. De nagyon megijedtem. És nézni is nagy esdekléssel nézhettem rá, mert egy kicsi idő múlva a vállamra tette a kezét, és így szólt.
2: Most az egyszer nem csinálok bajt neked, a fene egyen meg, de jegyezd meg magadnak, hogy most ebben az országban mi vagyunk az urak. Románok. Akik eddig elé annyi sok éven át elnyomatásban éltünk, s jóformán beszélni sem volt szabad érzelmeinket. Most azonban szabad lett. De ahogy mi voltunk, legyetek úgy ti is. Hadd kóstoljátok meg a rabigát, s ne szabadjon beszélni érzelmeiteket. Érted-e? Én megtiltom neked.
0: Furcsa és elrémítő dolog volt, amit mondott. Én olyant még sohasem hallottam, hanem mindig azt gondoltam, hogy a szegény ember mindig együvé tartozik, s ha hadakozni kell valaki ellen, akkor a szegénynek kell a gazdag ellen, s a jó embernek a rossz ember ellen. A szemembe könnyek gyűltek erre a megtapasztalt nagy szomorúságra, felállottam az asztal mellől, és csendesen így szóltam. Engedelmet kérek, de én nem akartam megsérteni a tekintetes urat. Csupán azt gondoltam, hogy mind a ketten munkával keressük a kenyerünket, s elé-felé törekszünk. Most ellenben látom, hogy a tekintetes úr román, aki uralkodhatik, én pedig szegény székely magyar vagyok, akinek nem szabad kibeszélni érzelmeimet. Ennél fogva most ismét engedelmet kérek, s elmegyek, hogy megkeressem a kutyámat, s vélet gyalog folytassam az utat. Magának pedig az Isten fizesse meg a szíves vendéglátást. A bakter erre szintén felállott, s láttam, hogy az ő szemében is könnyek úsznak. Megkerülve az asztalt, odajött hozzám, két tenyere közé vette a fejemet, a szemembe nézett, s közben bólogatott, majd így szólt.
2: A fele ette volna meg, fiam, ezt a békétlenséget, hogy te magyar vagy, én pedig román, s a harmadik ismét egyéb.
0: Gondoltam, jobb lesz most már egyetérteni vele, s rá is hagytam, mondván.
2: Bár ette volna meg, tekintetes úr.
0: Erre a bakter ismét megtöltötte a poharunkat, majd a magáét felemelte, és villogó szemekkel így szólt.
2: Ne búsulj, fiam! Mert jön még olyan idő, ami kiizzadja magából ezt a békétlenséget, és akkor mi ketten együtt leszünk.
0: Kihajtottuk mind a ketten a poharunkat, s utána a bakter így szólott.
2: Most gyere, s készítsük elé az utat.
0: Erre kimentünk a házból az udvarra, ahol a vasúti megint elővette a nagy órát, megnézte, és azt mondta.
2: Sietni kell, mert negyed óra múlva jön egy személyvonat, amivel neked tovább kell menned.
0: S hogyan? Kérdeztem.
2: Azt bízd csak rám, mondta. Add ide a jegyet.
0: Odaadta neki mind a kettőt, mire ő a felet visszaadta nekem, s azt mondta, hogy tegyem az almáriomba, az egész jegyre pedig az új padon ráírt bátran és gondosan valamit. A kiszállást igazoltam, mondta, és visszaadta a jegyet. Aztán a tyúk ketrec felé ment, s ott vizsgálódni kezdett. Végre a ketrec mögül egy nagy láda formát húzott elő, de olyant, ami lécekből volt összeállítva, melyek két-három újnyi réseket hagytak.
2: Ebbe belefér-e a kutyád? Kérdezte.
1: Ilyenbe tesszük, riadtam el.
0: Erre azonban nem felelt, hanem megint kérdést intézett hozzám.
2: S hova akarsz utazni?
1: Én Kolozsvárra.
2: Jól van,
0: mondta. Majd pedig az egyik felső lécre nyálas ceruzával írni kezdett. Amikor az írással megvolt, akkor így szólt.
2: Na, megcímeztem Kolozsvárra egy miniszternek.
1: A ládát, de a kutyáttán nem,
0: mondtam.
2: Ezt én jobban értem, mint te,
0: felelte a bakter.
2: Figyelj csak rám.
1: Ebbe a ketrecbe beletesszük a kutyát, s majd azzal az intelemmel, hogy a kutya egy miniszteré, feltesszük a ketrecet a szerkocsiba. Tiszta ingyen fogják elvinni, biztos lehetsz.
0: Úgy megvoltam zűrzavarodva, hogy nem is tudtam, mit mondjak hamarjában.
1: Hát hogyne, hiszen az egészből csak annyit láttam, hogy a kutyát elfogják a szerkocsiba vinni, és odaadják a miniszternek, én pedig többet sohasem fogom meglátni. Ezt el is ejtegettem a bakternek, aki azzal nyugtatott meg, hogy a miniszter tőlem vette a kutyát, s én fogom neki kézhez vinni. Ennek folytán a szállítmányt nekem kell kiadni a kolozsvári állomáson, s mindezt ő meg is fogja a vasutasnak mondani. Így már tisztában láttam a dolgot, s bele is egyeztem, hogy Isten nevében cselekedjük meg. Ekkor a bakter ismét megnézte az órát, s tüzesen így szólt.
2: Hamar, mert 5 perc múlva itt a vonat!
0: Erre keresni kezdtük a bolhát, s hát nincsen sehol. Kimentünk a kapun, s el a mező felé. Végre én észrevettem, hogy a távolban valami kutyaféle kiáll a földből, de nem mozdult egyet sem. Azért mégis arra mentünk. És ahogy mind közelebb s közelebb értünk, egyre világosabb lett, hogy csak ugyan bolha van ott, s még világosabb az, hogy zsemle is ott van mellette. De hiába hívtuk, csalogattuk őket, mert futottak előlünk, mint az 5 perc. Végre a bakter megállt, mire én ránéztem, s őre ám. Nem tudtam, hogy ilyen fonák helyzetben mit kell mondani, s hallgattam. Féltem is egy kicsit, s nem ettem is volna egy kicsit, vagyis az egyik lábamról a másikra álltam. S már éppen szólani vagy tenni akartam valamit, amikor a bakter hátrább tolta a fején a csákót, a füle felett megvakarta a fejét, és így szólt.
1: Megette a fene az 5 percet.
0: Azzal megfordult helyből, visszafelé indult, és útközben is tovább vakarta a fejét szüntelenül. Úgy gondolván, hogy ez valami babona, amit ilyenkor csinálni kell, én is vakarni kezdtem a fejemet. Az ember ezt nézte egy ideig, de aztán megállt, és sötét indulattal rám szólt.
2: Csúfolódol, te gazember!
1: Én nem, tekintetes úr,
0: mondtam.
2: Hát akkor miért vakarod a fejedet?
1: Testvériségből, feleltem.
0: A bakter többet nem szólt, s nem szóltam én sem. Lassan és hang nélkül haladtunk vissza a kapu felé. És akkor egyszerre feltűnt a vonat, amint nagy füstölögve közeledett. A bakter megszökte magát, és befutott a házba, ahonnét egy piros zászlóval ugrott elő. Odaállt a ház elé, a zászlót felemelte, s amint így módon köszöntötte a vonatot, nagy és fontos embernek láttam. Arra gondoltam, hogy vajon elérek-e én is az életben annyit, hogy valahol örhelyem legyen, és én ott álljak zászlóval a kezemben.
1: Hát most mi lesz, tekintetes úr? Kérdeztem tőle, amikor elment a vonat.
2: Mindjárt meglátod, felelte.
0: És azzal elment az udvar végibe. Ott a megcímzett ketrecet felemelte, s úgy a földhöz vágta, hogy az egész ketrec összetörött.
1: Miért tetszik haragudni?
0: Kérdezte.
1: Miért tetszik haragudni?

0: elindult a bakter felé, s el Bolha is felém. Gyere, te haszontalan, mondta a bakter zsemlének, s azzal ketten megindultak vissza. Én is elhoztam a hátizsákot, majd leheveredtem Bolhával együtt a mező közepén. Úgy feküdtünk ott a napfényben és a tavaszban, örülő szívvel és boldogan, mintha nem is történt volna semmi rossz velünk.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

0: Stádion híreit hallják, híreink először címszavakban. A Kolozsvár-Béarpüspöki vasútvonalon dízelmozdonyokkal mentenék az uniós pénzt. Baka András szerint az ország nem építhet közös jövőt, ha polgárai egymásban ellenséget látnak. Közvetlen repülőjárat indul szeptembertől Bukarest és Peking között. Átadták a forgalomnak az Észak-Erdély autópálya Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti szakaszát. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek egyik legsúlyosabb következményének Baka András, akit tegnap választott köztársasági elnök ki az országgyűlés. Első beszédében Baka András úgy fogalmazott, Magyarországnak szembe kell néznie azzal, hogyan jutott odáig, az új korszakot azonban nem lehet bosszúra építeni. Azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. Egy demokratikus intézmény tekintélyét nem az adja, hogy konfliktusmentesen működik, hanem az, hogy konfliktus helyzetekben is képes saját feladatához hű maradni, mondta Baka András köztársasági elnöké választása után tartott beszédében tegnap a parlamentben. A megválasztott államfő úgy fogalmazott, az országgyűlés határozata a megválasztásáról nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom. Rádó Miruca ügyvivő közlekedési miniszter tegnap a Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonal villamosítására és felújítására irányuló, az országos helyreállítási tervben finanszírozott beruházással kapcsolatban kijelentette, tárgyalások folynak az Európai Bizottság képviselőivel arról, hogy bizonyos szakaszokon egy ideig dízelmozdonyok közlekedjenek villamos mozdonyok helyett. Szilágy megyei sajtótájékoztatóján az ügyvivő minisztert a Kolozsvár kisebes Nagyvárad Biharpüspöki vasútvonal felújítási és villamosítási beruházásának helyzetéről kérdezték. Miruca azt válaszolta, hogy a beruházás szerepel az országos helyreállítási tervben, amelynek a mérföldköveit augusztus 31-ig teljesíteni kell ahhoz, hogy az ország ne veszítsen a támogatásból. Újságírói felvetése, hogy a vasútvonal egyik szakasza sincs teljesen készen, a miniszter azt felelte, hogy a projekt szakaszokra van bontva. Ha a különböző szakaszokat időben teljesítik, Románia megkapja az azokért járó pénzösszeget. A román állampolgárok szeptember 4-től közvetlen repülőjárattal utazhatnak a Kínai Népköztársaságba a Peking és Bukarest közötti, az Air China által üzemeltetett járat elindításával. Erről Románia pekingi nagykövetsége számolt be tegnap, hangsúlyozva, hogy az új repülőgépjárat hozzá fog járulni a két ország közötti összeköttetés és együttműködés fejlődéséhez, valamint ahhoz, hogy Bukarest egyre szorosabb kapcsolatokat ápoljon Kína és Ázsia nagy gazdasági, kulturális és politikai központjaival. A nagykövetség közleménye szerint a Peking-Bukarest-Zágráb járat szeptembertől heti 3 alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken fog közlekedni, gyors és hatékony összeköttetés biztosítva a három ország között. Egy új 12 kilométer hosszú szakaszt adtak át tegnap a forgalomnak az A3-as Észak-Erdélyi autópályán Magyar-Zsombor és Vaskapu között. A beruházást a 2021-2027-es közlekedési programból finanszírozták. Krisztián Pisztol, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság vezérigazgatója, az esemény előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, az új 12 kilométeres szakasz forgalomba helyezésével gyakorlatilag 144 kilométeren lehet már közlekedni az Észak-Erdélyi autópályán, országos szinten pedig a gyorsforgalmi úthálózat hossza 1418 kilométerről 1430 kilométerre bővül. Pisztol szerint idén legalább 200 kilométer új gyorsforgalmi út megnyitása várható. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron a többnyire napos, meleg időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerplusz hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Zsoltárok könyve 103. részének 13. verse.

0: Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
10: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
9: Házalófazék.
10: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
12: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján szól hozzánk, a magyarországi Tőkés Zoltán a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Az áhítatot követően pedig egy különleges beszélgetést hozunk el Önöknek, stúdiónk vendége lesz Póka András György, Kalotaszentkirály polgármestere és a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnoka, akivel gyermekkora hitbeli örökségéről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetéről beszélget munkatársunk Pilbát Kincső. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

A megnevezett helyen így szól Istenünk igéje. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig nekem is, neked is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak fogadsz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd föl, én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Kedves testvérek! Pál apostol Filemonnak a személyes kérését ebben a részben, a folytatásban fejti ki. Fogságában nem önmagáért, vagy személyes szükségei miatt kér. Közben jár. Mégpedig egy Onézimusz nevű rabszolgáért, aki Filemontól, mint gazdájától szökött meg. A szökés oka nem derül ki ebből a levélből. Minden esetre Pál apostol személyesen vállalt garanciát arra, ha szükséges, ha esetleg anyagi kár érte volna Filemont, azt ő megtéríti, visszafizeti. Pál apostol elszánta magát arra, hogy az irgalmas samaritánushoz hasonlóan anyagi terhet is vállal azért a betegért, akit a fogadóshoz vitt. Ha valamit még ráköltenél, visszajövök és megfizetem neked. Az apostol közbenjárása és áldozathozatal azonban nem másért, mint Isten népe életének békességéért vállalt szolgálat. Onézimus, amikor elszökött Filemon házából, még Krisztus nélkül élt. Időközben azonban megismerte Krisztust és megtért, a keresztény gyülekezetnek, így Isten népének is tagjává vált. Pál apostol tőle tudja a korábbi eseményeket, így szökését is Filemon házából. Onézimusnak az új élete egyúttal új szívet is jelent, ennek fényében pedig rendeznie kell életének korábbi döntéseit, eseményeit is, bármilyen nehezek vagy kellemetlenek legyenek. Pál apostol ebben a kényes kérdésben közben jár. Nem parancsol, nem utasít, egyszerűen csupán kér. Kérésében árnyalja és feltárja Onézimusz megváltozott élete által előbbi cselekedetét, szökését. A krisztusi szeretet természete egyik jellemzője a kölcsönösség, valamint a méltányosság, a nagylelkűség. Filemon élhetne a kor rabszolgákra vonatkozó szigorú szabályaival, de a keresztényé vált Onézimusz már nem csak szolga, de Krisztus által testvér, aki ugyanannak a megváltásnak és kegyelemnek az örököse. Ezért Pál apostol a hegyi beszéd egyik igéje szerint kér, ami szerint boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A krisztusi szelídség nem a jogokról való lemondás, nem mások általi akaratának szolgai követése. A szelídség az, amikor lemondok az erőről, hogy valami más érvényesüljön. Vajon e mai kor tud-e szelíd lenni, tud-e valami jobbért lemondani önző vagy önös jogairól, azért a jobbért, ami életeket ment, óv és megőriz. Vagy pedig kegyetlenül és kérlelhetetlenül ragaszkodik a törvény minden betűjéhez, még akkor is, ha ez momentán embertelen és egyúttal istentelen is. Pál valószínűleg nem találkozott korábban a címzettel, de bizalommal ezt írja neki, engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondunk. Adja Isten ennek a léleknek az érvényesülését ma is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Te Krisztusban irgalmasan bánsz velünk. Nem vétkeink és mulasztásaink szerint ítélsz meg bennünket,
Kérünk segítsd, hogy mi is így lássuk a környezetünket, és Krisztus lelkületével járjuk földi utunkat. Amen.

Az elmúlt percekben lelki útravalót hallhattunk a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján. Isten igéjét Tőkés Zoltán, a magyarországi Csengeli Református Egyházközség lelkipásztorának tolmácsolásában hallhattuk.

Mai műsorunk második részében Póka András Györggyel, Kalota Szent Király polgármesterével és a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnokával ülünk le beszélgetni. Vele idézzük fel gyermekkora hitbeli örökségét, és ő maga osztja meg velünk, amit a hitről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetéről évtizedek alatt megtapasztalt. A beszélgetést vezeti rádiónk munkatársa Pilbát Kincső.

0: Póka András György, Kalotaszent király polgármestere, a kalotaszegi református egyházmegye főgondnoka a hitről, a szolgálatról és az életét meghatározó értékekről osztja meg gondolatait a hitmorzsák következő részében. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
1: Kalotaszent király Zentelként születtem, és már a nagyszülők által, természetes a szüleim is vallásos emberek voltak. Emlékszek, hogy öcsémmel vallásórákra jártunk, az még a másik rendszerben volt, és a szüleink és nagyszüleink templomba vittek a vasárnapi Isten tisztelet előtt voltak akkor a vallás.

0: mindenen át lehet vágódni, minden megoldódik, ha Istenbe bízol. Tehát ez a fonal vezetett az életen, és ugyebár gyerekkorunkban a földműveléssel foglalkoztunk, akkor megfogott a magbetű példázata, és mikor már építkezni kezdtünk, akkor meg a kősziklára épült háznak a példázata. Tehát ezek a történések végigvezettek az életen, és ha az életem utolsó periódusát veszem, akkor meg az irgalmas samaritánus példázata is vezérelt, mert sokszor az önkormányzati munka megkövetelte azt, hogy legjobb tudásunk és szeretetben járjunk el, tehát semmiképpen olyan stílusban, ahogy ők kerültek a problémákkal a hivatalba.
1: Ezeken a vizuális képeken kívül, ha becsukja a szemét és gyermekkori vallásórát idéz fel, akkor milyen első illat, hang vagy tárgy jut eszébe?
0: Mind ahogy mondtam, a szigorú lelkészi hang jut eszembe, de azért mégis jó volt akkor. Hát tudjuk, hogy abban a rendszerben ugyebár a rendszer is vigyázott, hogy vasárnapokra is szakköröket szerveztek a suliba, de mikor nem voltak ezek a szakkörök, akkor kötelező módon a templomba volt a helyünk, és akkor az nem kívánságműsor volt. Talán a mostani fiatalok nem is értik, és ők a bőség zavarával küszködnek, és talán ezért lankad a körükbe az istentiszteleti látogatottságoknak az aránya. Tehát az a szigorú hang, mikor nem tűrte az akkori lelki pásztor, ha izgünk, mozgunk, és már az is siker élmény volt, hogyha valakit nem kellett megszólítson, akár a szószékről is szokott integetni, hogy elnye, bejnye. Az aranymondások és az éneklések, és már versenybe voltunk, hogy a régi énekes könyvből ki tudja az énekeknek a címét az énekszám szerint megmondani. Tehát mindenképpen kihívás volt, és nagy szeretettel gondolok arra a komor és szigorú hangra is.
1: Elhangzottak bibliai történetek itt korábban, amelyek az életét most is egyengetik. Milyen elvek alapján alakultak ezek ki? Milyen elveket követ ma?
0: Vannak elvek, amik érvényesek, és mint egyházmegyei főgondnok nagy szeretettel felkeresem az egyház községeinket, és erre a legjobb alkalom, mikor imaheti alkalmak vannak, mert mindig más napokon, más órákban is igen elsikerül látogatni, és ott elbeszélgetek fiatalokkal, és nem csak a fiatalokkal, mindenképpen bátorítom őket, és a bátorítás nem csak a fiataloknak szolgál, hanem az idősebb korosztálynak is. Mindenki kell tudja, hogy Isten keze mindig vezeti azt, aki hittel halad előre az úton, és hogy nehézségek vannak, és azt is tudni kell, hogy Isten soha nem mondta azt, hogy könnyű lesz, ő azt mondta, hogy soha nem foglak magadra hagyni. És az önkormányzati munkába is, hogy Adit idézzem, itt a Kalota partján többször éreztem azt, és mondhattam el Adi szavaival, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndetlen és váratlanul átölelt az Isten. És a fiataloknak felhívom a figyelmüket, hogy ha jó emberek akarunk maradni, vagy jó emberek ki, próbálunk lenni, az az igazi érték, és próbáljunk jó embereknek maradni, és jó emberekké lenni, mert itt a legkisebb a konkurencia ebbe a globalizálódó világba, mert azt is tudjuk, hogy az embernek nincs lehetősége mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Ugyancsak kívánom és kérem az alkalmakkor, hogy emberkéink boldogok tudjanak lenni, de nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog, vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálást azért, amitől Isten megvédett. Felszoktam hívni a figyelmet a hallgatóságnak és a fiataloknak is, hogy próbáljuk meg legyőzni a rosszat a jósággal, a hazugságot az igazsággal, a gyűlöletet pedig a szeretettel, mert ez az üzenet már nagyon régi, de még

mindig nem jutott el az emberekhez. És ha előre reménnyel, vissza hálával, felfelé imával, lefelé bűnbánattal, befelé figyelemmel és körös körül szeretettel viszonozzuk embertársainkat, akkor tudjuk, hogy a házi áldásból, hol Isten, ott szükség nincsen. És kívánom, hogy mindenkinek a tarsolyában minden napra ott legyen az a három dolog: a hit, amit ha a lelkedben hordozol, boldogít, a remény, amitől magabiztos maradsz, de szerény, és a szeretet, ami nem szépé, hanem csodássá teszi az életet és az emberi lelket. Szilárd meggyőződésem, hogy adakozni és osztogatni a mieinkből az nagyon jó dolog. Én is vallom azt, hogy amit szeretetből ajándékozol, az örökre a tiéd marad. És a jókedve adakozót szereti és megáldja az Isten, mert ha te osztogatsz a tiédből, a mi egyedüli Istenünk, ő szorozni is tud, és visszaszolgálja azt neked többszörösen is, amit teszel. És aki Isten kezébe tesz le mindent, az már nem tud elveszíteni semmit, ez is egy biztos dolog.

Az elmúlt percekben Poka András Györggyel gyökerekről, hitről és a közösség szolgálatáról szóló gondolatait hallhattuk, a beszélgetést Pilbát Kincső rádiónk munkatársa vezette. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Megérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és hogy együtt hallgathattuk Tőkés Zoltán református lelkipásztor áhítatát, valamint Pilbát Kincső munkatársunk beszélgetését Póka András Györggyel, Kalota Szent Király polgármesterével és a kalotaszegi református egyházmegye főgondnokával. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Stádion híreit hallják, híreink először címszavakban. 1 milliárd eurónyi ingatlan ügylet került veszélybe a földhivatali rendszert ért támadás miatt. Románia áramfogyasztása tegnap este meghaladta a 8000 megawattot. Baka András szerint az ország nem építhet közös jövőt, ha polgárai egymásban ellenséget látnak. Átadták a forgalomnak az Északerdélyi autópálya Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti szakaszát. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaroló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A támadás következtében nem csak az étérrel kataszteri és telekönyvi platform vált hozzáférhetetlenni, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint a kataszteri hivatal intézményi levelező rendszere is leállt. A helyreállítás azért vett igénybe több hetet, mert a román hatóságok nem egyszerűen újraindították a megtámadott rendszereket, hanem az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökség alkalmazásait a kormányzati felhőalapú rendszerbe helyezték át. Az új rendszer üzembe helyezése előtt biztonsági, működési és terhelési próbákat végeztek annak érdekében, hogy az étérre ismételt elindítása ne járjon újabb fennakadással vagy biztonsági kockázattal. A rendszert végül tegnap 15 órakor részben újra is indították, de a zavartalan, teljes körű használatra még várni kell. Románia áramfogyasztása tegnap este 19 óra 25 perckor meghaladta a 8000 megawattot, miközben a termelés 5873 megawattot tett ki, derül ki a Transelektrika adataiból. Az import mennyisége 2151 megawattot tett ki. A termelés mintegy 30%-át a vízerőművek biztosították. Szénhidrogének felhasználásával a termelt energia 27,5%-át, szénfelhasználásával 17,26%-át biztosították. Az energia 13,74%-át termelte meg az atomerőmű, 7,5%-át pedig a fotovoltaikus rendszerek. Az energiatározók 1,91%-kal, a szélerőművek 1,12%-kal járulták hozzá a termeléshez, biomassa felhasználásával szintén 1,12% áram termelődött. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek egyik legsúlyosabb következményének Baka András, akit tegnap választott köztársasági elnökké az országgyűlés. Első beszédében Baka András úgy fogalmazott, Magyarországnak szembe kell néznie azzal, hogyan jutott idáig. Az új korszakot azonban nem lehet bosszúra építeni. Azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. Egy demokratikus intézmény tekintélyét nem az adja, hogy konfliktusmentesen működik, hanem az, hogy konfliktus helyzetekben is képes saját feladatához hű maradni, mondta a Baka András köztársasági elnökké választása után tartott beszédében tegnap a parlamentben. A választott államfő úgy fogalmazott, az országgyűlés határozata a megválasztásáról nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom. Egy új 12 kilométer hosszú szakaszt adtak át tegnap a forgalomnak az A3-as Északerdélyi autópályán Magyar-Zsombor és Vaskapu között. A beruházást a 2021-2027-es közlekedési programból finanszírozták. Krisztián Pisztol, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság vezérigazgatója az esemény előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, az új 12 kilométeres szakasz forgalomba helyezésével gyakorlatilag 144 kilométeren lehet már közlekedni az Északerdélyi autópályán, országos szinten pedig a gyorsforgalmi úthálózat hossza 1418 kilométerről 1430 kilométerre bővül. Pisztol szerint idén legalább 200 kilométer új gyorsforgalmi út megnyitása várható. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos, meleg időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőköz. Zsoltárok könyve 103. részének 13. verse.

0: Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szerdán, augusztus 12-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Thomas Mann Nobel-díjas német író tollából származik, és így hangzik. Nem tehetek róla, olyan a világfelfogásom, hogy az életet inkább a derűs és szeretetre méltó, mint a csúf és brutális oldaláról nézem. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően zöld percek környezetvédelmi rovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében. 1 órakor híreket mondok, ezután jó hírcsendül, majd mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytatjuk, ezt pedig zenélőköntös komoly zenei rovatunk követi majd Nagy Ibolya szerkesztésében. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hírcsendül, ezután vers rovatunk következik, végül keresztény élet felekezet közi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Albert Mária tolmácsol a kedves hallgatóknak.

Mai áhítatunk címe a törhetetlen láncolat. Emlékezz az ősidőkre, gondold csak át az előző nemzedékek éveit. Kérdezd meg atyádat, ő majd elbeszéli a közötted élő véneket, ők majd igazolják. Mózes 5. könyve, 32. fejezet, 7. verse.

Ma Øystein Brink Oszlóban, Norvégiában élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egy nyáron a barátommal egy hetet Kirkwalleban töltöttünk, amely kikötő város Skóciától északkeletre az Orkney-szigeteken. Ami figyelemre méltó ebben a kisvárosban, az a csodálatos 12. századi Szent Magnus katedrális. A norvég Rongvald gróf alapította. Vasárnap elmentünk az Isten tiszteletre. A hatalmas templom majdnem teljesen tele volt. Miközben vártuk, hogy az Isten tisztelet elkezdődjön, felnéztem a felettünk lévő középkori boltívekre, és arra gondoltam, hogy nemzedékek sora dicsőítette urunkat ebben a templomban, a vikingektől napjainkig. Emberek törhetetlen láncolata keresi az urat útmutatásért, támogatásért és vigasztalásért. Erre emlékeztetett a Szent Magnus katedrális, de ugyanez a helyzet a kis helyi gyülekezetemben is. Isten mindenhol ugyanaz, és együtt keressük az urat.

Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük kegyelmedet és szeretetedet, valamint a hívők nemzedékeit, akik megosztották az evangéliumot fele barátaikkal. Ámen!

Része vagyok az Istent kereső és a jó hírt megosztó tanúk töretlen láncolatának. Vallja ezt Øystein Brink, Oszlóban, Norvégiában élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a keresztényekért, szerte a világon.

A nap áhítatát ma Albert Mária tolmácsolta a kedves hallgatóknak, a következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Augusztus 12-ét írunk, ez az év 224. szökőévben 225. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 141 nap van hátra. Tekintsük át, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1323. augusztus 12-én Svédország és a Novgorodi fejedelemség megkötötte a Nöteburgi békét. 1687-ben, ezen a napon a Nagyharsányi csatában a savoyai Jenő vezette császári hadsereg vereséget mért a török haderőre. 1833. augusztus 12-én 350 telepes a Chicago folyó partján Chicago néven saját települést alapított. 1908-ban ezen a napon elkészült az első Ford T-modell. 1912. augusztus 12-én Kínában megalakult a Nemzeti Párt. 1914. augusztus 12-én Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzent Magyarországnak. 1977-ben ezen a napon az Enterprise űrrepülőgép első próbarepülése volt. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek augusztus 12-éhez kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a nap híres szülöttei.

1793-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Kis Károly katonatiszt, hadtörténész, költő, író, az MTA tagja, az 1848-as nemzetőrség egyik szervezője. 1883. augusztus 12-én született Ász Ferenc Rezső, erdélymagyar etnográfus, pedagógus, Ász Sándor és Ász Ferenc néprajzkutatók apja. 1904-ben ezen a napon született Losonczy Tamás, kossuthdíjas magyar festőművész. 1912. augusztus 12-én látta meg a napvilágot Pálos Ádám László, orvos, belgyógyász, hematológus, az MTA tagja. 1913-ban ezen a napon született Tarján Róbert, orvos, az orvostudományok doktora. 1971. augusztus 12-én született Pete Sampras, amerikai teniszező. 1979. augusztus 12-én látta meg a napvilágot Ceglédi Zoltán, magyar politikai elemző. 1981-ben ezen a napon született Szabó Máté, magyar színész. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át, hogy mely híresebb történelmi személyiségek halálozási évfordulója kapcsolódik augusztus 12-éhez. 1827-ben ezen a napon hunyt el William Blake, angol költő, festő, grafikus és nyomdász. 1848. augusztus 12-én távozott az élők sorából George Stephenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója. 1854-ben ezen a napon hunyt el Antal János, erdélyi református püspök. Szegény sorsú földműves szülőktől származott, tanulását Marosvásárhelyen 1785-ben kezdte, ahonnan Teleki Sámuel kancellár támogatásával 1794-ben Bécsbe, 1795-ben pedig a jénai, s 1796-ban a göttingeni egyetemre ment. Hazatérte után 1797 őszén Sáromberki, azután 1798 elején marosvásárhelyi pap lett. Ez év november 25-től teológiai segédtanár, 1801-től 1836-ig a történelem és filológia tanára volt az ottani kollégiumban, amely hivatala mellé 1830-ban egyházi főjegyzővé, 1836-ban pedig püspökké választották. Nagyenyedre költözött, 1848. novemberében azonban a román szabadcsapatok közeledése elől Kolozsvárra menekült, sorsára hagyva a püspöki levéltárat, amely a város 1849. januári feldúlásakor elpusztult. Antal János utóbb visszaköltözött Marosvásárhelyre. 1873. augusztus 12-én halt meg Kardos János magyarországi szlovén költő, író, műfordító. 1924-ben ezen a napon távozott az élők sorából Bródi Sándor író. 1955-ben ezen a napon hunyt el Thomas Mann, Nobel-díjas német író. 1982. augusztus 12-én hunyt el Bölöni Sándor, magyar újságíró, műfordító, irodalomszervező. Nagyváradon érettségizett, a Kolozsvári Egyetemen orosz-magyar szakot végzett, 1962-től 1977-ig az Előre belső munkatársa, majd a Nagyváradi Állami Színház magyar tagozatának irodalmi titkára, a Nagyváradi Irodalmi Kerekasztal vezetője, irodalomszervezői munkája a helyi irodalmi élet fellendüléséhez, az országos áramkörbe való bekapcsolódásához vezetett. 2014. augusztus 12-én hunyt el Halasi Erzsébet, erdélyi magyar színművész. Halasi Erzsébet Szegeden született, édesapja Halasi Gyula színművész, a nagyváradi magyar színjátszás meghatározó alakja volt. Halasi Erzsébet a marosvásárhelyi Szent Györgyi István színművészeti intézetben végzett 1961-ben. Ettől az évtől a nagyváradi színház tagja volt nyugalmazásáig. Sok lírai és karakterszerepet játszott, főként talpra esett lányokat, asszonyokat. 2011-ben megünnepelték Halasi Erzsébet pályafutásának 50. évfordulóját a Jutalomjáték című előadással. Ők voltak azok az ismertebb történelmi személyiségek, akiknek halálozási évfordulójuk augusztus 12-éhez kötődik. Ma van a Fiatalok Világnapja, nem azonos a katolikus egyházban ünnepelt ifjúsági világnappal, amelyet minden évben virágvasárnapon tartanak. Zimbabwéban pedig a honvédő erők napja. Tájföldön anyák napja van és a jelenlegi királyné Sirikit születésnapja. Augusztus 12-i kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát lapozhattuk most fel Szabó Anitával, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Augusztus 12-én Klára, Hilda és Larina névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Klára latin eredetű női név, a Clarus melléknév nőnemű alakjából származik. Jelentése világos, ragyogó és híres. A Hilda német eredetű név, a Hild elemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, jelentése harc, harcos nő. A Larina szláv eredetű név, feltehetőleg a Hilária származéka, amelynek jelentése jókedvű. A Larina jelentése azonban ismeretlen. Köszöntünk tehát augusztus 12-én minden Klára, Hilda és Larina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

Ünnepeltjeinket a Random Trip Hajolj Közel című számával köszöntöttük. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következő percekben a Bagosi Brothers Company énekel nekünk.

0: Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company énekelt nekünk, a következőkben Zöld Percek környezetvédelmi rovatunkat hallgathatják meg. Mai Zöld Percek rovatunk vendége dr. Víg Melinda, a Bávesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusa, aki a villámárvizekről beszél nekünk. A szerkesztő Lukács Orsolya.
1: Zöld Percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben.
2: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld Percek.
2: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunkban. Mai műsorunkban rövid környezeti hírek után a vendégem dr. Víg Melinda, a BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar adjunktusa, akivel a villámárvizekről fogok beszélni. Ha tehetik, maradjanak velem ebben a fél órában.

Először környezetvédelmi rövid híreket mondok. Meggyengítve ugyan, de elfogadta az EP a természethelyre állítási törvényt. Szavazott az Európai Parlament plénuma az uniós természethelyre állítási törvénytervezetről. Szűk többséggel ugyan és sokkal gyengébb formában az Európai Bizottság eredeti verziójánál, de átment a jogszabály. A természetvédők üdvözlik a döntést, mert önmagában fontos dolognak tartják, hogy nem kaszálták el a tervezetet. Azonban az egyik legfontosabb részt, a mezőgazdaság zöldítését kivették belőle, emiatt kétséges, hogy valóban eléri-e a célját az ambiciózus tervezet. Vagyis azt, hogy visszafordítsa az élőhelyek gyors ütemű leromlását, és fékezze a klímaváltozás hatásait Európában. Nagy győzelem ez a természetvédelemnek, még ha kicsit meg is van sántítva a jogszabály. Nem tudom, örültem-e valaha úgy egy törvény elfogadásának, mint most. Összegezte a véleményét Papp Tamás, a Milvusz Természetvédelmi Egyesület elnöke. Hozzátette, azért is tartja fontos eredménynek a tervezet elfogadását, mert a legnagyobb európai párt, az Európai Néppárt masszívan ellene ment egy hamis kampánnyal, mégsem tudta elkaszálni a kezdeményezést. Mint arról a Transtelex is írt, komoly kampányt folytattak a természethelyreállítási jogszabály támogatói is, több mint 1 millió aláírás gyűjtöttek össze, több mint 6000 tudós írt levelet a döntéshozóknak, de különböző cégek, sőt mezőgazdasági vállalatok is beálltak a kezdeményezés mögé. Ami azért lényeges, mert az ellenzők épp azzal érveltek, hogy a Restore Nature törvény veszélyezteti az élelmiszerbiztonságunkat, mivel korlátozza a mezőgazdasági termelést. Az RMDS két EP képviselő is a tervezet ellen szavazott, a párt pedig kiadott egy közleményt, melyben a gazdákra rótt többletterhekre hivatkoznak. Ami minimum furcsa, ha figyelembe vesszük, hogy az EP által elfogadott verzió lényegében nem vonatkozik a mezőgazdasági területekre. Papp Tamás elmondta, miután az Európai Bizottság kidolgozta és az Európai Tanács, ez esetben a tagországok környezetvédelmi miniszterei, illetve az Európai Parlament elfogadta, következik az úgynevezett trialógus. A benyújtott módosító indítványokat megtárgyalják és kidolgozzák a jogszabály végleges verzióját. Papp Tamás szerint már a mezőgazdaság

Földítése kikerült a jogszabályból, így is fontos változásokat hoz majd a törvény. Benne maradt például a városzöldítési fejezet, amelynek a legfontosabb eleme az, hogy megtiltja a városi zöldövezetek területének csökkentését, azaz gátat kíván vetni az ingatlan spekulációnak. Megjegyezte, nem tudja, hogy végül mennyire lesz hatékony, de fontos, hogy európai szinten született egy törvény a városi zöldövezetek védelmében. Illetve megúszta a politikai támadásokat a vizes élőhelyek visszaállítására vonatkozó rész is, ami szintén nagyon fontos eleme a természetvédelemnek. Az elgáncsolt mezőgazdasági fejezetről pedig elmondta, nem igaz, amit az Európai Néppárt állított, azaz, hogy ellehetetleníteni a gazdálkodókat a szabályozás. Mindössze arról szólt volna ez a fejezet, hogy nem szabad minden négyzetcentit minden évben művelés alá vonni, hagyni kell egy kis teret a természetnek is. Ettől még lehetett volna nyereségesen gazdálkodni, mindössze a mezőgazdasági multikat korlátozta volna abban, hogy a legrövidebb idő alatt a legnagyobb profitot sajtolják ki a termőföldekből. Ha nincs talaj, ha nincs természet, nincs mezőgazdaság sem, szögezte le Papp. Hozzátette, sok gazdaszervezet is támogatta a törvényt, például a 17 000 romániai kis és közepes gazdálkodót képviselő Eco Ruralis. Lényegében minden olyan mezőgazdász belátta a szabályozás előnyeit, aki hosszú távon gondolkodik, és nem csak a pillanatnyi profit érdekli. A leginkább azt tartotta sajnálatosnak, hogy a tőzeglápok visszaállítását nem kötelezi a jogszabály elfogadott formája. Pedig nagy szükség lenne a vízmegtartó és széndioxid megkötő képességükre és a gazdag élővilágukra. Nem kellene ezeken is egyébként alacsony hozamú intenzív mezőgazdasági művelést erőltetni. Az Európai Parlamenten belüli politikai küzdelmekről elmondta, örül a végkifejletnek, hiszen a tervezet legfőbb ellenzője, Manfred Weber lényegében belebukott a tervébe, míg a saját pártja, az Európai Néppárt egyes képviselői is partizánkodtak, azaz a vezető parancsa ellenére sem szavazták le a természet helyreállítási törvényt.

A világ növekvő nikkelésége veszélyezteti az indonéziai őslakos közösségeket. Nincs elektromos autó nikkel nélkül, és a szakemberek már régóta figyelmeztetnek arra, hogy a zöldnek beállított alternatívának valójában súlyos környezetkárosító hatása van. A világ növekvő nikkelésége veszélyezteti az indonéziai őslakos közösségek hagyományos megélhetését, és pusztító hatással lehet a környezetre. Mondja le a következtetést a BBC is egy indonéziai helyszíni riport végén, amely a nikkelbányászat árnyoldalait mutatja be. A riportból kiderül, hogy ezt a közelgő krízist részben éppen a zöldebb közlekedési lehetőségekre való átállás táplálja. A nikkel olyan termékekben található meg, mint a rozsdamentes acél, a mobiltelefonok és az elektromos autók akkumulátorai, és az utóbbiakra egyre nagyobb szükség van. A Nemzetközi Energia Ügynökség becslése szerint a nikkel iránti kereslet 2030-ig legalább 65%-kal fog növekedni. A Nemzetközi Energia Ügynökség arra is számít, hogy Indonézia a világ legnagyobb nikkel termelője, a világ nikkel szükségletének 2/3-át fogja biztosítani. Indonézia összesen 21 millió tonna bizonyított nikkel tartalmú tartalékkal rendelkezik, az Amerikai Földtani Intézet szerint. Ez a világ készleteinek közel negyede. A Nemzetközi Nikkel Tanulmányozó Csoport szerint az ország tavaly január és november között 1,4 millió tonna nikkelt bányászott. Ez messze megelőzi a második legnagyobb termelőt, a Fülöp-szigeteket, amely 290 ezer tonnát bányászott ugyanebben az időszakban. Az ország már most milliárdos összegű megállapodásokat kötött a feldolgozó üzemekbe és bányákba történő beruházásban érdekelt nemzetközi szereplőkkel. Környezetvédők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a bányászat pusztító hatással lehet a környezetre. Teving, az indonéziai Labengki szigetén élő őslakos halászközösség tagja attól tart, hogyha a kormány nem tesz lépéseket, a nikkelbányászatból származó hulladék a tengerbe kerül, ami hatással lesz a szigetre és annak tengeri élővilágára. Az indonéz kormány adatai szerint mintegy 50 nikkel bányászati vállalat működik a Labengki szigethez közeli Észak-Konave körzetben. A BBC újságírói már jártak a helyszínen, és az itt tapasztalt erdőírtásokról és a vöröses-barnává változott tengervízről írnak. A halászok arról számoltak be az újságíróknak, hogy amikor a víz alá merülnek, sokszor nem látnak semmit a víz alatt. Ezen kívül az erdőírtás áradásokhoz és földcsuszamlásokhoz vezet, és fennáll a veszélye, hogy olyan vegyi anyagok, mint a nátrium-cianid és az üzemanyag a tengerbe kerülnek. Az indonéziai nikkelbányászok szövetségének képviselői szerint az engedély megszerzéséhez a vállalatoknak vállalniuk kell, hogy a területen végzett tevékenységük befejezése után erdőtelepítést vagy területrendezést végeznek, de ez nem mindig történik meg. Ráadásul sok az illegális bányászat is. A potenciális befektetők számára aggodalomra ad okot a nikkelbányászat környezeti hatása, és az, hogy Indonézia ráadásul szenet használ az energiatermeléshez. Az elektromos járművek akkumulátoraihoz alkalmas nikkel előállításának folyamata ezentúl nagy széndioxid kibocsátással jár, és olyan hulladékot termel, amely a környezetvédők szerint az óceánba kerülhet. Ennek ellenére a globális autógyártók a korlátozott alternatívák és a növekvő kereslet miatt befektetnek ide, vagy direktben Indonéziából szerzik be a nikkelt, mondják az elemzők. Indonézián kívül nincs elég nikkel. Az indonéziai nikkeltermelés részesedése az elmúlt 4 évben kevesebb, mint 20%-ról közel 50%-ra nőtt, mondják. Nem mindenki ellenzi a nikkelbányászatot. Buenaga falu vezetője úgy véli, hogy a közösségének hasznára váltak. Például magasabb áron tudják eladni a halat a helyi bányavállalatoknak. A fia az egyik ilyen vállalatnál vállalt munkát, és más buenagai családokhoz hasonlóan ők is legalább havi 70 dolláros kártérítést kapnak. A szennyezést az illegális bányák okozzák. Mondja az Energiaügyi és Ásványi Erőforrások Minisztériumának tanácsadója, amelyek nem tartják be az előírásokat, és jobb felügyeletre van szükség.

0: A következőkben a vendégem dr. Víg Melinda, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusa, akivel a villámárvizekről fogok beszélni.
1: Sok szeretettel köszöntöm műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Napjainkban egyre többször találkozunk azzal a szóval, hogy villámárvíz, és látjuk a hírekben, hogy egyre több helyen keletkezett, vagy lett villámárvíz. Az első kérdésem az lenne, hogy mi is ez a villámárvíz?
2: Jó napot kívánok, és köszönöm a megtisztelő meghívást, köszöntöm a hallgatókat, és mielőtt belevágnánk ebbe az egész villámárvízes témába, egy kicsit a kifejezéssel kezdeném, hogy tisztázzuk ezt a kifejezést, mivel arról van szó, hogy ez nem egy őshonos jelenség nálunk, tehát nem jellegzetes itten nálunk, ezért tulajdonképpen az angol irodalomból volt átvéve a flash floodból. Ami azt jelenti, hogy ez a flash flood tulajdonképpen a gyorsaságot, a villámlást, amit átteszünk villámlásba, és innen alakult ki ez a gyors, hirtelen árvíz, amit nagyon sokan villámárvízként használják. Egyszerűbb a román kifejezés, mert ottan azt használjuk, hogy vítura, ami nem utal az angol kifejezésre.
1: Hogyan alakulnak ki?
2: Kialakulás előtt még azért mondanak egy pár szót, hogy azon túlmenően, hogy ez a villámárvíz, ez gyorsaságot jelent. Több téridőben való kiterjedést foglal magába, ami több tényező befolyásol, tehát az esőnek a téridőbeni gyors levonulását foglalja össze ez a villámárvíz. Tulajdonképpen villámárvizek esetében rövid idő alatt nagy mennyiségű víz zúdul le egy relatív kis területen. Bővebben ez azt jelenteni, hogy rövid idő, az azt jelenti, hogy 1-2 óra maximális, a meteorológusok szempontjából maximálisan 6 óra, ez náluk a rövid idő. A kis térség, kis vízgyűjtő az azt jelenti, hogy 10-100 négyzetkilométerű területekről volna szó, és sok mennyiségű víz az azt jelenteni, hogy olyan 80-100 milliméter eső zúdul le az adott térségbe az adott idő alatt. Tehát ezért gondoltam, hogy pár számmal kifejteném ez a kicsi, nagy, sok, kevés, hogy mit is jelentene ez.
1: Miben mások, mint a sima árvizek, azon kívül ugye, hogy gyorsak?
2: Először is lássuk, hogy mi a sima, az úgynevezett sima árvíz. Tulajdonképpen, mikor árvízről beszélünk, először is a nagyvizekből kell kiindulni, tehát az esőzések következtében a meder megtelt vízzel, és abban a percben, amikor a meder megtelt és kijön, tehát medren kívül jön a víz, akkor beszélünk az árvízről. Túlmenően háromféle árvízről, vagy három típusú árvizet lehet megkülönböztetni, a területi árvizet, a folyami árvizet és a villám, vagy gyors, hirtelen árvizet. A területi árvíz az a neve is, mindegyikre tulajdonképpen a neve utal, a területi az egy nagyobb térséget, nagyobb területen lezajló víz mennyiségről van szó, nem feltétlenül olyan sok mennyiségű víz, mint hogy tartósan esik az eső. Ami a folyami árvizeket illeti, az inkább folyókra, patakokra, folyókra, folyamokra jellegzetes. Itten kisebb térségekről van szó, vízgyűjtőkről van szó, amelyekben esik az eső, és annak következtében kilép a víz a mederből. És a villám árvíz, ami a mai téma, a villámárvizek esetén kis területen hirtelen lezudul az eső. A villámárvíznek a jellegzetessége tulajdonképpen az esőnek az intenzitása és az esőnek az amplitúdója. Ez a két fontos összetevő adja azt, hogy árvizet villámárvíznek nevezzük.
1: Mennyire veszélyesek ezek a villámárvizek?
2: Veszélyeseknek mondhatóak ezek, hiszen nálunk nem jellegzetesek, tehát nem tudjuk, hogy mivel jár. nem vagyunk felkészülve rá, nem tudjuk, hogy mit csináljunk, a veszély abban áll, hogy az igazi veszély abban áll, hogy nagyon gyorsan fejlődik ki, nagyon gyorsan itt van az első a nyakunkon, idézőjelbe, ha mondhatom, nagyon gyorsan kell cselekedni, tehát nincs idő gondolkozni, nincs idő felkészülni, azon perc kell reagálni rá, amihez nem vagyunk felkészülve még.
1: Köthető a klímaváltozáshoz is, hogyha igen, akkor miért?
2: Köthető a klímaváltozáshoz természetesen. Elsősorban kezdeném a meteorológiai részekkel, amely a záporok, zivataroknak a gyakorisága, az intenzitása, gyorsaságanak a következménye. A klíma, ami a klímára, az éghajlatra vonatkozik, igazából az extrém jelenségeknek a gyakoriságához köthető. Ugye egyre gyakrabban tapasztaljuk ezeket a hőhullámokat, mondjuk, hogy hol túl meleg van, hol túl hideg van. A hőingadozás ugye okoz problémát, a szervezet nincsen megszokva ezzel a nagy reggeli, éjszakai és nappali hőmérsékletváltozáshoz. A csapadék mennyiség is másképpen alakul, mint ahogy mi ezt régebben megszoktuk. Ehhez hozzájárul ugye a hőmérséklet is, ami nem jellegzetes még nálunk, és szintén hozzájárulhat azok a nagy szelek, és ezek is hozzájárulhatnak ugye az extrém időjáráshoz, és az extrém időjárás következtében kialakulnak ugye ezek a villámárvizek.
1: Azt tetszett említeni, hogy nálunk fele annyira nem jellegzetesek ezek a villámárvizek, de Európában mi a helyzet?
2: Európára se voltak jellegzetesek, tehát tulajdonképpen 40-es, 50-es években, tehát 1940-50-es években Amerikában, speciálisabban, vagy pontosabban Latin-Amerikában és Ázsiában mondhatni, hogy ezek jellegzetesebbek voltak. Európában is voltak, vannak és lesznek, remélhetőleg, hogy nem válik jellegzetessé ez nálunk, de nem lehet egy helyet mondani, ahol ez Európa valamelyik részében jelen van, az Európa nyugati részén is, és Európa keleti részén is ezek az árvizek, hiszen az árvíz, ez a villámárvíznak az előfordulása, jellegzetessége a csapadéknak a hirtelen való lezúdulása, a csapadék mennyisége, a csapadéknak az intenzitása, a csapadéknak az amplitúdója a fő tényező, de ez ugye a felszínre ér, és a felszínnek a befogadó kapacitásától nagy mértékben függ. Mit jelent ez? Hogy a befogadás például abban rejlik, hogy a meder, a folyómeder milyen fejlett, vagy a felszín mivel van borítva. Ez visszavetődik úgy a természetes területekre, mint az antropizált területekre, hiszen a természetes területeken is lesújt ez a villámárvíz, amit befolyásol tulajdonképpen a vegetáció. Nem mindegy, hogy az adott területen gyéranövény, vagy cserjék vannak, vagy jól kifejlett erdők vannak. Ha az antropizált részét a felszínnek nézem, akkor a mezőgazdaságot említeném még ide, ami nem mindegy, hogy az adott területen ugye milyen növényeket termesztenek, milyen típusú növényeket, vízigénylőt vagy kevésbé vízigénylőt, hogyan vannak azok a növények ültetve, és ezen túlmenően ugye az infrastruktúrát, az infrastruktúra is nagyon sokat számít ezeknek a árvizeknek a levonulásában, hiszen minél több a beton, ugye, a sok utca, sok híd, annál kevesebb talaj marad, ami beszívja ezt a nagy mennyiségű vizet, tehát a rendszereink, az elvezető rendszereink, mondhatni csatornázási rendszereken kéne dolgozni ahhoz, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Ezen túlmenően még mondanám, hogy ezek az árvizek jellegzetesek a a dús-szintgörbés területekre, ezek nyilvánvaló, hogy hegyvidék és dombvidék, olyan helyeken, ahol meredek lejtők vannak, sokkal könnyebben fejlődnek ki, sokkal könnyebben zajlódnak le ezek a árvizek, ezek a villámárvizek. Még egy fontos tényező, ami befolyásolja az árvíznek a nagyságát mondhatni, a talajtípusa. A talajtípus, hogy mennyire fejlett a talaj, milyen típus, tehát hogy könnyen beengedi a vizet, vagy kevésbé, a nedvszívó képessége mekkora, a szemcséknek, a talajszemcséknek a granulometriája mekkora, tehát ezek mind olyan tényezők, amelyik befolyásolják a árvíznek a kialakulását, illetve a lefolyását.
1: Mi Erdélyben, Kolozsváron mennyire lehetünk kitéve ezeknek a villámárvizeknek?
2: Klímaváltozásból kiindulva, ugye Erdélyben sem, mint a világon sehol, már nem az, ami volt. És minél jobban változik a klíma, minél több extrém, szélsőséges jelenségek, folyamatok vannak, annál többször előfordul ez a villámárvíz. Tulajdonképpen villámárvizek eddig is voltak, csak nem ilyen gyakran, nem ilyen intenzitással, és tulajdonképpen a villámárvíznek a nagyságát azt a károkban mérjük fel. Tehát kárfüggő, ha egy olyan területre, egy olyan területen zajlik le a villámárvíz, ahol nincs, tehát természetterületed, ahol nincsen lakosság, nem lakott területen, ott nincsen olyan nagy kár, nem is veszük észre feltétlenül, és akkor azt mondjuk, hogy volt egy árvíz, kész, elvonult, megvolt. Viszont, hogyha ez az árvíz egy lakóterületen sújt le, akkor már mindjárt másképp állunk hozzá, mert ugye érintett bennünket, felszámoljuk a kárainkat, és akkor hú, milyen nagy katasztrófa. Mert lehet, hogy a villámárvíznek a nagysága nagyobb volt a lakatlan területen, de mivel nincs annyi felmérhető kár, azt mondjuk, hogy kicsi volt a lakott területhez képest. Szüktérségünkben a mezőségre, tehát úgy relatív közvetlen közelünkben a mezőségbe és a szamos hátságba, mert kevés a növény. Tehát a növény az első, amelyik befolyásolja ezt. Mert hogyha nincs, ami megtartsa, ha túl száraz, ha nagy aszály után hirtelen lezúdul, hiába száraz a terület, mert nem képes a talaj beszívni, hanem először lefolyik a felszínen, és lefolyik a felszínen, ott az árvíz.
1: Van bármiféle európai kezdeményezés, vagy bármi olyan jogszabály, ami ezt próbálja visszaszorítani, vagy egyáltalán vissza tudják szorítani ezeket valamilyen féleképpen?
2: Van európai kezdeményezés, az Európai Parlamentben foglalkoznak vele, különböző projektek keretén belül rendszereket próbálnak kialakítani, ilyen figyelmeztető rendszereket, mint például a RoAlert. Ugyanakkor ezek a projektek próbálják magukba foglalni azt is, hogy mi a következménye, mi történik ezzel a villámárvízzel. Szakértő azt mondja, találtam egy szakértőt, amelyik nekem nagyon, nagyon tetszett, hogy mit mondott, hogy ez a villámárvíz tulajdonképpen egy új normális helyzet, ami a klímaváltozásnak a következménye. Na most ezzel az új helyzettel a mi generációnk észleli, érzi, nem tudja, mit kezdjen még úgy igazán vele, és a másik szempontból, ha nézem, mi vagyunk az utolsó generáció, aki tehet valamit ellene. Lehet tenni ellene, tudatosabb kell lenni, de elsősorban szerintem meg kell ismerkedni vele, úgy értem, hogy többet kéne mediatizálni, hogy mi is ez, és mit kell csinálni ilyenkor. Tehát fel kéne készíteni az embert, mert nincs idő gondolkozni és álmélkodni, hanem gyorsan kell reagálni erre a villámárvízre, mert villám, ahogy mondja a neve, hogy villámszerűen csap le ránk, tehát úgy mondván fel kell legyünk készülve erre a dologra, és nem akkor gondolkozunk, hogy vajon hogy mi. Ezért én szerintem első lépésként informálódni kéne, hogy mi is ez, mediatizálni kéne, felkészíteni a lakosságot, hogy ez mi, és mit kell csinálni. Hogyan zajlik le, és mit kell csinálni ilyen esetekben. Ha konkrétan próbálnák mondani pár példát, hogy mit lehetne csinálni, hát azt tudnám mondani, hogy zöldet ültessünk, hiszen a fáknak, az erdőknek nagyon nagy szerepe van az árvizeknek a levonulásában, úgy a villámárvíz, mint a másik típusú árvizek esetében is. Tehát kevesebb beton, több zöld, több fa. Városokban az elvezetési rendszereket jobban ki kéne fejleszteni, tudatosabban élni, úgy egészen általában, és személy szerint, tehát mint egyszerű ember, mit lehetne csinálni, szerintem a mindennapi élet stílusunkban kéne változtatást hozni, és ezen túlmenően, mikor esőzési periódus van, tehát hogy tartósabban többet esik az eső, és előre van jelezve, ugye, hogy esik az eső, akkor figyeljük az előrejelzéseket, figyeljünk oda, hogy mit mond az előrejelzés, ugye mindenféle kódokkal előre szokták ezt jelezni, narancssárga-sárga kóddal, tehát tudjuk, hogy jön az eső, nem tudjuk, hogy éppen mennyi, és pontosan hol, pedig ezt is próbáljuk fejleszteni, de hogyha felkészülve kap, hogyha én ezt követem, hogy mennyi eső esik az én térségembe, akkor jobban tudok reagálni, hogyha tényleg lesz egy ilyen hirtelen lezuduló vízmennyiség, amit az advekciós nyomású folyamatok idézik elő. Amit még mondhatnák Európára, amit a tudósok észleltek Európával kapcsolatosan, hogy az advekciós nyomásnak köszönhetően Európa felett többet megállnak ezek a meleg hullámok. A meleg hullámok több nedvességet foglalnak magukba, ami lezúdulhat hirtelennyibe, és okozza ez a villám árvizet.
3: Zöld percek. Friss levegő, forrásvíz. Egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
4: Az elmúlt percekben zöld percek rovatunkat hallhatták Lukács Orcsolya szerkesztésében. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szerdán, augusztus 12-én az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Thomas Mann Nobel-díjas német írótollából származik, és így hangzik. Nem tehetek róla. Olyan a világfelfogásom, hogy az életet inkább a derűs és szeretetre méltó, mint a csúf és brutális oldaláról nézem. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során, és ez motiváljon minket. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő két órában. Hamarosan friss híreket mondok, ezután jó hírcsendül, majd mesekosár rovatunkban a süni meséjét folytatjuk, ezt pedig zenélőköntös komoly zenei rovatunk követi majd. Két órakor ismét híreket mondok, majd jó hírcsendül, ezután vers rovatunk következik, végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra 1 perc, most híreink következnek.
3: Hírek.
4: Híreink először címszavakban. Júniusban 5734 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában. Védelmi tárca. A haditengerészet búvárai felrobbantottak két sodródó drónt a Fekete-tengeren. Júliusban 8,16%-ra csökkent az éves infláció. Több tízezer zarándokot várnak Nagyboldogasszony ünnepén Mária Radnára. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Májushoz képest júniusban 50 lejjel 5734 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9564 lej volt, 81 lejjel nagyobb, mint az előző hónapban. A legnagyobb nettó átlagbért a számítástechnika, valamint a kiadói tevékenységek ágazatában, a legkisebbet pedig egyéb szolgáltatások ágazatában, valamint a halászatban és akvakultúrában jegyezték. A legnagyobb 9-14% közötti nettó bérnövekedést a távközlésben, a gyógyszeripari termékek és gyógyszerkészítmények gyártásában, a kiadói tevékenységek ágazatában, a számítógépek, valamint elektronikai és optikai cikkek gyártásában regisztrálták. Ezzel szemben a legnagyobb, 11,5-13% közötti nettó bércsökkenést az érckitermelésben, a kőolaj és gázkitermelésben jegyezték. A román haditengerészet robbanószerhatástalanító búvárai tegnap ellenőrzött módon megsemmisítettek két a Fekete-tengeren a Neptun Deep közelében sodródó pilóta nélküli légijárművet, közölte a Védelmi Minisztérium. A tárca tegnap esti közleménye szerint a drónok jelenlétét ma reggel 8 óra körül jelezte a román tengeri gazdasági övezetben, Konstancától körülbelül 90 tengeri mérföldre, a Neptun Deep kitermelési platform közelében egy, a környéken munkálatokat végző polgári hajó személyzete. A helyszínre vezényelték a parti őrség egy hajóját, fedélzetén a haditengerészet robbanószer hatástalanító búvár csapatával. A bevetés során két Gerbera típusú pilóta nélküli légjárművet azonosítottak, amelyeken valószínűleg robbanó töltet volt, valamint egy drónszárnyat is találtak. A két drónt a búvárok irányított robbantással hatástalanították, a drónszárnyat, amely nem jelentett robbanásveszélyt, pedig a fedélzetre emelték, tájékoztatott a tárca. A haditengerészet parancsnoksága felvette a kapcsolatot ez ügyben az ukrán féllel, amely megerősítette, hogy a drónok nem az ukrán erőkhöz tartoznak, közölte még a Védelmi Minisztérium. A júniusi 10,42%-ról júliusban 8,16%-ra csökkent az éves infláció Romániában, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások díja 13,67%-kal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek 7,93%-kal, az élelmiszerek pedig 5,03%-kal drágultak egy év alatt. A harmonizált fogyasztói árindex 2026 júliusában az előző hónaphoz képest 100,42% volt. Az éves inflációs ráta 2026 júliusában 2025 hetedik hónapjához viszonyítva, a harmonizált fogyasztói árindex alapján számolva 8,2%-ot tett ki. Az elmúlt 12 hónap átlagos árnövekedése 8,8% volt. A Román Nemzeti Bank legutóbbi jelentésében a korábbi 3,9%-ról 5,5%-ra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését. Több mint 20 000 katolikus zarándokra számítanak Nagyboldogasszony ünnepén a Mária Radnai kegytemplomnál. Az Ager Press beszámolója szerint Mária Radnán pénteken 18 órától román és magyar nyelvű szentmisével kezdődnek az ünnepi programok. Ezt horvát nyelvű mise, majd négy nyelven elmondott rózsafüzér és a Szűz Mária ikon körmenete követi. Szombaton egész nap tartanak szentmiséket a kegyhelyen, 7 óra 30 perctől horvát, 9 órától magyar nyelven, 11 órától pedig román, magyar és német nyelvű ünnepi szentmisét celebrálnak. A program román nyelvű misével, görög-katolikus liturgiával, valamint Gheorghe Iovu koncertjével folytatódik. Andreas Reinholz plébános az Ager Pressnek elmondta, az előző évekhez hasonlóan 20-25 ezer zarándokot várnak a kétnapos rendezvényre, köztük számos külföldi hívőt is. A Mária Radnai kegytemplom Románia egyik legjelentősebb katolikus zarándok helye. A temesvári római katolikus egyházmegye területén található kegyhely évszázadok óta vonza a híveket a Kárpát-medence különböző vidékeiről. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
5: Időjárás jelentés.
4: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 28 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
6: Jó hír.

Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőköz. Zsoltárok könyve 103. részének 13. verse.

0: Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Az ajtóban és nem tudja, mit készítsen.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Friss hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem. A következő percekben a kedves gyerekeket is várjuk rádió közelbe, ugyanis néhány gyerekdal után folytatjuk a Süni meséjét. Most pedig először is hallgassunk bele Kányádi Sándor Faragott versike című megzenésített versébe.

0: A nyúl, aki senkitől se félt. Van úgy, hogy valaki akaratán kívül válik híressé. Így történt Torzsarágóval, a szürke nyuszival is, aki egy szép napon híres lett. Ezen a napon Torzsarágó összetalálkozott a medvével.
1: Mit keresel az én ösvényemen?
0: Dörmögte a medve, aki tréfából rá akart ijeszteni a nyúlra. Torzsarágó azonban a fülebotját sem mozdította. Oda köszönt a medvének, aztán ballagott tovább, mintha mi se történt volna. A medve ettől nagyon meglepődött. Ugyanazon a napon történt, hogy a függőhídon Torzsarágó összeakadt a tigrissel.
1: Majd én megmutatom neked!
0: Förmett rá a tigris a nyuszira. De Torzsarágó nem ijedt meg. Elnézést, mit is mondott? Kérdezte a tigrist. Aztán udvariasan megemelte a kalapját és odébb állt. A tigrist úgy meglepte ez a példátlan merészség, hogy földbe gyökerezett a lába. És még mindig ugyanazon a napon esett meg az is, hogy Torzsarágó véletlenül rálépett az oroszlán lábára. Te nyúl, én széttaposlak! Üvöltötte mérgesen az oroszlán. Örvendek a szerencsének, mondta Torzsarágó kedvesen, mosolygott, majd barátságosan megveregette a kővédermet oroszlán vállát. Ennye, a papagáj, aki szemtanúja volt az eseményeknek, rögtön szétkürtölte a hírt az erdőben. Az állatok pedig magasztalták Torzsarágót, aki senkitől sem fél. Ebből látható, hogy nem csak a rossz hír jár szárnyakon, hanem a jó is. Torzsarágót messze megelőzte a híre. Amikor a házához ért, már kinn az utcán várták az állatok.
2: Bátor, legény vagy, derék fickó vagy, Torzsarágó!
0: Szaladt elébe ABC a szamár.
2: Tiszteletedre új nevet adtunk a Háposzta utcának. Mától fogva Torzsarágó utca lesz a neve.
3: Várj csak egy picit, mit mondasz? Egy szót sem hallok. Á, persze, most jut eszembe. Tegnap este vattát dugtam a fülembe, mert a szomszédban olyan hangosan szólt a zene, hogy nem tudtam aludni.
0: És ezzel kivette a füléből a vattát.
3: Na, most már egészen más, újra jól hallok, szóval mi történt?
0: Kérdezte a megdöbbent csacsit.
3: És ekkor ABC a csacsi megértette, hogy Torzsarágó barátja miért nem ijedt meg a medvétől, a tigristől, de még az oroszlántól sem. Egyszerűen csak nem hallotta a szörnyű fenyegetéseket.
0: Vagy talán hallotta és mégsem ijedt meg? Ki tudja.
3: De az utca nevét újra már nem változtatták meg. Még ma is úgy hívják Torzsarágó utca.
0: Amikor pedig Torzsarágó unokái végigmennek az utcán, feléjük fordulnak az állatok.
2: Nézzétek, az ő nagyapjuk az a nyúl, aki senkitől se fél.

hadd lássak a szobákkal, a fénnyel, mely tovaszárnyal. A tükörrel fényt hajítok a homoknak, a bokornak, csak napnak.

szemmel, a két kedves bicikézzel játszom önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog, látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe, játszom én, és néha este fölkelek,

Az elmúlt percekben mesekosárovatunkban a Süni meséjét hallgathattuk meg, majd megzenésített verseket hallhattunk. A következő percekben a Follow the Flow nem tudja senki dalát hallgathatjuk meg.

0: Badi egyházi és kamarazenei megnyilvánulásainak mi a közös gyökere? A szerkesztő Nagy Ibolya.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Mozart-korszóló negyedik kiadásában a szerző F-dur és F-moll hangnemű alkotásaiból szemelgettünk önöknek. A Mozart korabeli fúvósok hangolásában gyakori volt az F alaphang, hogy csak néhányat említsünk a zenekari hangszerek közül, a vadászkürt, az angolkürt, a basszetkürt és az F-klarinét. Hangzásuk természetessége tette alkalmassá őket a természetközeliségnek, illetve az emberi jellemben az egyszerűségnek az ábrázolására. Ez utóbbira hallgatunk meg néhány példát. A Don Giovanni című operában a bonyodalom főszála az arisztokrata szereplőket érinti, akik áriáiknak és zárt számaiknak hangneme igen változatos. A pórias származású szereplők, Leporello, Mazzetto és Zerlina ösztönös megnyilvánulásának hangneme viszont eléggé egységesen az F-dur. Hallgassuk meg őket sorban. Harsányi Zsolt fordításában Leporello így dohog. Ördög vitte volna el, folyton járni, kelni kell. Hosszú munka, kurta Zsolt, már az ember félig holt. Nékem ilyen élet nem kell, unom ezt a szolgasort, nem, már unom ezt a szolgasort, és így tovább.

0: the hell I'm gonna do?
1: Mazzetto áriáját Nathan Berg adta elő, a Mahler kamarazenekart Daniel Harding vezényelte. Végül Zerlinának adjuk át a szót, aki némi lelkifurdalást érezve így vigasztalja pórul járt vőlegényét. Verd meg jó Mazzetto Zerlinádat, ó, csak verd meg, várok, mint a pajkos gyermek, mint a kis bárányka vár. Üsd a vállam, üsd a hátam, meg ne sajnálj, üsd csak bátran. Mossa könnyem, édes öklöd, s érje csúk, ha bánt, ha fáj.

Lucia Pop előadásában hallottuk Zerlina első áriáját, Mozart Don Giovanni című operájának második felvonásából. Vezényelt Solti György. A színpad után most keressük az egyházi zenében is az F-dur előfordulását. 1772 és 1780 között Mozart összesen 17 rövid egytételes templomi szonátát írt a Salzburgi dóm számára. Sonate all'Epistola néven ismerjük őket, mert a szertartáson általában a Szentlecke és az Evangélium között hangzottak el. A 244-es köheljegyzékű F-dur templomi szonáta Mozart egyik legfontosabb darabja ebből a sorozatból. 1776. áprilisában komponálta, és ez az első olyan templomi szonátája, amelyben az orgona már nem csak basso continuóként szolgál, hanem önálló szóló hangszerre lép elő. A Johann Christian Bach Akadémia előadásában hallgatjuk meg.

Elhangzott Mozart F-dur templomi szonátája. Mozart hangszeres zenéjéből az 1790-ben keletkezett Porosz kvartettek sorozat 590-es köheljegyzékű F-dur darabja tartozik témánkhoz. Az igen figyelemre méltó cikkét sajnos nem szignáló szerzőt idézem. Ezek a darabok annyira rejtélyesek, meghatározhatatlanok és egyedülállóak, hogy csak is a szerző életének nehéz szakaszával tudom magyarázni színvonalukat. Mozart eddig azt mondta, éljük meg az életet a maga teljességében. Ezeket a vonós négyeseket azonban, mintha olyan valaki alkotta volna, aki szeretne kiszakadni az életből, és a végső nyugalom érdekében nem csak a fájdalomtól szabadulna meg, hanem feláldozná a boldogságot és az örömöt is. Itt bármit is találunk, minden kristályos, mélyhűtött és szinte indulatoktól, érzelmektől mentes. Lecsupaszított, magától való, önmagából táplálkozó szépség. Mozart F-dur porosz vonós négyesének első tételét az Éder kvártett előadásában hallgatjuk meg.

0: Elhangzott Mozart F-dur porosz kvartettjének első tétele. Majd Mozart kóstolunk, ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.
2: Az elmúlt percekben zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallgathatták meg, Nagy Ibolya szerkesztésében. A következő percekben a Follow the Flow énekel.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: Az elmúlt percekben a Follow the Flow anyám mondta című zeneszáma szólt. Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott rádióhallgatókat is szerdán, augusztus 12-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Thomas Mann, Nobel-díjas német írótollából származik, és így hangzik. Nem tehetek róla. Olyan a világ felfogásom, hogy az életet inkább a derűs és szeretetre méltó, mint a csúf és brutális oldaláról nézem. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket adásunk utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik. Végül keresztjén élet felekezet közi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 2 óra, most híreink következnek.
1: Hírek.
0: Szeptemberben távozhat Bolozsán, megvan egy legesélyesebb utód. Épülhet Európa legnagyobb napelemparkja. Újabb bázist nyit Erdélyben a Wizz Air. Napfogyatkozás 2026. Románia északnyugati részén is látható az év ritka csillagászati jelensége. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő a jövő héten újabb egyeztetést tart a korábbi kormánykoalíció vezetőivel a politikai válság rendezéséről és egy új, teljes jogkörrel rendelkező kormány parlamenti támogatásának lehetőségéről. Továbbra is Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter neve merül fel a leggyakrabban miniszterelnök jelöltként. Nikus Ordán korábban egyértelművé tette, nem akar újabb miniszterelnök jelöltet megnevezni mindaddig, amíg nincs biztosíték arra, hogy a jelölt mögött megvan a szükséges parlamenti többség. A korábbi jelöltek, Eugen Tomák és Adrián Vestea sem tudta elérni a szükséges támogatást. Közben több lehetséges forgatókönyv is felmerült. Az Adevarul szerint Nikus Ordán jelenleg Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminisztert látná szívesen, kompromisszumos miniszterelnök jelöltként. A lap forrásai szerint a tárca vezető személyét, a PSD és több más parlamenti szereplő is elfogadhatónak tartja, miközben a panelén belül továbbra sincs egyetértés a támogatásáról. Zöld utat kapott az Országos Energiaszabályozó Hatóságtól az Arad megyei Damas Solar napelempark, adta hírül a Profit.ro. Az ANRE ezt az engedélyt csak azoknak a projekteknek adja meg, amelyeknek a kezdeményezői bizonyítani tudják, hogy rendelkeznek a megvalósításhoz szükséges anyagi erőforrással. A gigászi naperőmű a tervek szerint az évtized végén kezd majd el villanyáramot termelni. A többi engedély már 2024-ben megkapta a beruházó, a Westpower Investments. A cég azt tervezte, hogy 2025 tavaszán, legkésőbb nyarán fog hozzá a kivitelezéshez, hogy erre nem került sor, annak pénzügyi okai voltak. Amint azt korábban megírtuk, a Westpower Investments az International Financial Corporation-től a Világbank beruházási részlegétől igényelt egy 107 milliós eurós hitelt, aminek a vélhetően pozitív elbírálására júniusban került sor. A napelempark megépítése becslések szerint 520 millió euróba fog kerülni. A Damas Solart a magyar határ közelében, ott laka és nagy pélközségek területén több mint 1000 hektáron alakítják ki. A napelempark tervezetbe épített kapacitása 1044 megawatt lesz, aminél nagyobb jelenleg nem létezik a kontinensen. Újabb bázist nyit Erdélyben a Wizz Air. 9 hónap alatt ez már a második új bázis Erdélyben, az előző Marosvásárhely volt. 2026. decemberétől a Brassó-Vidombák nemzetközi reptér lesz a bázisa egy Airbus A312 neogépnek, és így Brassó lesz a 10. működési bázisunk Romániában, közölte a légitársaság. Ennek köszönhetően 4 új célállomással jön létre összeköttetés, immár 7 ország 15 városába lehet majd eljutni Brassóból a Wizz Air járataival. A magyar fapados 2023. augusztusa óta repül a dél-erdélyi légikikötőből. A megyei önkormányzat adatai szerint mostanáig 800 ezer utast szállítottak a Wizz Air brassói járatai. Az utóbbi három évben a brassói repülőtéren folytatott szakadatlan tevékenységünkkel bebizonyítottuk hosszú távú elkötelezettségünket a régió iránt. Románia egy kulcsfontosságú piac a Wizz Air számára, nyilatkozta Radó András, a légitársaság kommunikációs igazgatója. A Wizz Air két évtizede, 2006 óta van jelen a hazai piacon, ahol mintegy 1900 dolgozót foglalkoztat. A diszkont légitársaság 14 hazai várost köt össze 83, 26 országban található célállomással. A Wizz Air évek óta piacvezető Romániában. Ma augusztus 12-én látható az év egyik legjelentősebb napfogyatkozása. Teljes napfogyatkozás lesz azokon a területeken, amelyeket átszel a teljességi sáv. Romániából azonban a jelenség csak részlegesen lesz követhető, és kizárólag az ország nyugati részéből a naplemente közelében. Nagy Károlyban az első fázisok 20 óra 21 perc körül válnak láthatóvá. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a közvetlen napbanézés még akkor is, ha a nagykorong nagy része takarásban van, súlyos és visszafordíthatatlan retinakárosodást okozhat. A napfogyatkozás megfigyelést ezért kizárólag megfelelő védőfelszereléssel szabad végezni. Az Amiral Vasile Ursianu Csillagászati Obszervatórium által közzétett információk szerint a 2026. augusztus 12-i részleges napfogyatkozás megfigyelésére Románia északnyugati részén lesznek a legjobb feltételek, ahol a hold a napkorong legnagyobb részét takarja majd el. A legkedvezőbb körülmények a legészak-nyugati szélen lesznek. Nagy Károlyban a jelenség 20-21 körül kezdődik, a maximális fázisát körülbelül 20-45-kor éri el, a nap pedig 20-48-kor nyugszik le. A megfigyelésre rendelkezésre álló időtartam így majdnem 26 perc lesz. Nagyon jó feltételek lesznek a jelenség követésére Nagyszalontán, Nagyváradon, Margitán, Szatmárnémetiben, Aradon és Temesváron is, ahol a hold a napkorongjának jelentős részét eltakarja majd. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőköz. Zsoltárok könyve 103. részének 13. verse.

0: Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igen az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: A következő percekben versrovatunkat hallgathatják meg, amelyben Reményik Sándor Ilyenkor című verse fog elhangzani.

Reményik Sándor, ilyenkor. Ilyenkor, méla éjeken, átroppant néma téreken, hunynak ki, lobbannak fel lángok, üzennek egymásnak a végtelen világok. Valahol kigyulladt egy új nap. Egy holdvilág, végén a bejárt útnak, bolyongva bús kísértetek között, egy futó tűzcsóvába ütközött. Most új sugárt lövelt ki a vak éjbe, s szárnyán az új sugárnak egy üzenetszál győztesen zenélve. Testvér, én most születtem. Valahol egy világnak fénye fogy, minden betelt, és nem lesz már sehogy. A tűz hamu, a rózsák jégvirágok, a róna hómező, holló sekkárog, csontá dermedve bú, öröm, dalok. Egy szó röpül az utolsó sugáron. Testvér, én meghalok.

0: Jáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Özönvíz című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
1: Olvasom Isten igéjét, a Jelenések könyve 3. részének 10. verséből. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakósait. A filadelfiai gyülekezetnek üzeni ezt Jézus. Egy kis keresztény közösségnek, akik egy nagy pogány tengerben, mint egy kis csónakban igyekeznek kitartani. Megmaradnak? Van egyáltalán esélyük, miközben körül vannak véve egy teljesen más életszemlélettel? Sőt, tudatosan támadják is őket, amikor hitük valódiságát kérdőjelezték meg más hívők. Üzenet értéke van annak is, hogy ez a kis keresztény gyülekezet egy földrengésektől gyakran megrázott városban élt. Az a hely így a bizonytalanság, az idéglenesség jelképe is lett. Ahogy vallja minden Krisztus követő a zsidókhoz írt levéllel, nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. 13. rész, 14. vers. De a földrengés és környezetük, de valójában a sátán rostálása ellenére is, hitükben egymást támogatva, megmaradtak. Mi is hasonló helyzetben vagyunk. Olyan korban élünk, amikor információk áradata ömlik ránk. Nem keresni kell, mint régen tettük, a rádió messziről küldött és tudatosan megzavart sistergő, recsegő jeleivel, hanem szűrni, védekezni kell már ellenük. Mert zúdul mindenfelől sok olyan üzenet és elvárás, ami folyton megingat hitedben. Kitámad, úgy érzed, védekezned és magyarázkodnod kell. Vagy jobban teszed, ha hallgatsz. Különben kitaszítanak, sőt, akár meg is büntethetnek. Már-már kezded elhinni, hogy mégis te vagy a hibás, a maradi, hogy veled lehet a baj. Kire hallgassak? Kinek van igaza? Kinek a szava igazít el ebben a hangzavarban? Megtartottad kitartásra intő szavamat, bátorítja Jézus az akkori kis közösséget, és most bennünket is. Tarts ki Jézus szava mellett, ahogy ő tanította. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. János evangélium a 10. része. Hallgasd, olvasd, tanulmányozd, gondolkodj rajta éjjel és nappal, ahogy az első Zsoltár tanítja, és olyan leszel, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Tartsd magad hozzá, hiszen ez a világ most a hazugság atyának a színpada, övé a főszerep. Szája lármás, magabiztos, lehengerlő, de ne higgy neki. A megszeppent Krisztus tanuknak üzeni ma is a Mester, bízzál, érdemes kitartani, ahogy Noé tette egyedül az akkori egész világon. Egyedül is van értelme, ha itt nem is látjuk gyümölcsét, eredményét, mégis érdemes, mert megtart, erőt, irányt ad, és rajta keresztül maga a világ mindenség királya, Krisztus fogja kezed, szíved. Ő a megtartó. és a nehéz vihar,

város útszakasz után biztosan célba juttat. Ezt élték át a viharban a kétségbe esett tanítványok is. Jézussal partot értek. Köszönöm Jézus szavad, amivel ma is elindulhatok utamon, és nyugodtan rábízhatom magam. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse által. Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyögösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Özönvíz című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Az özön víz. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 6. részének 5. versétől a 7. rész 24. verséig. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr. Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem. Az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy megalkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. Csinálj magadnak bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és bont be kívül-belül szurokkal. Így készítsd el. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, magassága pedig 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, egy könyökre hagyd azt felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts bele

tojának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak ehető. Gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is. Noé így is tett, mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Az Úr akkor ezt mondta Noénak: menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön. Mert 7 nap múlva, 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé úgy is tett mindent, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Noé 600 éves volt, amikor özönvíz lett a földön. Bement tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségével a bárkába az özönvíz elől. A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászok közül kettő-kettő bement Noéval a bárkába. Hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Noénak. A 7. napon özönvíz lett a földön. Noé életének 600. évében, a 2. hónap 17-én, fölfakadt a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, majd 40 napon és 40 éjen át ömlött az eső a földre. Ugyanazon a napon bement Noé és Noé fiai, Sém, Hám és Jáfet, meg Noé felesége, és fiainak 3 felesége a bárkába. És velük együtt mindenféle vadállat, mindenféle jószág, mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik, mászik a földön, és mindenféle repdeső állat, az összes madár és egyéb szárnyasok. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába mindenféle élőlényből. Hím és nőstény ment be minden élőből, bementek, ahogyan Isten Noénak parancsolta. Az Úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót. Amikor már 40 napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy neki feszült a bárkának, és az fölemelkedett a földről. A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is mindenütt az ég alatt. Sőt, még 15 könyöknyit áradt a víz azután is, hogy elborította a hegyeket. Elpusztult minden élőlény, amely a földön mozgott, madár, jószág és vadállat, a földön nyüzsgő minden egyéb élőlény és minden ember. Minden meghalt, aminek orrában az élet lehelete volt, és ami a földön élt. Eltörölt az Isten minden élőt, ami a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában.
A víz 150 napig

fáradt a földön. Eddig a felolvasott íge. Ha az özönvízről hallunk vagy olvasunk, tüstént Noé neve jut eszünkbe, a bárkája és a különös bibliai történet. Pedig az özönvíz emléke úgy szólván minden népnél fennmaradt, az ó és az új világban egyaránt. Talán ez az egyetlen közös és élő emléke az egész emberiségnek. Eddig 72 nyelven 80 ezer munkát írtak róla, és sikerült több mint 300 vízözönmondát összegyűjteni a világ minden tájáról. Erről a nagy katasztrófáról beszél a Popol Vuh, a maják szent történelmi mitológiai könyve. Tudnak róla az asztékok, az erdők elmerülése korszakának nevezik. Fönnmaradt az emléke a délcsendes óceáni társaság szigetek mondáiban, de ugyanígy az Ural altáji és mongol mondakincs is megőrizte emlékét. Alexander von Humboldt, német természettudós és utazó, többször említi úti naplójában, hogy emlékezetére akadt, de megőrizték a régi hindu árja és a sémita népek is, arab, perzsa, kurd és egyiptomi népek. Feljegyzi a 3000 éves szanszkrit nyelven íródott hindu eposz, a Mahabharata és az óizlandi Edda gyűjtemény. A görög mitológia Deukalion és Pyrrha történetében örökítik meg, Pláton is foglalkozik vele Timaiosz című művében. De találkozunk emlékével Ausztráliában, Polinéziában, Tibetben, Kasmírban. Röviden, majdnem mindenütt. Az emberiségnek ez a szinte kollektív emlékezése egy irtózatos katasztrófára a tudósokat is kényszerítette, hogy különböző özönvíz elméleteket állítsanak fel. A geológusok egy része a jégkorszak utáni óriási áradásokkal magyarázza, amikor elolvadtak a jéghegyek mindenütt, és csak a sarkokon maradt belőlük. De sorolhatnám a különböző feltevéseket, hipotéziseket, van ezekből is bőven. De kézzel fogható és látható bizonyítékkal először Leonard Woolley brit régész szolgált. A mostani Bagdadtól délre, az Eufrátesz mellett, úrvárosának király sírjait kutatta, ahol megtalálta Pi-Abi királynő sírját, amelyet a sírrablók érintetlenül hagytak. Ezért mesés gazdagságú leletanyag került napvilágra. De a kutató ösztönével, kíváncsiságával Woolley még mélyebbre ásott a sírkamrában, és ott, a mélyben, előbb 3 méternyi iszaprétegre bukkant, és ez alatt ismét egy sokkal régebbi, kőkorszakbeli kultúra leleteire. A kamrák olyan magasan feküdtek, hogy fekvésük kizárta egy normális áradás lehetőségét. Akkor új és új gödröket ásatott, végül megállapították, hogy ez az érintetlen iszapréteg legalább 630 kilométernyi hosszúságban és 160 kilométernyi szélességben megtalálható ott. 1929-ben szétszaladt a hír a világon, Woolley megtalálta a vízözön nyomait, bárki megnézheti, meggyőződhet róla. Azóta pedig a legnagyobb hegységeink, a Himalája, az Andok, a Szikláshegység és az Alpok csúcsain ősrégi tengerlerakódás nyomokat,
Megkővült tengeri kagylók és egyéb ilyen maradványokat is felfedeztek. Időközben megfejtették a ninivei ásatások közben talált 12 cseréptábla szövegét, a 304 soros verset, a Gilgames eposzt. Kiderült, hogy a szép akkád nyelven írt eposz eredetije is Úrvárosából származik, és így végződik. Az egész emberiséget iszap borította, mint egy tető, egyenletesen borította a földet. Út napistém hajója is egy hatalmas hegycsúcson feneklik meg, mint Noé bárkája az Araráton. Gondolható, hogy a török iráni és a volt szovjet határon fekvő 5000 méteres Ararátot sem hagyták ki a tudósok, már csak azért sem, mert a hegy lábánál fekvő örményközség egyik pásztora állítólag egy hajófélét látott a hegy csúcson. 1955-ben Fernand Navarra nevű francia vezetett oda expedíciót, és jégbe fagyva olyan sok ezer éves gerenda darabokat találtak, amelyek emberi kéznyomait viselték magukon. Tehát megmunkált darabok voltak, ezért feltételezték, hogy a bárka maradványaira bukkantak. Ha legalább 300 vízözön monda van a világon, s köztük egy, a Gilgames eposz, nagyon sok hasonlóságot mutat a Biblia elbeszélésével. Mégis mi emeli Noé történetét mindezek fölé? Mi a különbség a többi vízözön monda és Mózes első könyvének leírása között? Még mindegyiknek középpontjában a katasztrófa áll, a bibliai leírás középpontja maga az ítélő Isten. Még mindegyik azt írja le, mi történt, a bibliai ősi szövegben az a hangsúlyos, hogy miért és mi célból történt az, ami történt. Még mindegyik a rettenetes eseményeket színezi, a bibliai szöveg igen visszafogottan beszél az eseményről. Nincs hajmeresztő leírás a végpusztulás részeiről, a halálfélelemről, az alámerülők kínjairól. De annál hangsúlyosabb Isten kiválasztó kegyelme és a kegyelemből kibontakozó jövő. Tehát döntően és egészen más a bibliai szöveg, mint az összes többi mitikus leírás az özönvízről. Most pedig úgy, mint eddig tettük, kérdezgessük az ősi szöveget, mit üzen ma? Mi az üzenete az örök ember számára? Mert nyilván nem meteorológiai és klimatikus, vagy kozmogóniai jelentősége miatt került ez a szöveg a Bibliába, hanem örök üzenet gyanánt. Első üzenete az, hogy Istennek van szíve. Azt olvassuk, hogy az Úr megszomorodott szívében az ember miatt. Tehát nem valamiféle vaksors vagy kegyetlen végzet az, ami itt rázuhan az emberiségre, hanem az irtózatosan megsokasodott emberi bűn, mint egy robbanó töltet, mint egy az Isten felé kilőtt gigászi rakéta szíven találja az Istent. De az a bűn rakéta nem csak Isten szívét üti át, hanem átveri az eget is, és rájuk szakad az ég. Mert a rájuk szakadt ég a Biblia szövege szerint következmény. Isten irgalmazzon és könyörüljön rajtunk, hogy egyszer újfajta rakétáinkkal, amelyeknek nem csak nukleáris töltete van, hanem
gyűlölet töltete is, és Isten ellen lázadó gőg töltete is, magunkra ne szakasszuk ismét az eget valamiféle tűzözönnel, mert az is csak következmény lenne. Előbb Isten szívét találnánk el ismét, mint Noé korában történt. Második üzenete az igének maga Noé. Egy ember, aki olyan korban, amely megért az ítéletes pusztulásra, Istennel járt. Egy ember, akinek egész lénye, mint valami finom iránytű, szüntelenül Istenre irányult, mint egy mágneses sarokra. De még csak nem is ezért kapott kegyelmet, hanem, így áll a szövegben, Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Tetszett az Úr Istennek, hogy egy vele járó emberrel kegyelmet találtasson. De nem csak ő kapott kegyelmet, hanem háza népe is. Ő és az ő háza népe kiválasztottak. Ők az első kiválasztott nép, az első eklészia. Miért? Ez a kegyelem titka. Inkább az világos, hogy mi végre. Szent magnak a jövendő számára. A harmadik üzenet Isten nagy vonalúságáról beszél. Isten nagy vonalakban megadja a bárka méreteit és a tennivalót a bárka körül. Noénak egy 150 méter hosszú, 25 méter széles, 15 méter magas és 3 emeletes bárkát kell építenie. Nagy vonalakban megkapja a méreteket, de csak nagy vonalakban. A részletek és a belső berendezés dolgában Noé szabad kezet kapott. Ha odafigyelünk az életünkre, láthatjuk, hogy ma is ez az Isten stílusa. Az övéinek nagy vonalakban megszabja élete irányát, dolgait, tennivalóit, de nem robotgépeknek akar látni bennünket. Nem csak predestináció van, ezen belül van szabad akarat is. Sok mindenért, a bárkán és a bárkában Noé volt a felelős, de a bárkáért Isten vállalta a felelősséget. Negyedik üzenete mai ígénknek az, hogy Noé a bizalom hőse. Ő az Ószövetség nagy, néma alakja. Egy szót sem szól a Bibliában, mint ahogy az Új Szövetség néma alakja, József, az ács sem. Ám mindketten némán és szótlanul engedelmeskednek. Így olvassuk, Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Nem érti, biztosan nem érti, mit, miért kell tennie, hiszen sok szorgúny tárgya lehetett. Ragyogó napsütésben, egy dombon, talán messze a víztől, egy ekkora nagy bárkát építeni, gúny tárgya lehetett környezete számára. Azt hiszem, mást se nevettek akkor és ott, mint Noét. De ő egészen és úgy cselekedett, ahogy Isten megparancsolta neki. Senkire és semmire sem nézett, sem a nevetőkre, sem az időjárásra, csak Istenre figyelt. Nehru, a független India első miniszterelnöke írja emlékirataiban, hogy igen gyakran nem értette Gandhit. Gyakran nem értett vele egyet, de mindig követte és mindig engedelmeskedett neki, mert megszokta, hogy az idő előbb-utóbb
Gandhit igazolja, akivel szüntelen együtt járt és küzdött, ezért sosem csalatkozott és sosem bánta meg az engedékenységét. Valahogy ezt tapasztalhatta meg Noé, aki szüntelen Istennel járt. Azt hiszem, statisztikai alapon is hitt Istenben, mert velejárás közben megtapasztalhatta, hogy megéri az Úrnak engedelmeskedni, még akkor is, ha nem mindig érti, éppen mit akar. Még egy érdekesség. Míg út napistim a nagy katasztrófa előtt minden kincsét, vagyonát bementi a bárkába, és, ha szabad így mondanom, maszek menekülést csinál, Noé nem menti semmiét. Az életét menti, és az élethez szükségeset. Ez nem maszek menekülés. Ennek a menekülésnek magasabb értelme van. Ennek célja van. Ő szolgál a menekülésével és az emberi és állati élet mentésével. Talán felsejlik bennünk, miért is nevezik Jézust megváltónak, sótérnak, azaz megmentőnek. Végül az egész bárka történetre nem Noé, hanem maga Isten teszi a pontot, amikor ő zárja le, plombálja le a bárkát. Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. Olvassuk az ígében. Ez is hozzátartozik Isten stílusához. Lehet, olykor úgy érezzük, be vagyunk valamibe zárva, egy életformába, egy városba, egy nép közé, házasságba, hivatásba, foglalkozásba, és jóval később kiderül, bárka volt az. Menedékhely. Isten zárta be mögöttünk az ajtót, és csak a nagy vizek és pusztulások után nyitja ki, hogy dicsőítsük őt, ahogy majd Noé teszi. Egy biztos, amikor rájuk szakadt az ég, a gúnyolódók ajkán elhalt a mosoly, még a hatalmaskodó óriások ajkán is. A bárkán belül még a gyáva nyúl is biztonságban volt, kint pedig az oroszlán és az Isten fiak is, a félelem rettentjei. Ám amíg a megítélt világ a bárka körül süllyedni kezdett, süllyedni az emelkedő vízben, addig a bárka egyre magasabbra emelkedett, és a bárkával együtt emelkedett Noé és háza népe, aki Istennel járt, és kegyelmet talált Istennél.

A Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Özönvíz című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel keresztény élet rovatunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

Az elmúlt percekben keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap online műsorunkban 10 óra 10 perckor és keddi homokóra műsorunkban. Ezzel déli magazin műsorunk végére érkeztünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom, ami Thomas Mann Nobel-díjas német író tollából származik, és így hangzik. Nem tehetek róla, olyan a világ felfogásom, hogy az életet inkább a derűs és szeretetreméltó, mint a csúf és brutális oldaláról nézem. Ez a motiváló gondolat kísérjen minket továbbra is a mai napon, és mi is legyünk ilyen felfogással. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől, szép napot kívánok!

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így áld meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét nyírkos kötszitál, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott világ.

csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova homá, jól lépek át, a kakukkusóra egy pillanatra megáll.

Csikorgatja egy kódus a fogsorát, a hulladékgyűjtő fölé hajolva. A fejéből épp egy arasznyit, ha kilát.

ezelőtt le egy liter borára. Húzd rá cigány, ezer lejest

Vonul a front! Közepes tervény!

Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy jelenvaló gonosz világból. Istennek, ami Atyánknak akarata szerint, akinek nevére térjen dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Ámen. Helyet foglalva, Isten dicsőségére két gyerek éneket fogunk énekelni. Arra kérünk mindenkit, hogy akit az Úristen arra indít, hogy nyugodtan énekeljen velünk. Az elmúlt héten angol tábort szerveztünk a gyülekezetben, és azokból az énekekből, történetekből válogattunk össze néhányat, amelyeket az elmúlt héten tanultunk. Az első ének az arról szól, hogy van egy út, a Krisztus útja, amely egy icipicit néha göröngyös, és nem mindig könnyű ezen az úton járni, de aki ezen az úton jár, az mindig hazatalál, az haza fog találni ahhoz a Krisztushoz, aki helyet készít nekünk a mennyben. A második ének lényege pedig arra mutat rá, hogyha a szívünk nem lesz egyedül, hogyha halleluját éneklünk az Istennek.

Gyerekek, titeket kérjük, hogy álljatok föl, jó? És akkor így mutogassuk, jó? Ugye, ahogy szoktuk.

Jó, és akkor a második ének az, hogy nem lesz egyedül a szívem többé glóri. A glóri után ott taps-taps, és utána a halleluja. Jó, kérem a gyülekezetet, hogy legalább a halleluját azt énekeljék velünk, jó? Egy kicsit ez lehet, hogy valakinek gyorsnak tűnik, de a gyerekek még bírják azért a ritmust, úgyhogy énekeljük együtt.

0: Köszönjük szépen! Most pedig Isten igéjét fogjuk meghallgatni angol és angolul, illetve magyar fordítással. Isten igéjét a János evangéliumából hallgatjuk, az 5000 ember megvendégelésének a történetét fogjuk elmesélni, elmondani közösen Erinnel, és ezt hallgassuk figyelemmel és keresztényekhez illő alázattal.
1: Hi everybody.
0: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
1: Have you ever met somebody who's really good at something?
0: Ismertetek-e és találkoztatok-e valaha valakivel, aki nagyon jó volt valamiben?
1: Maybe they're a really really good singer.
0: Lehet, hogy például nagyon jól énekelt.
1: Or they speak in public really easily.
0: Vagy nagyon könnyen beszélt közösségben.
1: Or maybe they're just one of those people who seem to be good at everything.
0: Vagy lehet, hogy olyan személy volt, aki mindenben jó.
1: And you think God could really use them.
0: És arra gondoltál, hú, az Úristen ezt a szemét milyen jól tudja használni.
1: And then you look at yourself and think, I'm not like them.
0: És akkor magadra néztél, és azt mondtad, ó, én nem vagyok olyan jó, mint ő.
1: I'm just boring, I'm nothing special.
0: Én unalmas vagyok, nincs bennem semmi különleges.
1: There's no way God could use me.
0: Biztos, hogy nincs Istennek olyan módja, ahogy engem tudna használni.
1: Well, today, one of our main characters felt exactly the same way.
0: Abban a történetben, amit most elmesélek, a főszereplő pontosan így érezte magát.
1: Picture this, there's a huge crowd.
0: Most képzeld el magad elé a következő helyzetet. Van egy nagy tömeg.
1: I mean, thousands of people, all there following Jesus.
0: Úgy értem, hogy emberek ezrei vannak ott, és követik Jézust.
1: To hear what he has to teach them.
0: És hallgatják azt, amit Jézus tanít nekik.
1: He's been teaching them all day long.
0: Egész nap Jézus prédikál, tanítja őket.
1: And now they're getting really, really hungry.
0: És estére, itt ahogy az mindig lenni szokott, megéheznek, korog a gyomruk.
1: There's no shops, no McDonald's, no packed lunches.
0: De nincs üzlet, nincs McDonald's, nincs szendvics.
1: The disciples are running around trying to figure out what to do.
0: A tanítványok rohangálnak körbe, hogy valahogy próbálják megoldani ezt a problémát.
1: Because they're nowhere near town and people want to stay to listen to Jesus, but they need food badly.
0: Mert nincs egyetlen nagyváros se a környéken, és az embereknek nagyon nagy szükségük van élelemre.
1: Then one of the disciples brought over a little boy.
0: Egyszer csak az egyik tanítvány egy kisfiúval jön kézenfogva.
1: Holding 5 small loaves of bread and 2 fish.
0: És ennek a kisfiúnak a kezében van egy kis kosár. Van benne 5 kenyér és 2 hal.
1: That's it. Nothing big or fancy, just a small little lunch.
0: Ennyi. Se bécsi szelet, se almakrumplival, se semmi. 5 kenyér és 2 hal.
1: Well, here's the crazy part.
0: És itt jön most a különleges rész.
1: Jesus took this little boy's lunch and fed more than 5,000 people with it.
0: Jézus veszi ezt az 5 kenyeret és a 2 halat, megtöri, odaadja a tanítványoknak, a tanítványok pedig szétosztják az embereknek, és 5000 ember jól lakik.
1: And even after everyone's ate, there's loads left over.
0: És miután mindenki degeszre eszi magát, még marad 12 tele kosárnyi maradék.
1: Jesus took this lunch and turned it into loads of food as a miracle.
0: Jézus veszi a kenyeret, veszi a halat, megszaporítja, és egy különleges csodát tesz.
1: But who was this little boy?
0: De hogy hitták ezt a kisfiút? Ki volt ő?
1: Well, we don't even know his name.
0: Nem tudjuk a nevét.
1: He's not called Noah or Daniel or Matthew, nothing famous in the Bible.
0: Nem hívták őt Noé-nak, Dánielnek, vagy Máté-nak, vagy valamilyen híres személynek a Bibliából.
1: He's just referred to as the boy.
0: Csak annyit ír róla a Szentírás, hogy jött egy kisfiú.
1: Just an ordinary boy.
0: Egy egyszerű kisfiú.
1: He didn't bring a big feast.
0: Nem hozott egy nagy különleges ebédet vagy vacsorát.
1: He didn't go and preach or perform a miracle.
0: Ő nem prédikált, nem tett egy csodát.
1: The little boy just gave his lunch because that's what he had.
0: Ez a kisfiú csak odaadta az ennivalóját Jézusnak. Mindenét, amihez volt.
1: And that's the point.
0: És ez a lényeg.
1: God doesn't wait for us to be perfect or popular or super talented.
0: Jézus nem azt várja, hogy legyél tökéletes, hogy legyél szuper tehetséges.
1: He doesn't choose the coolest people in your class or the best your best friend with the best score on the test.
0: Ő nem a legmenőbbeket választja ki, vagy nem azokat, akiknek tiszta tízesük van a képességvizsgán.
1: No, God chooses you, no matter how ordinary you think you are.
0: Jézus téged választ ki. Téged akar használni, függetlenül attól, hogy te milyen hétköznapinak érzed magad.
1: The boy from our story gave his ordinary lunch.
0: Ez a kisfiúcska a mindennapi ennivalóját, eledelét adta oda Jézusnak.
1: And I wonder, what could you give to God?
0: És itt tudjátok, mi gondolkodok, kedves gyerekek, szülők? Te mit adhatnál oda Jézusnak vajon?
1: Maybe it's just a bit of time.
0: Lehet, hogy az idődből kell fölajánlni neki.
1: Or your kindness to somebody who feels left out.
0: Vagy lehet, hogy a kedvességedet kell fölajánlanod, vagy már fölajánlottad olyan embereknek, akiket talán eltaszítanak, vagy lenéznek.
1: Or your prayer for a sick friend.
0: Vagy lehet, hogy egy beteg barátodért kell imádkoznod, és ezt kell odaadnod Jézusnak, az imáidat.
1: Sometimes we think we're too small or not important enough for God to use us.
0: Nagyon sokszor úgy érezzük magunkat, hogy talán túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy Jézus minket tudjon használni.
1: But the boy shows us something different.
0: De a kisfiúcska, ő másként érezte magát, ő másként gondolkodott.
1: God can do amazing things with what we give him, even if it feels small.
0: Isten nagy dolgokat tud cselekedni általad, még akkor is, hogyha te picinek, aprónak érzed magad, jelentéktelennek.
1: He gave his lunch because that is all he had, but Jesus turned it into a miracle.
0: Csak az ebédjét adta oda ez a kisfiú, mert neki csak ennyi volt, nem volt több. De ezt tette csodává Jézus.
1: So are you just an ordinary person like me?
0: Hogyha te egy olyan átlag ember vagy, mint én,
1: well, that's exactly the kind of person God loves to use.
0: Akkor pontosan egy ilyen emberre van Jézusnak szüksége, mert ő egy pontosan egy ilyen embert akar használni.
1: You don't need to have it all figured out or do something massive.
0: Nem kell mindig mindent előre neked kigondolnod, megtervezned és egyedül önerőből megvalósítani, vagy valami nagy dolgot véghez vinni.
1: You just need to let God use you in incredible ways.
0: Csak annyit kell tenned, hogy engeded, hogy Jézus téged nagyon különleges módon használjon, és a te talentumaidat mások javára gazdagítsa. Most pedig, testvéreim, gyertek, tegyünk vallást együtt a mi bűneinkről, mondjuk el a bűnvalló imádságunkat. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát igéje által, amikor így szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Következőkben két angol éneket fogunk énekelni, meghallgatni. A gyerekeket pedig arra kérjük, hogy főleg a második éneket, azt nagyon jól ismerjük, azt majd mutogassák is. Az első éneknek a címe ez, hogy Mighty, Mighty Savior, ez azt jelenti, hogy különleges, megváltó Uram, és a második ének pedig arról szól, hogy Counting on God, vagyis, hogy számíthatok az Úristenre, ugye? Counting on God. I would like to invite you, the Irish, Northern Irish team, the Exodus team, to just lead us in the two songs. And yes, we can then sing first the Mighty, Mighty Savior and then the Counting on God. The children can stand up. Jó? Ezt már megtanultuk, hogy a stand up az mit jelent. Sit down azt jelenti, hogy leülünk, stand up azt jelenti, hogy fölállunk.

Jó, és a másik énekhez kérem az ifisek segítségét is. Counting on God, jó? Gyertek, segítsetek, hogy mutogassuk.

0: Nagyon ügyesek voltatok, és aki esetleg ennek az éneknek a szövegét nem értette, I'm counting on God, ez azt jelenti, ugye, hogy én számíthatok Istenre, és ugye ezt mi már tudjuk, I'm counting, ugye számítani on God. És nem csak az 5000 ember számíthatott arra, hogy Jézus gondoskodik rólunk, hanem mi is, ti is, gyerekek, önök, kedves szülők, számíthatunk mindig arra, hogy Isten soha nem fog minket elhagyni. Ezért Tomival együtt imádkozzunk.
1: Uram, hálát adok neked azért, hogy ma itt lehetünk. Köszönöm neked az elmúlt napokat, amiket az írekkel és a gyerekekkel tölthettünk. Köszönöm a sok vidámságot, izgatottságot, türelmet. Kérlek, légy velünk ezen a napon és jövő héten is, hogy folytatni tudjuk munkánkat általad. Adj kérlek erőt és türelmet a továbbiakban, hogy az Amogol tábor második fele is izgalmas, vidám és hittel teli legyen, elsősorban a gyerekeknek és nekünk is. Amen.
0: Továbbiakban egy Írországból közénk érkezett lány, Eden, akinek a nevét úgy írják le, hogy Éden, mint az Éden kert, Éden bizonyságtételét fogjuk meghallgatni, és Tamás Anna fogja ezt fordítani.
2: Hello everyone, my name's Eden and I will be sharing my testimony.
3: Békesség Istentől, sziasztok! A nevem Éden, és most megosztom veletek a bizonyságtételemet.
2: I'm 16 years old and I went

0: Sok különböző dolog segített meg engem a hitemben. Többek közt ez az Exodus missziós út, amin itt vagyunk, az ifjúsági klub, gyülekezetem, és nagyon hálás vagyok mindezekért, hogy részt vehetek, mert lehetőségem van Istenről beszélni embereknek a világ minden tájáról.
1: I don't think that there's a specific moment in which I became a Christian, but I feel like the last couple years, specifically from 13 onwards, have been important and where I've been taking it more seriously and can now declare myself a Christian.
0: Nem hiszem, hogy volt egy konkrét pillanat, amikor keresztény váltam, de úgy érzem, hogy az elmúlt pár év, különösen 13 éves korom óta, nagyon fontos volt számomra. Ekkor kezdtem komolyabban venni a hitemet, és most már bátran kijelentettem, hogy keresztény vagyok.
1: I put my trust in God more and more every day, gradually, growing closer to Him every day.
0: Egyre jobban bízom Istenben, fokozatosan, napról napra közelebb kerülök hozzá.
1: I'm privileged to have such loving and supportive parents, specifically my mom, who I feel is always there to help me and to talk to me whenever I have questions, troubles or worries.
0: Kiváltság számomra, hogy ilyen szerető és támogató szüleim vannak, különösen az édesanyám, aki mindig ott van mellettem, segít és beszél velem, amikor kérdéseim, gondjaim vagy aggodalmaim vannak.
1: Getting closer to God has changed my life and it can change yours too. And it has given me so many opportunities to grow closer to Him in faith, but also share His word with others.
0: Az, hogy közelebb kerültem Istenhez, megváltoztatta az életemet, és a tiéd is megtudja. És rengeteg lehetőséget ad arra számomra, hogy növekedjek a hitben, és másokkal is megoszthassam az ő igéjét.
1: Thank you for listening.
0: Köszönöm, hogy meghallgattatok.
2: Köszönjük a bizonyságtételt. Most pedig hallgassuk együtt, illetve ige hirdetésre készülve énekeljük jobban mondva együtt a 461. énekünket. A 461. énekünk első, második és harmadik verszakát. Az ének így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem.

Szeretett testvéreim, olvasom Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a János írása szerinti evangélium 6. részének első 15 versében. Hogy Isten igéje miképpen szól hozzánk, felolvasom azt a János írása szerinti evangélium 6. részéből, az első 15 versből. Kérem testvéreimet, hogy figyelemmel és alázattal hallgassuk az igét. We are going to listen to the Gospel of John, chapter 6. Verse 15. Jézus ezután elment a Galileai tengernek a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt, mert közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Fülöp pedig így válaszolt neki: hát 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, ezért letelepedtek a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyin kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Testvéreim, mit szoktunk tenni? Mi az első reakciónk akkor, amikor az események életünkben nem úgy alakulnak, ahogy azt mi elképzeljük? A tanítványok egy fárasztó missziói szolgálat után vannak, visszatérnek Jézushoz, sok-sok csodát tettek már, sok-sok embert tanítottak, az Jézus Krisztushoz vezették őket, és egy kicsit csendre vágynak. Van ilyen az életünkben, hogy jól fogna egy kis csend. Egy ilyen nyüzsgő időszak, ilyen pesgő időszak után jó lenne elvonulni, és csak úgy magunkban lenni, kicsit elcsendesedni. És ehelyett egy hatalmas tömeget kell jól lakatniuk. Emberileg pedig nincs hatékony megoldási lehetőség, mert nincs honnan élelmet vásárolni, még ha pénzük lenne is rá, és az is sokba kerülne, hogy megvegyék, de még ha lehetőség is lenne emberileg, akkor is nincs megoldás. Emberi megoldás erre a helyzetre, hogy az éhes tömeget, aki Jézus köré gyűl és egy egész napon keresztül hallgatja Jézust, jól lehessen lakatni. Különleges jelenet ez, amikor ugye az önbizalommal telt tanítványok visszajönnek, és elkezdnek mesélni Jézusnak arról, hogy Uram, te hatalmat adtál nekünk, hogy tanítsunk, hogy embereken segítsünk, és képzeld el, Uram, hogy még a démonok, még az ördögök is engednek nekünk. És ez a tanítványoknak ez a sikerélmény, hogy hú, milyen ügyesek vagyunk, ez a sikerélménye egy kicsit eltölti őket büszkeséggel. És Jézus letöri a büszkeségüket. Azt mondja nekik: tessék, itt van 5000 ember, lakassátok jól, adjatok nekik enni. Ha ti ilyen ügyesek vagytok, és mindent így meg tudtok oldani, hát akkor oldjátok meg ezt a problémát.
És a tanítványok nem tudják ezt megoldani. Jézus pedig gondoskodik róluk. A tanítványoknak a pihenéséről is gondoskodik, hisz elviszi őket egy kicsit távolabb, de gondoskodik arról, hogy ez az 5000 ember is testi és lelki táplálékhoz jusson. Azt látjuk ebből a történetből, hogy Jézus együttérzően és szolgálatkész szándékkal viszonyul az emberekhez, hisz ezért jött el erre a földre. És vannak olyan élethelyzetek, szeretett testvéreim, amikor semmi más nem tehetünk, csak annyit, hogy elfogadjuk, hogy rá vagyunk utalva az Istennek a gondviselésére. És az a legtöbb, amit tehetünk. És ezt kell az embernek tulajdonképpen minden élethelyzetben megtennie. Akkor is, amikor valami sikerül, akkor is, amikor valamire büszke lehetek, és akkor is, amikor talán az életemben kétségeim vannak afelől, hogy vajon hogy fog ez a problémám megoldódni, hogyan fogok megoldást találni erre a helyzetre. Bármilyen élethelyzetben vagy, testvérem, akár így magasan vagy, és talán szárnyalsz, és sikereket élsz át, akár talán most, hogyha esetleg egy kis mélyponton van az életed, ugyanoda kell menned. Ugyanazért az Isten elé kell odaállnod, és csak ennyit mondanod: Uram, én rád szorulok. Én mindent neked köszönhetek, és mindent tőled fogadhatok el. Kiderül ebből az igéből, ugye, testvéreim, az is, hogy Jézus, amikor elküldi a tanítványokat szolgálni, akkor nem bőséges útravalóval, nem teli tarisznyával, nem pénzzel és mindenféle igényt szem előtt tartó ruha és lábbeli készlettel ruházza fel őket, hanem azt mondja: menjetek el, hatalmat adok nektek. Hatalmat adok, hogy tanítsatok, betegeket gyógyítsatok, és az embereken segítsetek. Hatalmat adok a szolgálatra. És testvéreim, az egyháznak ebben rejlik az ereje. Az egyház akkor lehet Krisztus egyháza, ha szolgáló egyház. Ha más módon akarjuk az embereket Krisztushoz vezetni, ha nem a szolgálat útját választjuk, ha a magunk helyén, akár gyülekezet elöljáróiként, akár a magunk kisebb családjában, családtagokként nem szolgálunk, hanem uralkodva akarunk vezetni, akkor nem Krisztus útján járunk. A szolgáló lelkület abban mutatkozik meg, hogy Jézus megtöri a kenyeret. Ugye, és ez a megtört kenyér emlékeztet bennünket arra, amit aztán Jézus később tesz, amikor nagy csütörtök éjszakáján a tanítványaival van együtt, és akkor ismét megtöri a kenyeret, és ismét felhívja a figyelmüket arra, hogy meg kell mosniuk egymás lábát, hogy szolgálniuk kell, mert Jézus Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon, és életét adja másokért. De amikor hatalomról esik szó, akkor önkéntelenül mi olyan képzetet társítunk a hatalomhoz, amelyet a világi társadalomnak a mintájából vettünk át. És azt mondjuk, hogy a hatalom, ugye az annak a megnyilvánulása, amikor egy személy, vagy amikor egy kisebb közösség, esetleg egy nagyobb intézmény érvényesíteni képes a maga akaratát mások fölött. Keresztényekként viszont más a mi küldetésünk. Ha keresztényekként mi a magunk akaratát akarjuk érvényesíteni egy közösségben, vagy keresztényekként a Krisztussal való kapcsolatunkban is mindig arra törekszünk, hogy az én akaratom érvényesüljön, hogy Jézus teljesítse az én igényeimet és az én elképzeléseimet, akkor rossz úton járunk. Mert ez a történet nem erre tanít, és Jézus Krisztus nem arra tanít, hogy a magunk akarata szerint éljünk, hanem arra tanít, hogy az ő akaratának alávessük magunkat. Ez a krisztusi lelkület, amit nekünk meg kell tanulnunk. Jézus Krisztus is a kereszten, amikor mielőtt kilehelte volna a lelkét, akkor tulajdonképpen, amikor nagyon-nagyon egyedül volt, akkor alávetette magát az Isten akaratának. Nem ezt mondta Jézus? Ott a kereszten: Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen úgy, ahogy te akarod.
És ezt kell tennie minden Krisztus követő embernek. De hogyan végezzük a ránk bízott szolgálatot, testvéreim? Három dolgot szeretnék kiemelni. Először is együttérzésre van szükség. Együttérzés nélkül nem lehet Krisztust szolgálni. Azt látjuk, hogy Jézus úgy tekint a nyájra, úgy tekint erre az 5000 emberre, mint egy pásztor nélküli nyájra. És azt mondja, hogy ezek az emberek szét vannak széledve. Szükségük van egy pásztorra, szükségük van egy vezetőre, szükségük van valakire, aki védelmezi őket. És kedves édesapák, édesanyák, tekintsetek úgy a családotokra, mint egy nyájra, amelynek ti vagytok a pásztorai. És a pásztor feladata mindig az volt, hogy elől menjen. Csak nálunk van az, hogy a juhász az beül az árnyékba, és aztán a juhok mennek, amerre akarnak. A zsidó pásztor az mindig elől ment, és hogyha jött az ellenség, ha jött az oroszlán, ha jött a medve, akkor Dávid, a pásztor, és Mózes, a pásztor, és bármelyik pásztor mindig ő volt az első, aki szembeszállt a veszéllyel. És a pásztor az vezette a nyájat. Elölment, és a nyáj követte őt. És nekem ilyen pásztornak kell lenni, aki elől mer menni. És nem mindig egyszerű elől menni. Mert aki elől megy, az arra mindig valahol föltekintenek. És hogyha rossz irányba mész, és abba az irányba követnek, akkor neked kell a felelősséget vállalni, hogy most rossz irányba mentünk, és vissza kell térnünk a helyes irányba. De akkor is légy pásztora a nyájadnak, a rád bízottaknak. Mert a tanítvány tulajdonképpen a jó pásztor, aki az életét adta a juhaiért, a jó pásztor követője, és így lehet jó kis juhász bojtára Krisztusnak, a jó pásztornak. Ugye Jézus mire tanít másodszorban? Nem csak arra, hogy legyünk együttérzők, hanem arra is megtanít, hogy amikor szolgálunk, akkor nézzük meg azt, hogy mit kaptunk az Istentől. Mi az, amivel szolgálhatunk? Milyen talentumokat adott nekünk az Isten? Azt hallottuk, ugye, hogy nagyon sokszor úgy érezzük magunkat az bizonyos élethelyzetekben, hogy én nem kaptam semmit az Istentől. Nem kaptam semmit, amivel szolgálhatnék egy közösségben. És nézzétek meg, testvéreim, hogy ahhoz, hogy egy ilyen angol tábor létrejöjjön, ahhoz, hogy ez a mai istentisztelet, tulajdonképpen ez a mai szolgálat, ez Isten dicsőségére történjen, ahhoz Isten hány embert használt fel? Nem csak engem, hanem felhasznált 12 északírországi fiatalt, akik itt vannak egy héten át, felhasznált 25 fiatalt a mi csapatunkból, a monostori ifisek közül, akik segítenek a fordításban és minden más szolgálatban, amit el kell végezni. Felhasznált 70 szülőpárt, 70 édesanyát és édesapát, aki úgy gondolta, hogy a gyermekük itt lesz a legjobb helyen, hogyha eljön ebbe a táborba. És felhasznált néhány fiatalt, aki imádkozott, aki éneket tanít. És felhasznált azokat az asszonytestvéreinket, akik vállalták, hogy eljönnek főzni, hogy ne csak a lelki táplálékunk legyen meg, hanem a testi táplálékunk is, és felhasználta azt az 5 családot, aki ma elviszi a fiatalokat egy közös ebédre, és betekintést enged a saját családjának az életébe, és felhasználta a gyülekezetnek a presbitériumát, aki jónak tartotta azt, hogy legyen egy ilyen alkalom, és legyen rá anyagi fedezet, hogy ezt meg tudjuk szervezni. És sorolhatnánk tovább, hogy mennyi embert felhasznált az Isten csak egy ilyen esemény létrehozásához. És gondoljunk a magunk életére. Mire használ téged az Isten, és mennyiféle helyzetben lepett meg téged az Isten már, és azt mondta, hogy hát te ezt azért kaptad, hogy szolgálj vele. Felhasznál személyeket, hogy fordítsanak, másokat, hogy játékot tanítsanak. Másokat arra, hogy beszélgessenek. Mindenki más talentumot kapott az Istentől. De a talentumot azért kaptad, hogy ne hásd el, hanem azért kaptad, hogy azt kamatoztasd. És végül az asztal közösség. Ha szolgálni akarsz, akkor nem elég az együttérzés, akkor nem elég az, hogy te vállalod, hogy jó pásztorként vezetsz különböző helyzetekben, és szolgálsz azzal, amit adott neked az Isten,
hanem kell vállalnod az asztal közösséget Krisztussal. És itt gondolhatunk akár az úrvacsorai közösségre. Amikor nagyon-nagyon mélyen átéljük azt, hogy nem a mi bűneinket nézi az Isten, hanem Krisztusnak az áldozatát. Nem véletlenül Jézus a tanítványoknak adja először oda a kenyeret és a halat, és a tanítványok osztják tovább. Nem tehette volna meg Jézus, hogy mindenki ez oda megy egyen-egyenként? Vannak olyan gyülekezetek, református gyülekezetek, ahol nem csak a lelkész osztja a kenyeret, hanem ebbe bevonják akár a presbitereket is. És ennek is van egy különleges jelentősége, testvéreim, hogy abból, amit kaptunk, abból adunk tovább másoknak. Krisztusnak a megváltó szeretetét osztjuk meg másokkal. És ez nem csak a pap dolga, és ez nem csak a szószéken történik, és ez nem csak az úrvacsoraosztás rendjén történik, hanem ez történik a hétköznapokban, amikor beszélgetsz a gyermekeiddel, amikor megosztod velük azt a szeretetet, amit te is megtapasztaltál. És véreim, egy bizonságtételt hallgathattunk, és számunkra talán furcsának tűnik, hogy egy 15 éves, 16 éves fiatal lány ide mer állni egy gyülekezeti közösség elé, és elmeri mondani azt, hogy igen, az, hogy ő hisz Krisztusban, az számára milyen erőforrás, és hogy van egy keresztény édesanyja, akivel mindenről beszélgethet, és hogy egy gyülekezeti közösséghez tartozhat, az milyen fontos. Visszaemlékszem, hasonló életkorú lehettem, 16 éves, amikor egy vasárnap délutánra édesapám nem ért haza az istentiszteletre, a szomszédban, Mezőbándon kellett szolgálnia, és autóbalesetezett, és nem tudott hazaérni. És édesanyám azt mondta, hogy hát, fiam, van egy igehirdető, veszel egy prédikációt, és felolvasod a gyülekezetnek. És most is emlékszem arra az alkalomra, amikor éreztem, hogy az Úristen engem ott akkor használ. És valamilyen szinten értésemre akarja adni, hogy talán az én helyem itt van, ezen a területen szolgálatom őt leginkább, hogy hirdetem az igét, hogy az emberek elé oda merek állni. És ez nem azért van, mert valaki olyan bátor és olyan ügyes, hanem azért van, mert valaki téged elhív, valaki téged képessé tesz arra a szolgálatra, testvérem. Jézus Krisztus nem szociális segélyt ad. Segít, de nem úgy, hogy valamilyen szociális segélyben részesíti a nélkülözőket. Ha csak ennyit tenne, akkor azt megteheti bármilyen segélyszervezet. Szociális segítséget nyújt, ahhoz nem kell egyháznak lenni, hogy szociális segítséget nyújthass. Ahhoz lehetsz egy állami egyesület is. Akkor miben rejlik az egyháznak a töblete? Hogy az igét adja tovább. Megtörik a kenyeret, és átadják egymásnak. És ez a megtört kenyér, a látható ige, a hallható ige, az ige üzenete, testvérem, mert az ige teszi gyülekezetté az embereket. Ha nem az ige köré gyűlünk össze, akkor nem keresztény egyház vagyunk, hanem egy szociális, segítségnyújtó társaság. De ha az ige van a középpontban, ha Krisztus van a középpontban, akkor leszünk mi egyház. És nem luxus vendégséget szervez Jézus Krisztus, hanem feloldozza a megkötözötteket, betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel, kenyeret sokasít meg. És neked, szeretett testvérem, ezt kell megtanulni Krisztustól, hogy Krisztussal együtt tudj együttérző lenni egy önző világban, Krisztussal együtt tudj szolgálni azzal, amit kaptál, és Krisztussal együtt add tovább az igét, az evangéliumot,
amit rád bízott az Isten. Ámen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott ige üzenetére egy ifjúsági énekkel. Az ifjúsági éneket úgy fogjuk énekelni, hogy először kezdik a fiúk, a férfiak, és rá válaszolnak a lányok, a nők. Az Úr van itt, az Úr van itt. A te Istened, a te Istened. Ő vár rád, hogy elmondja, mennyire szeret. Ezt énekeljük.

0: Most pedig együtt imádkozzunk. Karisszal együtt fogunk imádkozni, hangosan. Amúgy a Karisz név jelentése az, hogy kegyelem, egy görög szó, kegyelem. Ezért a kegyelemért imádkozzunk.
1: Dear Lord, I just want to thank you for bringing us all out here to church this morning.
0: Mennyei atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy ezen a mai délelőttön te összegyűjtöttél bennünket ide ebbe a templomba.
1: I thank you for all that Chongi spoke about this morning. I thank you for what you taught us.
0: Köszönjük az igét, ami az ige hirdető szájából elhangzott, és amire tanítottál bennünket.
1: I pray that we would be servant-hearted and that we would remember that you will provide.
0: Segíts, Urunk, bennünket abban, hogy tudjunk hűséges szolgáid lenni, és mindig emlékezzünk arra, hogy te gondoskodsz rólunk.
1: Lord, I just pray and thank you for all the kids ministry that's gone on in the church this week.
0: Imádkozunk azért a gyerekmunkáért, ami itt ebben a gyülekezetben zajlik.
1: I thank you for all the help, all the youth, and the joy of the children in this church.
0: Hálás vagyok, Uram, azért, hogy te sok-sok önkéntes ifis fiatalt ebből a gyülekezetből kirendeltél mellénk, és hálás vagyok azért az örömért, ami a gyerekeknek az arcán és a szívében van.
1: I pray that the children would know your love, Lord, and that they'd come to know you and follow you.
0: Uram, azért imádkozom, hogy a gyerekek napról napra jobban és jobban megtapasztalják a te szeretetedet, és kövessenek téged.
1: I pray for their families as well, Lord, just that they'd come and follow you.
0: Imádkozom az ő családjaikért, a szüleikért. Segítsd őket ebben a követésben, a te követésedben.
1: Lord, I just thank you for this church and the welcome that we got as a team as well.
0: Imádkozom ezért a gyülekezetért és azért a vendégszeretetért, amelyben mi itt részesültünk és amit megtapasztaltunk az elmúlt héten.
1: Thank you for the blessing that you've given them this last 30 years and I just pray that that blessing would continue.
0: Imádkozom azért az áldásért, amit az elmúlt 30 évben, amióta ez a gyülekezet létrejött, azóta adtál, és amit azóta tapasztalnak az itt élő egyháztagok.
1: I pray you would raise up leaders with wisdom to guide the church.
0: Imádkozom azért, hogy te rendelj ki a továbbiakban is, itt ebben a gyülekezetben vezetőket, olyan elöljárókat, akiket a te bölcsességeddel ruházol fel, akik hálásan szolgálhatnak neked.
1: And just they would listen to your voice in all that they do.
0: És imádkozom azért, hogy itt ennek a gyülekezetnek a vezetősége mindig a te hangodra hallgasson.
1: I just pray for these next few days of Kids Club, Lord.
0: Az elkövetkező napok angol programjáért is imádkozom, Uram.
1: I pray that you would be over it all and through it all.
0: Uram, tudom, hogy te mindenhol és mindenben jelen leszel.
1: I pray that the kids would be moved by you, Lord.
0: És tudom, Uram, hogy te a gyerekeket közelebb tudod vezetni magadhoz.
1: And that their lives would be transformed because of you.
0: És te tudod átalakítani az ő életüket is.
1: I thank you for who you are, Lord, and that we have a savior to praise.
0: Köszönöm azért, Uram, hogy te megváltó Urunk vagy, és ezért mi áldhatunk téged, ezért a kegyelemért.
1: I pray this all in your name, Lord Jesus.
0: Jézus nevében, kérlek, hallgass meg.
1: Amen.
0: Amen. Most pedig Benjamin, ő a csapatnak a vezetője, az Exodus csapatnak a vezetője, és ő fogja elmondani azt, hogy miért is vannak itt, hogy kerültek éppen ők ide, közénk ebbe a gyülekezetbe, és mi a szolgálatuknak a célja.
2: Good morning and thank you for having us here.
0: Jó reggelt és köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: My name is Benjamin and I am the leader of this team of young people who have been helping out this week.
0: Benjamin a nevem és ennek az Exodus csoportnak a 49. Exodus csoportnak én vagyok a vezetője.
2: We are a team of 10 young people and 2 leaders from a town called Banbridge in Northern Ireland.
0: Egy kis városkából jöttünk, Észak-Írországnak egy kis városkájából, amelynek a neve Banbridge. 10 fiatallal, 4 fiúval és 6 lányjal, illetve 2 vezetővel.
2: Our young people are called Stanley, Austin, Caleb, Eden, Aaron W., Aaron C., Ruby, Lucy, Grace, and Cassie, with myself and Karis as leaders.
0: Az ő keresztnevük Stanley, Austin, Caleb, Aiden, Erin. Két Erin van, és így különböztetik meg őket, hogy van Erin V, W, W és Erin C. A családjuk alapján Ruby, Lucy, Grace és Cassie. És ebből az a különleges ebből a csapatból, hogy két testvérpár is itt van, a két magasabb fiú, akik közül az egyik dobolt, ők testvérek, a két lány, Ruby pedig és a lány testvére, ők egy hármas ikernek a két testvére, és van egy harmadik iker gyermekük, iker testvérük, bocsánat, aki otthon maradt, úgyhogy így jöttek testvérpárok is közénk.
2: We have met every week for the last 5 months, growing deeper in faith and fellowship with one another.
0: A találkozásuk az nem most kezdődött csapatként, hanem 5 hónappal ezelőtt találkoztak először, és attól kezdve 5 hónapja, tehát február vége óta, minden héten egyszer ott Észak-Írországban van az Exodus alapítvány egyik központjában találkoznak.
2: The organization we are out with is called Exodus. Some of you may be aware as you have had Exodus teams here before.
0: A csapat, illetve az alapítvány, amely kiküldi őket szolgálni, az az Exodus alapítvány. Ugye az Exodus szó azt jelenti, hogy a kivonulás. Ugye van egy ilyen bibliai könyv is, a kivonulásnak a könyve, és ez az Egyiptomból való kivonulást nevezték elsősorban Exodusnak, de hát itt a fiatalok vonulnak ki a maguk kis komfortzónájából, a maguk országából, a maguk családjából más országokba, hogy szolgáljanak. Ugye, és ezt mi már tudjuk, hogy az Exodus küldi ki ezeket a fiatalokat, hisz mi már 12 éve fogadunk ilyen csoportot ide a gyülekezetbe.
2: This summer, Exodus has sent out 567 young people to countries all across the world with the theme of Eyes Up.
0: Az idei esztendőben az Észak-Írországi Exodus 576 fiatalt küldött ki a különböző országokba, Romániába, Magyarországra, Szlovákiába, Moldovába, Spanyolországba, azzal a témával, hogy emeld fel a szemeidet.
2: The theme of Eyes Up is to for us to expect more of what God might do in and through him, and then to be able to see that.
0: Az alaptéma azért ez, hogy emeld fel a szemeidet, hogy arra hívjuk fel a figyelmet minél több ember életében, hogy emelje fel a tekintetét Istenre, Krisztusra, és vegye észre már ebben a világban azt, hogy Krisztus nélkül elveszettek vagyunk, és hogy ő nagyon sok mindent tud cselekedni velünk és általunk.
2: We have come here to serve God in this church by running the children's program in the morning and helping with the activities in the afternoon program.
0: Azért jöttünk ide ebbe a gyülekezetbe, hogy a délelőtti angol klub tevékenységeiket mi vezessük, délután pedig az ebédszünet után 4 csoportra oszolva mi is részt vegyünk a délutáni interaktív csoportos foglalkozásokon.
2: As a team, we are so thankful for the opportunity to come here and serve. We have been welcomed so kindly and have made memories we will keep forever.
0: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk csapatként azért, hogy itt lehetünk ebben a gyülekezetben, és hogy ilyen szeretettel fogadtak ide a gyülekezetben minket, és olyan emlékeket viszünk magunkkal, amelyeket sose fogunk elfelejteni.
2: I will now share a verse from Ephesians chapter 3, verse 20, a book we have been studying together as a team, and this verse is a part of our Eyes Up theme for this year.
0: Az Efézusi levél 3. részének 20. verséből szeretnék egy igét egy ige részt kiemelni, amely a mi csapatunknak és a teljes programnak a mottója.
2: Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us.
0: Most, amikor az Isten mérhetetlenül többet ad, mint amit mi kérünk és elképzelünk, az ő ereje szerint munkálkodik bennünk.
2: This verse shows us God's limitless power and ability to work beyond our human understanding.
0: Ez az igerész arra mutat rá, hogy Isten nincsenek határai annak, ahogy Isten cselekedni tud, általunk, vagy talán sokszor a mi emberi elképzelésünk ellenére is.
2: This verse is a powerful reminder of God's capacity to act in ways that are beyond our limited understanding.
0: Ez az ige arra mutat rá és arra emlékeztet minket, hogy Isten olyan mennyei erő és olyan képességű hatalom, aki olyan módon tud cselekedni, ami meghaladja mi emberi elképzelésünket.
2: We as a team have been so encouraged by how welcoming the whole team here has been to us, and we would like to thank the young people who have helped us translate for this week.
0: Csapatként nagyon pozitívan lepődtünk meg, és nagyon jól esett az, hogy egy olyan befogadó ifivel találkoztunk, ifis csapattal találkoztunk itt, akik mindenben segítettek, fordítottak nekünk a délutáni programoknak a nagy részében, ők vállalták a főszerepet.
2: We would also like to thank Chonger and Adele for organizing our accommodation and being so kind to us, providing us with some amazing food.
0: Adél tiszteletes asszonynak is köszönjük azt, hogy gondoskodott arról, hogy hihetetlenül finom kajákat ehessünk és kóstolhassunk meg, és a tiszteletes uraknak is köszönjük a segítséget.
2: God is working through them both, and we hope that teams can continue to come here and experience the love we have.
0: Jó látni azt, hogy Isten itt ebben a gyülekezetben embereken keresztül hogyan munkálkodik, és hogyan érezteti meg az ő szeretetét.
2: Without their hard work and preparation, this would not have been possible for us. We have been truly blessed and have found real friends in Christ. You as a congregation are blessed to have them.
0: Vendéglátó lelkipásztor és vendéglátó ifis csapat nélkül mi ezt a programot nem tudtuk volna itt megvalósítani, és hálásak vagyunk azért, hogy láthatjuk, hogy Isten őket használta fel arra, hogy mi itt szolgálhassunk.
2: Thank you for listening. We will be praying for the continued strength of this church family and that the Lord will continue to work in this place.
0: Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm, hogy elmondhattam, hogy kik vagyunk és miért jöttünk, és imádkozni fogunk, ha hazamegyünk azért, hogy ez a gyülekezeti család, vagy ez a családios közösség, ez megmaradjon, és itt továbbra is szolgáló emberek élhessenek. Köszönjük szépen. Most pedig testvéreim, tegyünk vallást együtt a mi hitünkről. Mondjuk el közösen a Heidelbergi Kft. Első kérdésfeleletét úgy, hogy Imola fogja vezetni a közös hitvallástételt.
1: Testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkébe bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Amen.
0: Áldás előtt még két hirdetni valóm van. Az egyik az, hogy holnap reggel 9 órára szeretettel várjuk testvéreinket hétkező áhítatra a tanácsterembe, a másik pedig a vendéglátó családokhoz szól. Kérem, hogy Isten tisztelet után akkor jöjjenek át ide a halba, hogy azokat a fiatalokat, akiket vendégül fognak látni, azokat majd elvihessék magukkal. A presbiter testvéreimet pedig kérem, hogy Isten tisztelet után egy rövid megbeszélésre jöjjenek be a lelkészi hivatalba. Az önkéntes ifiseket pedig arra kérem, hogy abban segítsetek, hogy éppen a mikrofonokat pakoljuk csak ide-vissza a székek mellé, így 12 órától esküvő lesz itt a templomban, hogy addig tudjuk kicsit rendbehozni a teret. Most pedig együtt énekeljük, fogadjuk Isten áldását, utána pedig a 169. énekünket énekeljük. Állva fogadjuk az Isten áldását.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát te feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Kérem.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes hétvégét szervezett a Beregszászi Református gyülekezet.
1: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis kb. Egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy a régi időkben a presbitériummal elvonultunk időközönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak is, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot.
0: Pótfelvételi eljárás a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karán.
2: Mind az egész egyetemet, de különösen is a pedagógiai kart nagy érdeklődés övezte az általános felvételi eljárásban. Ez egy több hónapig tartó időszak, eljárás, amikor a hallgatók kiválasztják az intézményt, jelentkeznek, sorrendet módosítanak, és olyan érdekesség jött ki a végén, hogy a pontszámok, a bekerülési pontszámok jelentősen megnőttek. Ez azt jelenti, hogy sokan érdeklődtek, jó pontszámokkal, jó eredményekkel, szakmai tapasztalatokkal, pluszpontokkal a karinánt.
0: Ismét tartós jó hangulat és színvonalas programok voltak a 11. Mérai Világzenei Csűrfesztiválon.
3: Az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk. Nem csak táncos társak, hanem nagyon régi barátságok fűznek minket össze, táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymással, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. Presbiteri csendes hétvégét szervezett a beregszászi református gyülekezet a Dédai tó partján. A több napos alkalom lehetőséget adott a gyülekezet presbitereinek arra, hogy kiszakadjanak a mindennapokból, elcsendesedjenek, feltöltődjenek és közösségben töltsenek időt. Hogy mit jelent számukra ez a közös hétvége, milyen gondolatokkal és tapasztalatokkal gazdagodtak, arról elsőként a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztorát, Tarackközi Ferencet, majd a gyülekezet főgondnokát, Birta Jánost, valamint Rubec Norbert, presbitert hallhatják. Aki kérdez, Barta Miklós.
1: Hol tartották meg a rendezvényt? Miért tartották pont most, vagy az időzítés miatt? Néhány szót erről a rendezvényről.
2: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis kb. egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy a régi időkben a presbitériummal elvonultunk időközönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot. Viszont nem kell arról beszélni, hogy milyen külső körülmények vesznek bennünket körül, idestova most már 6.-8. éve, Covid, aztán a háború, és ez teljesen így elhalványult, és utána erről beszéltem, akkor ilyen alulról jövő kezdeményezés presbitériumban egy néhányan mondták, hogy milyen jó lenne, hogyha most is szerveznénk ilyet, és ennek apropóján úgy éreztem, hogy ez valóban egy Istentől kapott indítatás, és akkor átgondoltuk, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni. Megkerestük először a Nagycsaládos Egyesületet, hogy elkérhetjük-e tőlük a parcellát a Dédai tópartján, és mivel pozitív volt a viszony, ezért megkaptuk, ebből kifolyólag oda tudtuk szervezni a presbiteri hétvégét. Ezúton is természetesen nagyon köszönjük a Nagycsaládos Egyesület vezetőségének, hogy ez hozzájárult, és elkezdődött a szerveződés, átgondoltuk, hogy mire is tennénk a hangsúlyt, és az fogalmazódott meg, hogy egyrészt mindaz, ami mindenkinek az életét terheli, a fáradtság, a megfásultság, az aggodalom, tehát hogy erre próbáljunk először egy testi választ adni, miszerint tópartján pihenni, együtt lenni, jól érezni magunkat, jókat tenni. Másik oldala pedig az, hogy lelkileg egy kicsit feltöltődni, ennek megfelelően igyekeztünk olyan témákat keresni, amelyek lelkileg erősítették az embereket. Például a szív, az első téma az volt, hogy mikor a szív elfárad, a következő téma az volt, amikor a lélek meggyengül, avagy a reménység mikor megkopik, és aztán a megújulás kérdése volt, és így azt gondolom, hogy először arra kerestük a választ, hogy milyen állapotban vagyunk, és aztán, hogy ebből hogyan lehet felállni, hogyan lehet megerősödni, és új erővel neki kezdeni a mindennapi életnek. Ugyanakkor az is színesítette az egész alkalmat, hogy most nem csak a presbitériummal voltunk, hanem presbiter családokkal, így az a idestova 60-65 ember, ebből 25 gyerek volt, és ez egészen mássá színesítette az egész alkalmat. Gyerekeknek külön program, illetve felnőttekkel előadások, beszélgetések, és ezúton szeretném megköszönni a Beregi Református Egyházmegyének, az Esperesének, Tóth Lászlónak a szolgálatát, Nagy Szabolcsnak, a Jánosi gyülekezet lelkészének, ők jöttek előadást tartani, és aztán estére mindig evangelizáció volt, és ezek segítettek abban, hogy kicsit feltöltődjünk, megerősödjünk.
1: Mint korábban már jeleztem és ma említettem, ugye új tagokkal is bővült a presbitérium. Mennyire gondolja azt, hogy az ő életükben, és ez egy változás, már mint úgy értve, hogy presbiterek lettek, részt tudtak venni ezek a változás, már mint úgy értve, hogy

0: víz mindig felfrissített, amikor már kicsit lankadt a figyelem, és akkor megint neki tudtunk ugrani, neki tudtunk vágni, és így én azt gondolom az ő számukra is ez egy nagyon erősítő, bátorító volt. Hiszem azt, hogy most egy újabb lendülettel ugrunk neki annak, ami itt Veregszázban, a mi látókörünkben van, közösségünkben van.
1: Nagy szeretettel üdvözlöm én is a tisztelt rádióhallgatókat. Valóban egy olyan esemény zajlott a hétvégén, presbiter családok találkozója, kirándulása. Régebben a gyülekezet gyakorolta ezt, a presbiter családok mindig elmentek, vagy a presbiterek mindig elmentek egy ilyen összekovácsoló hétvégére. Ez egy kicsit más volt valóban, mert gyerekekkel, családokkal együtt kirándultunk. A Dédai tóparton egy sátorozós hétvége volt, ahol együtt főztünk, együtt pihentünk, együtt napoztunk, együtt fürödtünk, és megismerhettük az valóban újonnan megválasztott presbiterek családjait is. Közelebb kerülhettünk egymáshoz. Nagyon fontosnak tartom, mert hát ha egy gyülekezetben vagyunk, egy szolgálatban állunk, Isten szolgálatában, akkor tudjuk, hogy kikkel vagyunk együtt, ha gondunk van, ha nehézségünk támad, kikre támaszkodhatunk ebben az ügyben, abban az ügyben. Ezért szervezte a vezetőség, Taraszkozi Ferenc tiszteletes ezt a hétvégét, és én úgy gondolom, hogy valóban nagyon hatásos volt az én számomra legalábbis az, mert voltak olyan beszélgetéseim, amikor közelebb hoztak egy-egy presbiterhez.
2: Mennyire másképpen kezelte akkor, és mennyire másképpen kezelte most ezt a helyzetet? Érződött egy kicsit azért az, hogy egy másik pozícióban van?
1: Hát picit úgy gondolom, hogy nagyobb a felelősség. Hát gondnokként a vezető lelkészünknek a jobb keze kell, hogy legyek. Addig voltam, most értsék jól a csak presbitert, hogy addig egy presbiter voltam a 24 között, most pedig ott kell, hogy legyek a vezető lelkészem és a presbiterek között, hogy összhangot teremtsek, így látom ezt most. A fő feladatunk, hogy beleszóljak, a fő feladatunk az, hogy ahogy egyszer meg is fogalmaztuk a régebbi presbiterekkel, hogy egy ember is el ne vesszen. Ezt tekintjük fő feladatunknak.
2: És hogyha már ezt a gondolatmenetet folytatva, azért már eltelt néhány hónap, mióta ebben a pozícióban vagyunk. Mi az, amit úgy most már úgy ki szeretne emelni, mi az, amit ugye szeretne mondani? Rengeteg sok közös munka zajlik ezt látni. Viszont vannak olyan dolgok is szerintem, ami netalán, ha lehet ilyenekről beszélni most. Mik azok a fő feladatok 2026 nyarán? Mik azok a fő feladatok, amit most még azért ebben az évben úgy megtervezett, amit végbe szeretnének vinni? Néhány szót erről.
1: Nagyon sok minden már a nyáron megtörtént, a táborok megvoltak. Most még az, ami egy fő feladat, amire koncentrálunk, ez a villámtöltés. Nagy ifjúsági összejövetel, összegyülekedés, ahol tavalyi évre visszatekintve voltak megtérések, voltak gyerekek jöttek, csatlakoztak. Úgy gondolom, hogy ez most is nagyon fontos, hogy meglegyen szervezve. Ehhez nagyon sokat tud hozzátenni a presbitérium munkájával, szolgálatával, hogy ez gördülékenyen menjen, zajlódjon majd le.
2: Hogy élted meg? Mi az, amit hazavittél magaddal? Néhány szót erről az alkalomról.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! 2025 végén lettem első körben úgymond megválasztott presbiternek, és ez a hétvége nekem annyit jelentett, ugyebár ezt tudni illik, hogy azt hiszem 7-8 éve nem volt ilyen presbiter családos alkalom itt a Beregszászi Református Gyülekezetben, és most tiszteletes úr feldobta ezt a kérdést, hogy ha van rá igény, akkor meg szeretnénk tartani meg, hogyha összejön, és akkor erre a július vége, augusztus elejei 3 napra, 2 éjszakára került sor. Az időjárás az nagyon meleg volt, és családostól mentünk, én, a fiam és feleségem. Nagyon felemelő volt, kihívás volt, mert még fiam 6 éves lesz, de még sátorban nem aludt, nagyon várta, ő úgy nevezi, hogy táborozás. Azt hittük, hogy egy nap lesz kint alvás, és utána mennek haza, de végig voltak. Mind a 2 éjszaka ott aludtunk. Nagyon jók voltak az igei alkalmak, jó volt a közös elcsendesedés, közös dicsőítések, éneklek, amit ott ismerkedések, akik nem ismerték egymást, jobban megismerhették egymást. Jók voltak a programok, nagyon érdekes volt, amit szombaton Gogola István magával hozott. Ilyen csapatépítő, ismerkedő játékok voltak, nagyon meleg volt, aki nem figyelt oda magára, le is égett rendesen, a víz is jó hőmérsékletű volt.
2: Tudom azt is, hogy valóban, ahogy említetted, nem csak hát nem csak test, hanem lelki feltöltődésről szólt a rendezvény. Azt is hallottam, hogy ilyen elvonult, csendes beszélgetések is voltak. Ha ne talán benned is felmerült, igaz, nem

0: Tudom, hogy mennyire voltak kérdések. Szerintem csak mindenki csak úgy figyelt és hallgatott, odafigyelve azok a rendezvényekre is, ne talán az idősebb vagy tapasztaltabb presbiterekre is. Te kaptál-e választ, ha nem is szóban, de fejben, arra az elhivatottságra, ahogy említetted 2025 eleje, és most már azért 2026 nyarát írunk, és azért már eltelt egy kis idő, amióta itt vagy, aktívan a gyülekezetbe. Te kaptál-e olyan dolgokra választ, ismétlem, nem szóbelileg, nem élő embertől ha amire úgy talán, amikor úgy készültetek a családdal, felmerült benned, voltak-e ilyen dolgok, amire azt mondod, hogy na, és úgy jöttetek haza, hogy igen, megkaptam erre a választ.
1: Hát folyamatosan, amióta közelebb kerültem a gyülekezethez is, és Istenhez is, sok ilyen megtapasztalás van fentről, ami minél tovább, annál többet tapasztalok, és most is voltak olyan dolgok, amit úgymond tényleg hazavittem fáradtan, testileg, de lelkileg feltöltődve értünk haza, én azt tudom mondani.
0: Fiatalok, azok az emberek, akik ne talán majd ugyanúgy egy ilyen választás előtt lesznek majd, mint te, a te korodbeliek emberek, akik ne talán a megtérés szélén vannak, és ne talán úgy érzik, hogy szeretnének közelebb kerülni Istenhez. Mi az az két-három mondatban, amit most megfogalmaznál?
1: Bátran vállalkozzanak, és Isten mindig úgy alakítja, hogy amire elhívott, arra készen fogsz állni, készen fognak állni.
2: Presbiteri csendes hétvégét szervezett a Beregszászi Református Gyülekezet, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Az anyaország. Református hittanoktató, református közösségszervező, kántor vagy tanító szakra is jelentkezhetnek még az érdeklődők a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karára pótfelvételi eljárással. A szeptemberben induló képzésekre felvételt nyerő hallgatók kollégiumi helyet is kaphatnak. Pap Ferenc dékán azt mondja, az örvendetes változás, hogy vannak képzéseik, például a fővárosban futó tanítói, amelyre nem tudnak meghirdetni pótfelvételi, mert már a rendes felvételi során valamennyi helyet betöltöttek a jelentkezők. Mindez nem is kizárólag az intézmény, hanem a pedagógus szakma jövője miatt is fontos változás. A riporter Hegedűs Márk.
1: A közelmúltban kihirdették a felvételi ponthatárokat. Hogyan érintették a jelentkezések és a felvett hallgatókról, arányokról, számokról meséljen nekünk a Károli pedagógiai kara tekintetében?
2: Mind az egész egyetemet, de különösen is a pedagógiai kart nagy érdeklődés övezte az általános felvételi eljárásban. Ez egy több hónapig tartó időszak, eljárás, amikor a hallgatók kiválasztják az intézményt, jelentkeznek, sorrendet módosítanak, és olyan érdekesség jött ki a végén, hogy a pontszámok, a bekerülési pontszámok jelentősen megnőttek. Ez azt jelenti, hogy sokan érdeklődtek, jó pontszámokkal, jó eredményekkel, szakmai tapasztalatokkal, pluszpontokkal a kar iránt és a képzéseink iránt, és ebből következik, hogy az ágazatirányító minisztérium döntése értelmében csak néhány helyen tudtuk megnyitni a pótfelvételi lehetőségét.
1: És egyébként ez a felvételi, ez meglepte ön, tehát az előző évek tekintetében?
2: Bizonyos szempontból igen. Az elmúlt években fokozatosan jellemző volt az, hogy szinte minden szakunkon nő az érdeklődés és a fölvehető hallgatói létszám, ez nagyon nagy örömet jelent. Azonban ebben az esztendőben különösen feltűnt az, hogy a pontszámok országosan is, de nálunk is nőttek. Tehát jól felkészült fiatalokkal, vagy éppen olyanokkal állunk szemben, akik az életüknek egy bizonyos pontján, például levelező képzést választva, pályát módosítanak, a pedagógus képzési vagy hitéleti pályák és szakmák iránt érdeklődnek.
1: És arra van megfejtés, hogy mi lehet egyébként a pontszámok mögött?
2: Azt gondolom, hogy nagyon sokat számít a pedagógiai hivatásnak a fizetésbeli kitüntető megkülönböztetése, hogyha szabad ezt mondani. Tehát, hogy lehet érezni annak a hatását, annak a pozitív hatását, hogy akik óvodapedagógusnak, csecsemő és kisgyermeknevelőnek, tanítónak szeretnének tanulni, vagy éppen hittanoktatónak, mindegyik szférában a megbecsülés a fizetések emelésével is kézzelfoghatóvá vált. Van egyfajta olyan kampány is, pozitív kampány, hogy ezekre a hivatásokra hívjuk fel a figyelmet, hiszen szükség van óvodapedagógusokra, szükség van tanítókra, hittanoktatókra, nagy generáció megy nyugdíjba, ezt az intézmények is folytatják, tehát fölhívják a figyelmet, hogy szép pálya, jó pálya, jöjjenek, elköteleződve jöjjenek, és hát mellette pedig természetesen az sem mindegy, hogy aki elvégzi ezeket a szakokat, milyen életkilátással rendelkezhetnek utána.
1: Köszönöm, és akkor forduljunk rá a pótfelvételére. Akkor milyen szakokon van egyáltalán lehetőség bekerülni még a szeptemberben induló képzéseikre?
2: A budapesti képzési helyünkön egyáltalán nincs lehetőség, hiszen feltöltöttük a kapacitásokat. A vidéki képzési helyeken, a nagykörösi székhelyen és a kecskeméti képzési helyen meghirdettük az ott működő összes szakunkat nappali munkarenden. Ez azt jelenti, hogy tanító alapképzési szakra Nagykörösön, nappali munkarendre, állami finanszírozásos helyekre és önköltséges helyekre, Kecskeméten óvodapedagógus és csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szakokra szintén csak nappali munkarenden van lehetőség. A neveléstudomány mesterképzési szak Nagykörösön működik, ez levelező formában indul és indulhat oda, önköltséges formában lehet jelentkezni, valamint a hitéleti szakokra, azaz a református hittanoktató, református kántor és református közösségszervező szakokra nappali és levelező munkarendre mind a két finanszírozási formában van lehetőség jelentkezni.
1: Az ön által is említett nevelés, tudomány, mester, képzés, az mit jelent? Szerintem ez kevésbé ismert, mondani egy pár szót erről a képzésükről?
2: A nevelés, tudomány, mesterképzési szak egy viszonylag új szakunk, A magyarországi református felsőoktatásban az egyetlen olyan képzőhely vagyunk, ahol ezt a mesterképzési szakot kínáljuk. Itt tulajdonképpen az alapképzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemő szakokra építve elsősorban a szakmai továbbképzésnek a lehetőségét teremtjük meg, tehát egy magasabb fokozatot, egy mesterdiplomát ad, ez a bölcsészettudomány területhez tartozik ez a képzés, de hogyha valaki tanítani szeretne például felsőoktatásban alkalmas rá, vagy úgy gondoljuk mi magunk is, vagy éppen valamelyik egyetemen doktorálni szeretne, akkor ennek a szaknak az elvégzése nélkülözhetetlen. Tehát a magyarországi református felsőoktatásban, ugye Debrecenben van még pedagógus képzés, nálunk van erre csak lehetőség, keresztény szemléletű értékrendű, és főleg kisgyermekkori nevelésre specializálódó mesterképzési szak, amit az ez iránt érdeklődő akár református intézményekben dolgozóknak, vagy bárkinek ajánlunk.
1: Részletkérdések, főleg a nagykörösi helyekkel kapcsolatban, kollégiumi elhelyezés lehetséges a most jelentkezőknek?
2: Igen, a nagykörösi és a kecskeméti képzési helyünkre jelentkezőknek a nagykörösi saját működtetés és tulajdonú kollégiumot javasoljuk, szeretettel várjuk a hallgatókat, hiszen a kollégiumi elhelyezések azáltal, hogy az országban mindenütt nő a felsőoktatásba bekerülők létszáma, a kollégiumi helyeknek a kapacitásai csökkennek, nagykörösön van rá lehetőség, tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik így akarják elvégezni a tanulmányaikat.
1: Ösztöndíjak, és itt most kiemelten is gondolok arra, hogy beszámoltunk itt az Európa Rádióban is arról, hogy a nagykörösi önkormányzattal indítottak egy közös ösztöndíjat. Ez érintheti azokat, akik nem a hagyományos, hanem a pótfelvételi eljáráson keresztül nyernek majd felvételt az intézményükbe?
2: Igen, ők is megkaphatják, pályázati úton lesz majd az ösztöndíj odaítélve, ez Nagykörösváros önkormányzata és a Kári Gáspár Református Egyetem közös ösztöndíj konstrukciója, amelyben a pedagógus utánpótlást, a saját egyetemünk hallgatói létszámát szeretnénk növelni. Ez is egyébként látjuk a hatását, hogy több hallgató jelentkezett azokra a képzési formákra, ahol korábban ennél azért 4-5-6 fővel kevesebbet tudtunk fölvenni.
1: Mi a határidő, amit most szem előtt kell tartani a jelentkezőknek, nem az ösztöndíj tekintetében, hanem önmagában a pótfelvételi tekintetében?
2: A pótfelvételi eljárás egy kivételes eljárás és rendkívül rövid eljárás, elindult már a jelentkezés. Augusztus 7-ig lehet a pedagógus képzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemés kisgyermeknevelő, valami neveléstudomány, mesterképzési szakra augusztus 7-ig lehet a felvi.hu-n jelentkezni. Fölhívom a figyelmet arra, hogy alkalmassági vizsgát is, akire ez vonatkozik, tehát aki ebben az esztendőben másik intézményben vagy nálunk nem teljesítette a bemenethez szükséges alkalmassági vizsgát vagy elbeszélgetést, azoknak lesz egy viszonylag gyorsan, várhatóan augusztus 17-én egy alkalmassági vizsga, tehát ez a felvi.hu állami rendszerben kell jelentkezni. A hitéleti képzésekre, tehát hittanoktató, kántor, közösségszervező alapképzési szakokra viszont nem a felvi.hu rendszerben, ahogy ez az elmúlt években is volt, hanem az intézményhez közvetlenül kell fordulni. Van a honlapon ezzel kapcsolatban megfelelő információ, online regisztrációs fölött, és a kollégák föl fogják venni a kapcsolatot, és az összes dokumentumot, mellékletet, mindent a karnak kell közvetlenül megküldeni.
1: Itt az alkalmassági vizsga tekintetében jól értettem, hogy azt mondja, hogy ha valaki már más intézményben ebben az eljárásban, felvételi eljárásban volt alkalmasságin, akkor azzal is tud jelentkezni önökhöz?
2: Igen, tehát hogyha valaki úgy járt, hogy beadta a jelentkezését, és nem vették föl létszám, pontszám problémák miatt, de 2026-ban az általános felvételi eljárás keretében ezt a pedagógus képzéshez szükséges alkalmassági vizsgát teljesítette, akkor az ő esetében lehetőség van arra, hogy ezt elfogadjuk, viszont itt mindenképpen majd a tanulmányi osztállyal kell kapcsolódni, és ott el fogják mondani, hogy ez hogyan működik. Tehát a felvételi alkalmassági eljárás a pedagógus képzésben az adott felvételi évben érvényes. Jövőre már nem lesz érvényes.
1: És ez nem problematikus az önök intézménye szempontjából? Tehát egy felvételi vizsgán nem saját szempontokat is érvényesít egy felvételi bizottság, vagy ez egy ugyanazt kell nézni minden intézmény bizottságában?
2: Van egy exakt leírás, és mindegyik intézményt ugyanazt nézi. Ez egy gyakorlatilag hát több mint 3 évtizedes szakmai konszenzus az intézmények között, hogy ezt az alkalmassági vizsgát tegyük föl mondjuk tanítószakon, ez van egy mozgás, testnevelés alkalmassági, beszéd alkalmassági, énekzene alkalmassági, ugyanazokat a feltételeket kell teljesíteni, és hogyha valaki 4-5 akárhány intézménybe jelentkezik egy eljárásban, ami nem lehet, ugye nem a pótfelvétel, hanem a sima eljárás, ott is csak egyszer kell elmenni, és mindegyik intézményre érvényes. És föl van figyelmet arra, hogy a pótfelvételi eljárásnál csak egy intézménybe és egy szakra lehet jelentkezni, tehát nem olyan, mint az általános eljárás. Az viszont lehetőség, hogy lehet állami, ösztöndíjas és önköltséges képzésre is jelentkezni, de csak ugyanazon szakon szak esetében, tehát tanító szakon a finanszírozási forma kétféle lehet, de nem tud egy intézménybe vagy több intézménybe jelentkezni a jelentkező.
0: Pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karára. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. A múlt hétvégén csütörtökön és vasárnap között ismét hangos volt Méra, ugyanis megszervezték a 11. világzenei csűrfesztivált. A szervezők számos színvonalas programmal várták a résztvevőket, akiknél végig kitartott a jókedv. A következőkben egy rövid összeállítást hallhatnak a csűrfesztiválról, ahol különböző témák kerültek előtérbe. Először Kis Gabriella népiparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. Ezt követően Vince Pistuka Hunort, a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosát kérdeztem a táncos közösség jelenlétéről és jelentőségéről Mérában. Végül, de nem utolsó sorban Balázs Botont önkéntessel hallhatnak egy rövid beszélgetést az idei csűrfesztiválról. A riporter Palkó Hanna.
1: Mi is pontosan a kalotaszegi párta, és miért olyan különleges?
2: Kalotaszegi pártát a leány a falvakban mindig konfirmálásra kapja. Ez a szüzesség jelképe és a fejét övező gyöngyös pánt gyakorlatilag. Miért különleges? Hát azért, mert gyakorlatilag ilyet máshol nem láthatunk. Ez a népművészetnek az egyik mesteri darabja. Gyönyörűen el van készítve, egy kiforrott, nagyon szép alkotás, és gyönyörűvé teszi a lányokat.
1: Honnan indult az ön érdeklődése a párták iránt? Az előadáson azt láttam, hogy nagyon nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel beszél a pártákról. Honnan indult ez?
2: Sok évig néptáncoltam, és a néptánc kapcsán elkerültem Kalotaszegre, mert hát Kalotaszeg egy olyan ikonikus tájegység, amit látni kell minden táncosnak, és akkor már én gyöngyöt fűztem otthon Magyarországon, és maga a gyöngy az, ami megragadott itt. Természetesen a viselet is és a tánc is, de maga a gyöngy kultúra egy olyan hatalmas tárházát mutatta meg akár a technikai tudásnak, akár a díszítménymódnak, akár a mintakincsnek, amire én azt gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Szakirodalmakban nem volt felelhető ez a kincs, ez a mintakincs, ezért én úgy gondoltam, hogy muszáj ezt felgyűjteni, és más érdeklődők számára is hozzáférhetővé tenni.
1: Mit tudhattak meg azok, akik ellátogattak erre az előadásra, így nagy vonalakban, és voltak-e olyan érdekességek is, amelyeket kevesen ismernek?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Számomra is volt a gyűjtés során olyan meglepő pillanat, meglepő információ, amit előtte nem tudtam. Egy ilyen gyűjtés, ez mindig tartogat meglepetéseket az ember számára. Láthattuk az előadásban, hogy már az 1900-as évek, 1800-as évek végén a pártáknak a gyöngyei, a párták már az archívképeken fellelhetőek, megtalálhatóak, tehát a viselet részei voltak. Én ezt először nem gondoltam, hogy ennyire régre nyúlik vissza a pártának a története. Azonban a szerencsére, mivel vannak archívképeink, illetve múzeumban őrzött tárgyaink, ezeket mind fel lehetett kutatni, be lehetett azonosítani. Az előadás gyakorlatilag a második kiadványnak a leírását tartalmazta, tehát az archív leírásoktól kezdve kezdtem el a pártáknak a történetét feldolgozni. Az évek során a falvakban történt változásokat mutattam be, illetve a mai napig viselt pártáknak a jellegzetességeit villantottam fel egy-két kép erejéig az előadásban. Erről is szól a kiadvány, de azt gondolom, hogy a kiadványban vannak olyan információk, ami a párta készítőknek, akik autodidakta módon akár, vagy hozzáértőként szeretnének eredeti pártát készíteni, nagy segítség lehet számukra.
1: Mennyi időbe telik elkészíteni egy ilyen gyöngyös pártát?
2: A párta készítő asszonyok, illetve a családjaik, akikkel interjút készítettem, azt mondták, hogy egy hónap alatt azért két párta el tudott készülni. Azért a mai világban munka mellett, illetve egyéb más elfoglaltság mellett azt gondolom, hogy ez egy bátor vállalás lenne. Én, ha én készítenék most egy pártát, azért 2-3 hónapot biztos, hogy szánnék rá. Azért a pontos elkészítés, meg az, hogy nem vagyunk hozzászokva folyamatosan ehhez az ülőmunkához, ez a gyöngyfűzéshez, mert ez is igénybe veszi azért a hátat, a kezet, a szemet. Mindig időt kell hagyni a pihenésre, úgyhogy egy ilyen 2-3 hónap szerintem szükséges egy megfelelő párta elkészítéséhez.
1: Miért fontos, hogy egy olyan rendezvényen, mint a Méra Világzenei Csűrfesztivál ne csak a zenével, hanem a népviselettel is megismerkedhessenek a látogatók, mit gondol?
2: Hát a népművészet része elsősorban, tehát tárgyi anyanyelvünk, a viselet, az ékszer, hogyan viselték a tudást, tehát hogy ezt ugyanúgy a zene mellé, a tánc mellé hozzá kell tenni azoknak, akik ezekkel foglalkoznak, mert úgy lesz teljes. Tehát, hogy egy kalotaszegi táncot előadni olyan viseletben, ami nem ide jellemző, azt gondolom, hogy egy nagyon modern hozzáállás lehet. Azonban, hogyha tudjuk, hogy mik az ide való minták, díszítmények, és úgy öltözünk fel, és úgy táncoljuk el, akkor egy sokkal autentikusabb élményt kaphat a néző.
1: Az elmúlt percekben Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. A következőkben Vince Pistuka Hunort kérdezem, aki a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosa. Szerinted mi az, ami összetartja a mérai táncos közösséget?
3: Hát az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk. Nem csak táncos társak, hanem nagyon régi barátságok fűznek minket össze, táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymásra, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
4: A néptánc csoportnak van-e különös szerepe a fesztiválon, ők is segítenek a szervezésben, vagy ők úgymond csak a fellépéssel, amit nem lehet csaknak nevezni?
3: Hát természetesen, hogyha bármiben tudunk segíteni, ugye Zoltánéknak, akkor segítünk. Legyen az egy kaláka munka, csűrnek a felújítása, vagy bárminek a megszerelése, ugye, mivel fesztivál előtt is már próbáltunk a színpadon, ugye, az előadásra. Nagyon sokszor megjártuk, hogy egy pár léc eltörött, szóval időközben még azokat helyettesíteni kellett, hogy tudjunk próbálni, és ugye majd a fesztiválon fellépni. De mellette akármiben, amiben csak segíteni tudunk, ott vagyunk. Nem vagyunk direkt módon szervezői, vagy önkéntesei, vagy segítői a fesztiválnak, de amiben csak tudunk, segítünk nekik.
4: A Mérai Cifra Lelkek című előadásotokon látszott, hogy mennyire igényesen meg lett tervezve és elő lett adva, és szeretném megkérdezni, hogy így a hallgatók is belelássanak, hogy körülbelül mennyit készültetek erre az előadásra, amíg ilyen szintű profizmussal elő tudtátok adni. Úgy látszott így külső szemlélőként, hogy ez már így a véretekben benne van, hogy mi miután jön.
3: Hát az egész projekt az nagyjából egy évvel ezelőtt indult, akkor született meg az ötlet, és akkor fogalmazódott meg, hogy ez meg fog történni. Mi nem azt jelenti, hogy egy éven keresztül erre próbáltunk és erre készültünk, hanem csak ugye akkor, amikor mindenkinek az idejéből kitelt, mert ugye nem vagyunk hivatásos együttes, hanem ezt önszorgalomból tesszük. És ugye az egy év alatt nagyon sok időnk van az előadásban, nagyon sokat próbáltunk, nagyon sok időt szántunk erre, mindenki amennyit csak tudott, és ez még csak a második előadásunk volt, szóval az első volt az előadásnak a bemutatója az operában, ezelőtt nagyjából egy hónappal. Szóval azt nem mondanám, hogy már a vérünkben van, majd esetleg a 14. előadás után, mert az év végéig 14 előadásunk lesz, azután talán majd mondhatjuk, de tény és való, hogy az elmúlt időszakban elég sokat próbáltunk és készültünk erre a fesztiválra, és érződött a csapaton az, hogy sokkal kényelmesebbek vagyunk már a koreográfiában.
4: Ez látszott is. Te hogy érzed magad, mint résztvevő akkor a fesztiválon, és félig ugye előadó is?
3: Én nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy volt olyan év, amikor kihagytam volna a fesztivált, már a kezdetek óta, hogyha igen, akkor is csak egy pár nappal. Én nagyon jól érzem magam, nagyon hangulatos, nagyon családias, nekem ugye legtöbb barátom itt van, a úgymond kis táncos családom is itt van, és velük érzem jól magam, velük tudok szórakozni, elengedni magam, szóval én ide mondhatom azt, hogy úgy járok, mint haza.
4: És egy utolsó kérdés, említetted, hogy mennyiszer részt vettél már ezen a fesztiválon. Szerinted, vagy te hogy látod, hogy mi az, ami visszahozza ide a résztvevőket évről évre? Én nagyon sok embertől hallottam, hogy már évek óta visszajárnak, akár külföldiek is.
3: Szerintem a leginkább a helynek a varázsa az, ami megfogja az embereket, szóval ez az egész koncepció a csűrrel, és nem egy megszokott ilyen nagy fesztiválos hangulat, hanem ahogy már elmondtam az előbb is, egy ilyen családias kis hangulatot ad ez az egész csűr, és az egész fesztiválnak a helyszíne. Ugyanúgy mindegy láthatjuk, nagyon sokan jönnek családdal, gyerekekkel, és persze a fellépők is, a programok. Zoltánék nagyon jól összerakják az egész fesztiválnak a programját, szóval valószínű, hogy emiatt is nagyon szeretik az emberek, de az, hogy kik járnak vissza igazából erre a fesztiválra, és ugye mondhat, hogy nagyon sokan visszajárnak, személy szerint is nagyon sok emberrel van, amikor csak itt a fesztiválon találkozok, szóval van úgy, hogy évközben nem is látjuk egymást, de ez a fesztivál az a biztos pont, ahol mindig összegyűlünk, és akkor évről évre tudunk találkozni.
1: Az elmúlt percekben Vince Pistuka Hunorral, a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosával beszélgettem, a Mérai Táncos Közösség jelenlétéről és jelentőségéről. A következőkben Balázs Botond önkéntest kérdezem a Méra Világzenei Csűrfesztivállal kapcsolatban.
4: A fesztivál igényes szervezése a részletekben is látszik. Mennyi munkátok van ebben, és mióta szervezitek az eseményt?
5: Szerdán érkeztek az önkéntesek, azelőtt persze a szűkebb szervezői csapat előszervez, és igazából mi csak tényleg a végső simításokat végezzük el a fesztivál elején, illetve hétfőn összepakoljuk a kellékeket, rendet csinálunk, és így adjuk át a fesztivál területét. Tehát az önkéntesi munka is lényegében a szervezést, illetően az utolsó simítások elvégzése, és inkább a fesztivál közbeni munka az, ami meghatározó.
4: A Mérai Fiatalság is besegít a szervezésbe?
5: Tudom, hogy idén nincsen helyi fiatal. De Erdély szerte, tehát tényleg Székelyföldtől Párciumig mindenhonnan jelentkeznek önkéntesek.
4: Milyen érzés úgymond szervezőként is részt venni ezen a fesztiválon neked? Te hogy éled meg?
5: A fesztivál méretéből adódóan ez ugye egy kis családias, tehát nagyon családias a hangulat, és az egész fesztivál szemlélete és a főszervezők szemlélete is lényegében abban merül ki, hogy ők egy olyan fesztivál szerettek volna szervezni, és mi is ebben segítkezünk, hogy ez megvalósuljon. Hát egy igényesebb, nem egy nagy tömegrendezvényt szeretnének kreálni ebből az egészből, hanem egy igényesebb kis jó hangulatú eseményt, és önkéntesként meg pontosan e véget nagyon jó látni a munkánk gyümölcsét, tehát nagyon jó részt venni, vagy kivennünk a részünket ebből az egészből, mert hogy így kicsit magunkénak is érezhetjük az egészet, illetve nem teher a munka, tehát egyikünknek sem, és azért nap végén érzi az ember, hogy dolgozott, viszont ki tudjuk venni a részünket a fesztiválból is, és a fesztivál hangulatát, mint résztvevő is meg tudjuk tapasztalni önkéntesekként.
4: Mi az szerinted, ami évről évre visszahozza ide a résztvevőket Mérába?
5: Szerintem az, amit az előbb is elmondtam, hogy ez a családias közeg, maga a helyszín, az is szerintem nagyon igényesen lett létrehozva. És ide tényleg csak olyan ember jön el, akit érdekel a world music, akit érdekel a fesztiválnak a tematikája is, és én úgy gondolom, hogy ez egy igényesebb kört céloz meg. Ez egy kikötött szabály, hogy nem haladhatja meg az 1000 főt a fesztiválon résztvevők száma, és pontosan emiatt a méretéből adódóan a nem tömegrendezvény is, ez egyedisége az, ami visszahozza ide az embereket évről évre, és az, ami vonzóvá teszi.
0: A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Kegyesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Műsorunkban Kocsis Áronnak, a Hajdonánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítata hangzik el, a Krónikák első könyve 12. fejezetének a 18. és 19. verse alapján. Ezt követően műsorunkat a Hála Percek című sorozatunkkal folytatjuk, amelyben Szegedi Csaba munkatársunk osztja meg gondolatait. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Kocsis Áron, hajdunánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai ige szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól, annak 12. fejezetének 18. és 19. verseiből. Dávid azonban kivonult eléjük, és így kezdett beszélni hozzájuk. A békés szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítségemre legyetek, szívesen leszek együtt veletek. De ha el akartok árulni ellenségeimnek, holott az én kezemhez nem tapad erőszak, látni fog és megbüntet atyáink istene. Ekkor Amászáj, a 30-ak vezére, lélekkel eltelve így szólt. Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia. Békesség, békesség neked, békesség segítőidnek, mert megsegít téged Istened. Erre magához fogadta őket Dávid, és a csapatok vezetőivé tette őket. Szeretett testvérek, a bennünk körülvevő dolgok meghajtásával többé-kevésbé tisztába vagyunk. Lehet, hogy csak laikusan, mindennapi felhasználóként, lehet, hogy nagyon pontos szakismeretekkel rendelkezünk, hogy mi mivel működik, milyen meghajtással, milyen energiaforrással. Nagyjából így vagyunk, hogy használjuk a gépjárműveket, tudjuk azt, hogy az üzemanyag, vagy éppen az elektromos meghajtás segítségével tudunk eljutni egyik pontból a másikba. Aztán ott vannak azok az elektromos eszközeink, talán a mindennapi háztartási feladatoknak ellátásában, talán a kommunikációban segítenek bennünket. Tudjuk azt, hogy a bennük lévő akkumulátor, vagy éppen a hálózati csatlakozón keresztül nyert elektromos árammal tudnak működni. Tisztában vagyunk, így az eszközök meghajtásával, de tisztában vagyunk-e azzal, hogy bennünket mi hajt meg, bennünket mi képes mozdítani, bennünket mi az, ami erővel, energiával tud eltölteni. Testünk működéséről gondoskodik az étel, az, amit beviszünk, azok az energia, egységek és fajták, típusok, amelyekkel működik a szervezetünk. Szénhidrátok, cukrok, fehérjék, és sorolhatnánk még a számtalan nyomelemet, amely bennünket ez életben fenntart és megtart, de tudjuk azt, hogy megvan ennek a veszélye, ha túl sokat vagy éppen túl keveset fogyasztunk belőlük. Értelmünk és szellemünk működése is nyilvánvaló számunkra. Hiszen akkor, amikor információt szerzünk, amikor tudást, ismeretet tudunk valamilyen módon magunkba építeni, azzal tudjuk a világot jobban megismerni, többet tudni róla, képességeinket ki tudjuk bontakoztatni, logikai és bölcsességi lehetőségeinket kihasználjuk. A szellemi tápanyagunk, az, amit beviszünk, azzal vagyunk képesek kritikusan is gondolkodni és felfogni mindazt, ami körülöttünk van. És ott van szívünknek, lelkünknek működése is, hiszen az élmények, a megélt pillanatok, az érzelmi feltöltődések tudnak bennünket tovább lendíteni. Talán már megvan az a lendítés, az a mozdítás, amely bennünket a nyári szabadság, a pihenés idején töltött el, vagy még éppen előttünk áll a feltöltődésnek alkalma. De tudjuk azt, hogy ennek hiányultsága, az élményeknek, érzelmeknek mélységei, azok milyen mély depresszióba és letargiába tudnak bennünket taszítani. Ez a fajta lendület, ez a fajta mozgásba lendülés tagadhatatlan jelekkel jár, és megtapasztalható bizonyságok és eredmények kísérik. A lélek, Isten mozdító ereje a fizikai valóságban is megmutatkozik, az érzelmi és szellemi dimenzióinkat is áthatja. Változásokat képes bennünk munkálni. Amikor Isten mozdít bennünket, amikor Isten energetizál bennünket, amikor a mennyei atya lelke lelkesít minket, akkor ott olyan dolgok történnek, amelyekre talán nem is számítottunk, amelyeket nem is reméltünk és nem is gondoltunk volna. Amászáj, aki itt a történetben szerepel, egy különleges megjegyzéssel van előttünk a Szentírás szövege szerint állítva. Ő a 30-ak egyik vezére, ő az egyik olyan hős vitéz katona, aki Dávid szolgálatába áll, aki megéli
az Isten lelkének felöltözését. Nem sok mindenkiről olvasuk ezt a Szentírásba. A legnagyobb és legjobban ismert történet az a pünkösdi történet, ahol a lélek áthatja a tanítványokat. És amikor Amaszája így a lélek erejét megtapasztalja, amikor felöltözi a lelket, nem remélve, nem kérve, de mégis megélve, akkor ott valami csodálatos, olyan erővel szóló hitvallás és elköteleződés szólal meg, amely csak azoknak az embereknek, csak azoknak a kijelentéseknek lehet igazi jellemzője, akik valóban az Isten lelke által szólnak. Mert békességet kíván, mert dicsőíti a mennyei atyát, mert Dávidban látja a szabadítót, mert ráismer és rádöbben az Isten akaratának munkálására. A lélekkel telik el, és érdekes az a megfogalmazása és szóhasználata a Szentírásnak, amelyet itt találunk, hiszen olyan az a ruach főnév szerepel, mint amely szerepel Isten lelkeként a teremtés történetébe is. Ugyanaz az eredeti lélek jelenlét bizonyságát mutatja, mint a teremtéskor, amikor az ember már nem pusztán csak porhüvely, hanem az Isten lelkével eltelített, megerősített és lendületbe hozott élőlényé válik. Felöltözködik, felöltözi a lelket. És ez a fajta megfogalmazás pedig a proféciai történeteknek bizonyságaiként jelenik meg. Akkor, amikor a proféták megszólalnak, az Isten lelke által tolmácsolják az ő üzenetét, akkor jelennek meg. Érdekes, a rabbinikus irodalom értelmezése szerint az Isten szócsövévé válik ezáltal. Hűségét megmutatja Dávid irányt, megmutatja és kinyilvánítja ugyanakkor, hogy Dávid a kiválasztott és elhívott. Katonaként lesz, nem profétai hivatás gyakorlóként, mégis az Isten lelkének áldott üzenetét közvetítővé. A lélek által Isten bárki lelkén keresztül szólíthat bennünket. Mi is lehetünk így az ő üzenetének közvetítői. Kellenek és szükségesek ezek a fajta megerősítések életünkbe, amit Amaszája is elmond. Mert elmondja azt, ami Dávidnak, az ő belső bizonytalanságai vívódásainak és a közösségnek is valamiféle reménytelenségbe való sodródásának mégis biztos pontot ad, és vezérlő elvük lesz. Eloszlatja a tévképzeteket, eloszlatja a gyanakvást, hiszen Dávid is valahogy furcsán fogalmazza meg, ha velem vagytok, ha ellenem vagytok, ha azért jöttök, hogy engem eláruljatok, vagy mellettem vagytok. Ezt bátran és az Isten lelke által kimondva üzeni meg. Nyitottak vagyunk-e, és készek, hogy Isten megmozdító, lendületbe hozó erejét megtapasztaljuk? Tudunk-e így ezáltal szólni az ő lelke által másokhoz is? Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, szükségünk van lelkedre. E mostani esti csendességünkben is arra vágyunk és azt reméljük, hogy pihenésünk idején te velünk vagy. Nem csak őrzöl bennünket, hanem kérdéseinkben és kétségeinkben, bizonytalanságainkban és félelmeinkben te mindent megvilágosító, helyreállító és kegyelmesen utat mutató Istenünk vagy. Kérünk, mennyei atyánk, így légy velünk, hallgass meg bennünket. Amen.

Az elmúlt percekben Kocsis Áron a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelki pásztorának áhítatát hallhattuk, a Krónikák első könyve 12. fejezetének a 18. és 19. verse alapján. Most pedig Krédó hitépítő műsorunk Hálapercek című sorozatában hallgassuk meg Szegedi Csaba, rádiónk munkatársának gondolatait a háláról.

Én amúgy egy nagyon hálás ember vagyok, nagyon tudom értékelni az élet apró kis örömeit, és szoktam is ezt néha így leltározni magamba, amikor picit így elcsüggedek, hogy azért mennyi jó dolog történt aznap, vagy abban az időszakban velem. Én ma azért vagyok nagyon hálás, hogy a délelőttömet

Hálások lehetünk, hogy a munkába tudtunk jönni, hálások lehetünk, hogy dolgozni tudunk. Én ma azért vagyok hálás Istennek, hogy megengedte nekem, hogy olyan munkát végezhessek, ami remélem, hogy majd az ő dicsőségére szolgál.

Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Az elmúlt percekben hallhattuk Kocsis Áron, a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát, a Krónikák első könyve 12. fejezetének 18. és 19. verse alapján. Ezt követően pedig majd Szegedi Csaba rádiónk munkatársának gondolatait követhették figyelemről a háláról, amely emlékeztet minket arra, hogy a mindennapi hajszában is hatalmas erő van a megélt pillanatok számbavételében. Mert a hálás szív nem a gondok hiányát jelenti, hanem azt a belső bizonyosságot, hogy a legkisebb ajándék, egy családdal eltöltött perc, vagy a végzett munka öröme és Istentől kapott kegyelem, amelyből erőt meríthetünk. Ahogy kollégám, rádiós kollégám Csaba is megfogalmazta, én amúgy egy nagyon hálás ember vagyok, örvendek, mikor a mindennapi teendők mellett sikerül néhány percet arra is szakítani, hogy egymásra tudjunk hangolódni. Vigyük magunkkal ezt a lelki töltekezést ezen a napon is. Holnap pedig ugyanekkor tartsanak velünk újra. Addig is legyen áldásban gazdag szép napjuk, a viszonthallásra, békesség Istentől.

Csorba piroska, mesélj rólam. Mesélj, anya, milyen voltam, amikor még kicsi voltam. Az öledbe hogyan bújtam, és te hozzád hogyan szóltam, amikor nem volt beszédem? Honnan tudtad, mit kívánok? Megmutattam a kezemmel? Mesélj rólam, hogy szerettél? Engem is karodba vettél? Meleg tejeddel etettél akárcsak a testvéremet? Gyönyörködtél akkor bennem, úgy neveztél kicsi lelkem? És amikor még nem voltam, a hasadban rugdalóztam, tudtad-e, hogy milyen leszek, milyen szépen énekelek? Sejtetted, hogy kislány leszek? Mesélj, anya, mesélj rólam! Milyen lettem, amikor már megszülettem? Sokat sírtam? Vagy nevettem? Tényleg nem volt egy fogam sem? Ha én nem lettem volna, akkor is szerettél volna?

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A nyúl, aki senkitől se félt. Van úgy, hogy valaki akaratán kívül válik híressé. Így történt Torzsarágóval, a szürke nyuszival is, aki egy szép napon híres lett. Ezen a napon Torzsarágó összetalálkozott a medvével.
2: Mit keresel az én ösvényemen?
1: Dörmögte a medve, aki tréfából rá akart ijeszteni a nyúlra. Torzsarágó azonban a fülebottyát sem mozdította. Oda köszönt a medvének, aztán ballagott tovább, mintha mi se történt volna. A medve ettől nagyon meglepődött. Ugyanazon a napon történt, hogy a függőhídon Torzsarágó összeakadt a tigrissel.
2: Majd én megmutatom neked!
1: Förmett rá a tigris a nyuszira. De Torzsarágó nem ijedt meg. Elnézést, mit is mondott? Kérdezte a tigrist. Aztán udvariasan megemelte a kalapját és odébb állt. A tigrist úgy meglepte ez a példátlan merészség, hogy földbe gyökerezett a lába. És még mindig ugyanazon a napon esett meg az is, hogy Torzsarágó véletlenül rálépett az oroszlán lábára. Te nyúl, én széttaposlak! Üvöltötte mérgesen az oroszlán. Örvendek a szerencsének, mondta Torzsarágó kedvesen, mosolygott, majd barátságosan megveregette a kővédermet oroszlán vállát. Ennye, a papagáj, aki szemtanúja volt az eseményeknek, rögtön szétkürtölte a hírt az erdőben. Az állatok pedig magasztalták Torzsarágót, aki senkitől sem fél. Ebből látható, hogy nem csak a rossz hír jár szárnyakon, hanem a jó is. Torzsarágót messze megelőzte a híre. Amikor a házához ért, már kinn az utcán várták az állatok.
3: Bátor, legény vagy, derék fickó vagy, Torzsarágó!
1: Szaladt elébe ABC a szamár.
3: Tiszteletedre új nevet adtunk a Háposzta utcának. Mától fogva Torzsarágó utca lesz a neve.
4: Várj csak egy picit, mit mondasz? Egy szót sem hallok. Á, persze, most jut eszembe. Tegnap este vattát dugtam a fülembe, mert a szomszédban olyan hangosan szólt a zene, hogy nem tudtam aludni.
1: És ezzel kivette a füléből a vattát.
4: Na, most már egészen más, újra jól hallok, szóval mi történt?
1: Kérdezte a megdöbbent Csacsit.
4: És ekkor ABC a Csacsi megértette, hogy Torzsarágó barátja miért nem ijedt meg a medvétől, a tigristől, de még az oroszlántól sem. Egyszerűen csak nem hallotta a szörnyű fenyegetéseket.
1: Vagy talán hallotta, és mégsem ijedt meg? Ki tudja.
4: De az utca nevét újra már nem változtatták meg. Még ma is úgy hívják Torzsarágó utca.
1: Amikor pedig Torzsarágó unokái végigmennek az utcán, feléjük fordulnak az állatok.
3: Nézzétek, az ő nagyapjuk az a nyúl, aki senkitől se fél.

0: legyél, na!
1: De hiába Timót, nem eszik a Tinót, megunta ezt Timót, és eladta.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: világot, csak is Pesten.
1: Hol létezik még egy városliget?
0: Megesküszöm rá, hogy csak is Pesten.
2: A nő hol olyan észbontóan remek?
0: Míg a lapok is azt írják, Pest.

Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét nyírkos kötszit áll, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott

csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova homá, jól lépek át, a kakukkusóra egy pillanatra megáll.

Sikorgatja egy koldus a fogsorát. A hulladékgyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy araszit, ha kilát. Mert lezárt a magyar királyi